haragtova lépel, de ha nem mondod, mi a bajod, még azt hiszem, hogy nincsen, mert tudod, hogy evidens, bennem él. Egy a világunk, a sok kicsit, de meg te meg én. Nem mondom, hát mondom, nem hagyom, hogy elveszél. Közös univerzumunk,

inkább a verset közd, és te a rossz híredet. A városban egyedül én vagyok veled, és nézlek, ahogyan a sárban mászol, és látom, neked is csak a fagolyók nőnek a szemeid helyén, és te se veszel észre mást.

Egyszer tévedhet minden ember. Egyszer mindenki elbukik. De esküszöm, ha rajtam múlik, én semmit nem felejtek el. Nem felejtek el. Én nem felejtek el.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Szép jó reggelt kívánok a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak. Szeptember 23-a van. Szerda kora reggel 5 perccel vagyunk fél hat után. Ébredjenek velünk. Hűvös a hajnal, ezt mondom rögtön, hogyha indulniuk kell. 6 fok körüli a hőmérséklet itt vidékünkön. Hamisítatlanul beköszöntött az őszies időjárás, bár ugye tudjuk, a szeptember időjárását tekintve elég változatos tud lenni, talán erről egy kicsit később szólunk majd. Most azonban egyelőre jó reggelt mindenkinek. Zenével folytatjuk a zenei válogatást, Király Boglárka készítette, a hangtechnikus Bencik István, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, a műsorvezető Donner Tímea. Szép jó reggelt mindenkinek, ébredjenek velünk!

3 perc múlva lesz 3:46, ahogy említettem, hűvös a reggel, 6 fok körüliek a minimum értékek itt vidékünkön, és 20 fok tájékán, 20 fok alatt maradnak majd a maximumok, majd 6 órakor lesznek friss információk, akkor ránézünk a helyzetképre és az előrejelzésre is. Időjárását tekintve tehát igen változatos arcot mutat a szeptember, hiszen jelentős lehűlések és esőzések is előfordulhatnak a hónap tájékán. A hónap végén viszont általában megérkezik az indián nyár, vagy ha úgy tetszik a vénasszonyok nyara, majd megnézzük, hogy ez idén így lesz-e. De például a Kárpát-medence legkorábbi havazásait is szeptember második felében jegyezték fel, úgyhogy több érdekesség is van ezzel a hónappal kapcsolatban. Ami pedig még nagyon lényeges, és hajnalban átléptünk rajta, az nem más, mint az őszi napi egyenlőség. A csillagászati ősz szeptember 23-án, tehát ma hajnalban 2 óra 5 perckor kezdődött el. Ettől kezdve a nap a baktérítő felé távolodik az egyenlítőtől, sugarai egyre laposabb szöget zárnak be a földtengellyel, ezért az északi féltekén rövidülnek, hűlnek a nappalok, és bizony közelít majd a tél. A meteorológiai ősz, Európában már szeptember elején beköszöntött, hiszen a csillagászat és a meteorológiai évszakok nem egy időpontban indulnak. A régi kelták és a kínaiak már augusztus elején megülik az őszkezdő ünnepét, vagy megülték. Náluk az őszi napi egyenlőség napja az évszak zenitje, ennek eszmei közepét foglalta el. A kínai naptárban például az ősz augusztus 7-én kezdődik, és november 6-áig tart. És az őszpont az évszakot majdnem pontosan kétszer másfél holt hónapra osztja. A kínai és a japán őszt a krizantém ünnepek aranyozzák be. Ez a virág itt Európában csak a 18. század második végén lett ismert. A japánok és a kínaiak őszi rózsája volt. Tehát elkezdődött a csillagászati ősz, amely az őszi napi egyenlőséggel veszi kezdetét itt az északi féltekén, a déli féltekén pedig e napon kezdődik a csillagászati tavasz természetesen. Ennyit röviden ezzel az érdekességgel kapcsolatban. Mindjárt 3:46 lesz, zenével folytatjuk, aztán nem sokára az ünnepelteket köszöntjük fel.

Szeptember 23-a van ideje köszönteni akkor a mai nap ünnepeltjeit. Ünnepelnek a teklák, ez a női név a görög Teokleia rövidüléséből keletkezett, jelentése Isten dicsősége. A Livius latin eredetű férfi név, ez egy nemzetségnévből származik, bár jelentése bizonytalan, talán ólomszürke vagy kékes, így lehetne fordítani vagy megmagyarázni. A szlovén naptárban Slavojko névnap szerepel, aztán köszönhetjük még Ila, Ilda, Ildikó vagy Ilka nevű ismerőseinket is, de ünnepelhetnek a Linák, Linettek, Linetták, Liviók, Liviusok, Őszike, Polixénia és Telma névnap is ma van, és a születésnaposokat még nem is említettünk, nekik is minden jót kívánunk, boldog születésnapot, szeptember 23-a van, még egy kis zene, 7 perc múlva 6 órakor pedig friss információk.

0: időjárás. Szerda reggel 6 óra van, már említettem, hogy friss a reggel odakint, lássuk akkor a helyzetképet. 6 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendva környékén. Muraszombatból is ennyit jelentenek, Maribor környékén 9 fok van, a fővárosból 7 fokot jelentettek röviddel ezelőtt, Koper 14 fokos, a Kredaricán mínusz 1 fokot mutatott az automata állomás röviddel ezelőtt. Ma nagy rész derült időre készülhetünk, azzal együtt, hogy hűvös a reggel, hát egyre inkább csökkennek majd a napi maximum értékek is, legalábbis egyelőre a mai napra biztosan. 22 fok lesz a maximum, de inkább ilyen 18-20 fokra készülhetünk majd vidékünkön. Holnap is derült időre készülhetünk majd, de délután megnövekedhet a felhőzet, illetve már napközben fokozatosan. Az északi tájakon elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. 3 és 8 fok között lesz a reggeli érték, a napi maximum pedig 19 és 24 fok között várható. Erre számíthatunk tehát. Aztán ami Magyarország időjárását illeti, napos gomoly felhős időre lehet készülni számottevő csapadék nélkül. A reggeli értékek most 6 és 8 fok között alakulnak, délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Érdemes rétegesen öltözködni, hát most van az az időszak, amikor reggel még kell a kabát, mert hűvös van, napközben meg talán egy vékonyabb pulcsi vagy akár póló is elég. És ez a következő napokban még inkább így lesz, hiszen emelkedni fognak majd a maximumok, tehát kora reggel említettem, hogy ilyenkor jön az indián nyár, szeptember vége tájékán, és úgy tűnik, hogy lesz részünk benne idén is. Csütörtökön az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, kezdetben számottevő csapadék nem várható, de aztán délután este északnyugat felől egy hidegfront hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, akár zivatarok is előfordulhatnak majd. Sokfelé megélénkülhet a szél, reggelre 1 és 10 fok közé hűl a levegő, azzal együtt, hogy a hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli minimumok is lehetnek, ahol kevés felhő lesz az égen természetesen ott, napközben 17 és 23 fokot mutathatnak majd a hőmérők, így lesz csütörtökön és nagyjából pénteken is, a hétvégén pedig 18-24 fokra van kilátás. Vissza a mai naphoz, de már orvos-meteorológiai szempontból nézzünk rá a szerdára. Időjárási front nem lesz felettünk, de a hidegebb idő miatt az érzékenyek körében előfordulhatnak tünetek, akár fejfájás vagy keringési panaszok, egyeseknél vérnyomás problémák fordulhatnak elő, vagy kopásos eredetű ízületi bántalmak. A görcsös panaszok is felerősödhetnek, a szeles tájakon élők körében pedig mindig fokozottabban jelentkeznek ezek a panaszok. Gyengül most már a pollen helyzet, de egyeseknél még mindig előfordulhatnak tünetek, kitartást nekik, ennyit az időjárásról és az orvos meteorológiáról. Mindjárt az utakkal folytatjuk.
1: Közlekedési hírek.
0: A legtöbb helyen száraz utakon folyik a forgalom, de ezúttal sem zökkenőmentesen. A Steyr autópályán Körtina és Szent Jakob között Ljubljana felé tartva torlódik a forgalom, az arra tartók legyenek körültekintőek és türelmesek. Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánunk!
1: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6 és 92,7.
0: 6 óra 4 perc a pontos idő, ezek voltak röviden a friss információk, a próza után pedig már is zenével folytatjuk, negyed hét körül pedig lapszemlézünk egyet.

Jani Csákveca énekelt, a folytatásban pedig lapszemlézünk picit, 6 óra 16 perc van. Egyre kevesebben vállalkoznak háztáji állattartásra, pedig a szabadon nevelt szárnyasok friss tojásánál nincs is jobb. A baromfi tartás azonban jelentős anyagi ráfordítást, odafigyelést és mindennapos munkát kíván, ezért kis létszámú állománnyal különösen nehéz gazdaságosan foglalkozni. Sashői Szabina, Bödei állattartó saját tapasztalatain keresztül mutatja meg, milyen örömökkel és buktatókkal jár ez az életforma. Más téma, feltekerték a hangerőt és az ellenállást is Hévízen. 6. alkalommal rendezték meg a Spin Day maratont, ahol ezúttal nem egy laza tekerés, hanem valódi csata várta a résztvevőket. A bázis rendezvényére idén 19 spinning csapat nevezett, köztük 5 újonc, 14 brigád pedig visszatérőként pattant nyerekbe. És még egy dolog, szakemberek segítségével fedezhetik fel az érdeklődők az erdők élővilágát, értékeit és az erdészek mindennapi munkáját. Szeptember 28-a és október 4-e között zajlik az Erdők Hete programsorozat Zalában is. Erről és még sok minden másról is olvashatnak a Zala megyei hírportálon.

0: Érkezett rendőrségi jelentés a tegnapi nap összefoglalója. Az elmúlt nap során a muravidéki rendőrök 2 közlekedési balesetnél helyszíneltek, 5 bűncselekmény ügyében vizsgálódtak. 2-szer történt közrendsértés, volt egy munkahelyi baleset és 2 vadgázolás is a muravidéki utakon. A bűnügyek között csalás, lopás, családon belüli erőszak szerepelt. Egy gyanúsítottat őrizetbe vettek, őt bíróság elé állítják. És ami a mai napra vonatkozik már, az a radar, gyakoribb sebességellenőrzésekre Muraszombat térségében lehet ma számítani. Ennyit akkor a tegnapi rendőrségi krónikáról és a mai előrejelzésről. Zenével folytatjuk, 7:30 pedig lesz egy terepjárónk, hallgassák meg.
1: MMR.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét a pontos idő, jó reggelt kívánok! Lendve és környéke gazdag szőlészeti és borászati hagyományokkal rendelkezik. Ennek népszerűsítésében fontos szerepet tölt be a lendvai borkirálynő, akinek mandátuma hamarosan lejár, ezért már keresik utódját, Horváth Dávidot hallják.
2: A Lendva község által közzétett felhívás szerint a jelentkezésre Lendva község területén állandó lakhellyel rendelkező 18 és 27 év közötti jelentkezőket várnak. Elvárják tőlük a szőlészet, a borászat és borkultúra jó ismeretét, amelynek tudásukat annak révén is bizonyítaniuk kell, hogy olyan családból származnak, amely már több éve foglalkozik szőlőtermesztéssel. Fontos feltétel továbbá a szlovén és a magyar nyelv aktív ismerete, valamint legalább egy világnyelv ismerete. A jelentkezőknek kommunikatívnak kell lenniük, és készen kell állniuk arra, hogy különböző Lendva községben és máshol megrendezett eseményeken vegyenek részt, ahol a lendvai borvidék borait, a gasztronómiát, valamint a turisztikai célpontokat mutatják be és népszerűsítik. A jelentkezéskor a jelentkezőknek a személyes és elérhetőségi adatok mellett rövid önéletrajzot is mellékelniük kell. Ebben különösen emeljék ki a szőlészet, borászat és turizmus területén végzett tevékenységeiket és ismereteiket, valamint azokat az egyéb képességeiket, amelyek hozzájárulhatnak a szőlészet, borászat és turizmus népszerűsítéséhez. A jelentkező fényképének csatolása kívánatos, de nem kötelező. A jelentkezési határidő október 23-a. Az új lendvai borkirálynő kiválasztását a Lendva község képviselőiből és a község területén működő szőlészeti egyesületek képviselőiből álló bizottság végzi. A bizottság a jelentkezőket meghívja a bemutatkozásra, a végső kiválasztás során pedig több területet is figyelembe vesz. A bizottság által kiválasztott legalkalmasabb jelöltet november 7-én a lendvai Márton napi rendezvényen koronázzák Lendva borkirálynőjévé. A borkirálynői címet a kiválasztott jelölt 2 évig viseli.
1: Kedves hallgatóink, a reggeli terepjáróban Horváth Dávid összeállítását hallották, 2 perccel múlt el fél hét.

10 perccel vagyunk fél hét után, már említettem, hogy elindult az, illetve túl vagyunk az őszi napi egyenlőségen, úgyhogy elindult a csillagászati ősz az északi féltekén. Ezen a napon a nappal és az éjszaka hossza nagyjából egyezik meg, hiszen a nap látszólagos égi útja éppen metszi az egyenlítő síkját. 2026. szeptember 23-án szerdán hajnali 2 óra 5 perckor történt meg az őszi napi egyenlőség. Ez az időpont nálunk, illetve a közép-európai időzónában érvényes. Csillagászati eseményként persze az egész Földön egyszerre történik, de a helyi időzónák miatt más-más naptári napra esik. Így például Spanyolországban gyakran egy órával később mutatkozik meg, keletebbre például Görögországban pedig már 21-én este beköszöntött a csillagászati ősz. Megközelítőleg egyforma, tehát a nappal és az éjszaka hossza, innentől fogva a nappalok folyamatosan rövidülni kezdenek, a fényes vagy a napos órák száma egyre csökken egészen a decemberi téli napforduló napjáig, amikorra az éjszaka lesz a leghosszabb, aztán pedig fordul majd, úgyhogy a sötétebb félkört kezdtük meg gyakorlatilag ezzel a mai nappal. És az őszi napi egyenlőség nem csak csillagászati esemény, hanem sokak számára egyfajta lelki fordulópont is. Ekkor a nappal és az éjszaka hossza kiegyenlítődik, ezután viszont a sötétebb órák veszik át az uralmat. Az egyensúlyból induló eltolódás az őszi hónapok beálltát jelzi, a nappalok egyre rövidebbek, a reggelek hűvösebbek, és a természet is fokozatosan átáll majd a nyugalmi időszakra. Sokaknál ez az időszak hangulati ingadozással is együtt jár, mivel csökken a természetes fény mennyisége, ami hatással van a bioritmusra és az energiaszintre. Az őszi napi egyenlőség egyben arra is figyelmeztet, hogy érdemes tudatosabban készülni a sötétebb, hidegebb hónapokra, több szabad levegőn töltött idővel, kiegyensúlyozottabb napirenddel és megfelelő fényterápiával megelőzhetők a téli időszakot kísérő lehangoltság tünetei. Bár a nappalok rövidülése szeptember végétől felgyorsul, azért az átmenet fokozatos, az esti fények lassan tűnnek el, a napnyugta időpontja hétről hétre közeledik a délután közepéhez. A fényhiánya kihívást jelenthet, de egyben lehetőség is arra, hogy új napi ritmust alakítsunk ki, egyben segíthet egy reggeli séta és a természetes fényű beltéri világítás tudatos használata is. És hogy meddig tart a csillagászati ősz, tehát ma hajnalban kezdődött, és tart december 21-én, 21 óra 50 percig, amikor a téli napforduló után beköszönt majd a csillagászati tél, úgyhogy aztán jön majd a téli időszak, és aztán akkor lassan bízunk benne, hogy márciushoz is elérkezünk majd, de ez még nagyon-nagyon messze van, alig léptünk be az őszbe, az őszi napi egyenlőséggel, érdemes rá tudatosan valahogy készülni vagy számítani. 2 perc múlva lesz 3:47, zenével folytatjuk tovább ennyit egyelőre a kalendáriumból ezzel az általános dologgal kapcsolatban, aztán a következő órában egy fél óra múlva majd részletesebben is fellapozzuk az események és évforduló naptár, de most zenével folytatjuk.

Dániel Figergő felvétele szólt, és aztán 10 perc múlva 7 órakor már az első híreket hallgathatják meg. Számítunk figyelmükre a következő órában is, a híreket követően lesz majd egy kis zene, fellapozzuk a kalendáriumot, és természetesen 7:30-kor lesznek friss információk, ha tehetik, maradjanak velünk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! A leggyógyszeripari vállalat jövő kedden hivatalosan is megnyitja új csúcstechnológiás biogyógyszerészeti központját Lendván, ahol a svájci Sandoz csoporthoz tartozó vállalat biohasonló gyógyszerek hatóanyagait fogja előállítani. A beruházás a LEG történetének eddigi legnagyobb projektje, amely a régió számára is kiemelkedő gazdasági mérföldkő. A biofarmaceutika névre keresztelt gyártóközpont teljes beruházási költsége meghaladja a 400 millió eurót. A csúcstechnológiás üzem elindulásával 300 új munkahely jön létre a Muravidéken. A létesítmény Lendvaközség területén mintegy 40 ezer négyzetméteren terül el, és kulcsfontosságú bázisa lesz a Sandoz globális biohasonló gyógyszergyártási láncának. Ez a modern egység közvetlenül kapcsolódik a vállalat azon törekvéséhez, hogy Szlovéniát a biogyógyszerek fejlesztésének és gyártásának egyik európai fellegvárává tegye. Ljubljanában idén júniusban már átadtak egy kapcsolódó fejlesztőközpontot. Újabb feszültségek robbantak ki Magyarország és Ukrajna között, miután Budapest azzal vádolta Kijevet, hogy beleegyezése nélkül vette be az országot Volodymyr Zelenszkij új regionális fejlesztési fórumába. Magyar Péter az X-en csapott össze Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel, hangsúlyozza, hogy Magyarország soha nem járult hozzá a kárpáti nyolcakhoz való csatlakozáshoz. Zelenszkij múlt pénteken indította el a C8-at a térségi beruházások ösztönzésére, és Magyarországot is a tagok között tüntette fel. Budapest azonban hétfőn cáfolta, hogy bármilyen módon részt venne a kezdeményezésben, és közölte, visszautasította a csatlakozásra szóló meghívást. Donald Trump amerikai elnök kedden az ENSZ közgyűlése előtt mondott beszédében először azzal fenyegetőzött, hogy megsemmisíti Iránt. Később azonban azt közölte, hogy néhány órával később amerikai és iráni tisztviselők találkoztak a közgyűlés margóján. Ez az első megerősített közvetlen kapcsolatfelvétel a felek között a februárban kirobbant háború óta. Trump azt vetítette előre, hogy az Iránnal vívott háborúban nagy döntés előtt állhat, és felszólította Teheránt, hogy teljesen nyissa meg újra a hormuzi szorost, valamint üljön vissza a tárgyalóasztalhoz a rendezés érdekében. Trump azzal is megvádolta Teheránt, hogy húzza az időt, és hangsúlyozta, hogy ez a taktika nem fogja befolyásolni a háborúhoz való hozzáállását. Irán küldöttségének többsége kivonult az ülésteremben, miközben Trump az iszlám köztársaságot ostorozta. Beszéde után Trump Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel és Jens Frederik Nielsen grönlandi kormányfővel egyeztetett a közgyűlés margóján egy új biztonsági megállapodás aláírásáról. Trump tárgyalt az Egyesült Királyság új miniszterelnökével, Andy Bernhammel is. A vezetők elmondták, hogy a migrációról, az iráni konfliktusról, az orosz-ukrán háborúról és más kérdésekről egyeztettek. Sport. Szlovéniában szeptember 23-án szerdán ünneplik a szlovén sport napját, amely egyben az Európai Bizottság által életre hívott Európai Sport Hét hivatalos nyitónapja is. Az ünnepnapot a Szlovén Olimpiai Bizottság kezdeményezésére vezették be. Szeptember 23-át azért választották, mert 2000-ben ezen a napon szerezte meg Szlovénia az első olimpiai aranyérmeit önálló országként a Sydney-i olimpián, evezésben és sportlövészetben. Az ünnep célja, hogy korosztálytól függetlenül mozgásra, aktív és egészséges életmódra ösztönözze a lakosságot. Ilyenkor országszerte ingyenes sporteseményeket rendeznek.
2: Időjárás.
1: A meglehetősen friss reggel után jobbára derült időben lesz ma részünk. A zavartalan napsütés hatására 18-22 fokig emelkedik a hőmérő higanyszám.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az útraindulók.
0: Muravidéki Magyar Rádió.
2: FM 87,6 és 92,7.

Hidak ma 14 óra 55 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. Konferencia a geotermikus energia adta lehetőségekről a Pannon medencében. A parlagfő a Muravidéken továbbra is komoly problémát jelent. 20. Kanizsai Bor és Dödölle Fesztivál. 3D-s országos IASZ-bajnokság Lendván. Az egészségügyi rovatban a gyógyszerhulladék. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!

7 óra 16 perckor a kalendárium következik, szeptember 23-a van. 1924-ben az első filatelista naprendező bizottsága engedélyt kapott a Budapest-Esztergom közötti légipostajárat elindítására. Aztán 1938-ban a New York-i világkiállításon elásták az első Westinghouse időkapszulát. Ennek tervezett kinyitási ideje a 6939-es esztendőben lesz majd. 1941-ben volt az első gázkamra kísérlet Auschwitzban e napon, rá három évre, 1944-ben pedig a második világháborúban Batonyánál első alkalommal léptek a trianoni határok közé szorított német megszállás alatt álló Magyarország területére a szovjet vörös hadsereg egységei. És szintén abban az évben, 1944-ben brit-amerikai légitámadás volt a bajai Dunahíd ellen, a híd szerkezet egy része leszakadt és a folyóba zuhant. Egészen más esemény, 1962-ben volt az Omega együttes első koncertje, aztán 1965-ben az Ikarus székesfehérvári üzemében elkészült az első magyar alumínium autóbusz. 1972-ben Pest-Buda és Óbuda egyesítésének századik évfordulóján emlékművet avattak a Margit-szigeten. 2002-ben pedig Belgiumban életbe lépett az eutanáziáról szóló törvény. Ezek az események mind-mind a mai naphoz köthetők. Néhány nevet is említsünk meg, szeptember 23-a szülötte volt Euripidész, a görög író, és Octavianus az első római császár is, de szerepel még a kalendáriumban Robert Bosch, német gyáros, és Báró Orci Emma, magyar származású regényírónő, ő írta a Vörös Pimpernel című regényt. Megszületett Richter Gedeon, magyar vegyész és gyógyszergyáros, Gondel Károly, magyar vendéglős, gasztronómiai szakíró, Mickey Rooney, amerikai színész is e nap születte, akárcsak Ray Charles, amerikai jazz, blues és pop énekes. Megszületett Romy Schneider, osztrák születésű francia színésznő, Julio Iglesias, spanyol születésű énekes, és Bruce Springsteen, a főnök, amerikai énekes és gitáros is e nap születte. Aztán e napon hunyt el aragóniai Beatrix, első Mátyás, magyar király második felesége, Vincenzo Bellini, olasz zeneszerző is, Brunswick Teréz, az első magyarországi óvodák megalapítója, Mária Terézia, spanyol infánsnő, Almási György, magyar utazó, Ázsia kutató, Sigmund Freud, osztrák orvos, pszichiáter, meghalt Pio atya, Pablo Neruda, Nobel-díjas chilei költő, Bencsik Sándor, magyar rockzenész és gitáros, és Pege Aladár, Liszt és Kossuth díjas magyar jazzzenész, őket említjük a kalendáriumból. És már hallhatták, hogy szeptember 23-a a szlovén sportnapja, és az Európai Sporthét is kezdetét veszi. Ennyit akkor a kalendáriumból, a teljesség igénye nélkül. 5 perccel múlt el 4:18, némi zenével folytatjuk, 7:30-kor pedig jövünk a friss információkkal.

0: időjárás.
1: Derült az ég szinte az egész ország felett. Jó napot kívánok a rádió hallgatóknak, szeptember 23-a van, szerda és 7:30 a pontos idő. 8 fokot mutatnak odakint a hőmérők, még mindig hideg van. Muraszombatból 6 fokot jelentenek, Mariborból 7 fokot, a főváros környékén is 6 fok van. Koper 13 fok, a Kredaricán -1 fokot mértek röviddel ezelőtt. Ez a jelenlegi helyzetkép. Napközben nagyrészt derült időre készülhetünk, a tenger melléken kissé felhősebb lehet az idő, de napközben a felhők eloszlanak majd. A nappali csúcshőmérséklet 18 és 22 fok között alakul. Holnap is derült időre készülhetünk majd napközben, illetve napközben fokozatosan megnövekszik a felhőzet, feltámadhat a délnyugati szél. Délután északon elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki, amelyek az esti órákban, illetve péntekre virradó éjszaka délebre is kiterjednek majd. A szél rövid időre északira fordul és megélénkülhet. A reggel holnap is hűvös lesz, 3 és 8 fok közötti minimumokkal számolhatunk, napközben 19-24 fokra van kilátás. Ami Magyarország időjárását illeti, napos és gomoly felhős időre lehet készülni, de felhők gyakorlatilag a keleti határ mentén vannak jobban, az ország nagy része felett derült az ég, illetve hát lassan kisüt a nap. Szépen emelkedik majd a hőmérséklet azzal együtt, hogy még eléggé hűvös van odakint. Lentiből 6 fokot jelentettek röviddel ezelőtt. Zalaegerszegen 9 fok van, Nagykanizsa 8 fokos, Szent Gotthárd 7 fok, Szombathely 11 fok, Budapestről 10 fokot jelentenek, olyan 20 fok körül alakulnak majd a maximum értékek ma délután. És bizony beköszöntött az őszies idő. Csütörtökön az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, kezdetben számottevő csapadék nem várható, aztán délután és este északnyugat felől egy hidegfront hatására többfelé kialakulhatnak majd záporok, akár zivatarok is, sokfelé megélénkülhet a szél. 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet reggelre, napközben 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütés több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan lehet csapadékra számítani. Ezek környezetében megélénkülhet a szél, de hajnalban még pára és köd képződhet. 3 és 12 fok között alakulnak a legalacsonyabb értékek, délutára pedig 17 és 23 fok közé melegszik a levegő. Szombaton úgy tűnik, hogy sok napsütésre készülhetünk majd. Ma időjárási front nincsen felettünk, de a hidegebb idő miatt az érzékenyeknél azért hidegfronti tünetek előfordulhatnak, például vérnyomás problémák, vagy keringési panaszok, de akár fejfájás is jelentkezhet. A tünetek szeles környéken, illetve akik a szélre érzékenyek, az ő körükben felerősödhetnek, ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. A hűvösebb idő beköszöntével javasolt a réteges öltözködés, zárt cipő viselése, hogy elkerüljük a meg, illetve a felfázást. A túl vastag és a túl lenge öltözet sem szerencsés, az előbbi esetén az izzadás miatt átnedvesedő ruházat, utóbbi esetében pedig a hidegnek való kitettség okozhat problémát, úgyhogy most vagyunk abban a néhány hétben, amikor olyan nehéz felöltözni, meg ugye tél végén, tavasz elején van egy ilyen időszak, hát kitartást mindenkinek.
2: Közlekedési hírek.
1: Száraz utakon folyik a forgalom szerte az országban, de megnövekedett forgalomra kell számítani. Zajlik a reggeli csúcsforgalom. A nagyvárosokba velé vezető utakon, illetve az elkerülő utakon lehetnek torlódások. A főváros felé gyakorlatilag minden irányból torlódik a forgalom. Torlódás van a Steyer autópályán, Körtina és Szent Jakab között Ljubljana felé, aztán a tengermelléki autópályán Logátec és Brezovica között szintén a főváros felé, de a Dolenszkói autópályán és a Gorenszkói autópálya felől is torlódnak a kocsik a főváros irányába. Vidékünkön nagyobb fennakadásról nem jelentettek, radar a Muraszombat környékén számíthatunk. Balesetmentes közlekedést, jó utat! Szeptember 23-a van, a friss információkat hallották néhány percben. 5 perccel 7:30 után zenével folytatjuk. Jó vételt, jó rádiózást!

Egy perc múlva 3:48 lesz, és 8 órakor majd a következő hírekkel várjuk már Önöket itt az MMR-en. Többször mondtuk, hogy hűvös van a mai reggelen. Hétvégétől viszont megszűnik majd egyébként a hűvös levegő utánpótlása. Csütörtökön ugyan elér még minket egy hidegfront, de számottevő csapadékot csak helyenként okozhat. Országos jelentős eső továbbra sincs kilátásban. Ez lesz az utolsó front erre a hónapra. Hétvégétől ugyanis egyre inkább egy magassági gerinc és a hozzá kapcsolódó anticiklon alakítja majd időjárásunkat. Ennek köszönhetően szeptember utolsó napjaiban beköszönt a vénasszony. Nyara. Bár a hajnalok kifejezetten hűvösek lesznek, a hidegre érzékeny helyeken 5 fok köré vagy az alá csökkenhet a hőmérséklet, a nappali felmelegedés fokozatosan erősödni fog, vasárnap 21-25, hétfő 22-27, kedden akár 28 fokot is mérhetünk majd a legmelegebb órákban. A kellemes simogató napsütést inkább csak a Dunántúlon zavarhatja meg majd némi felhősödés, illetve a szél, mivel száraz marad az idő, az aszály számottevő mérséklésére ebben a hónapban már nincsen esély, úgyhogy most már hűvös van, de a következő napokban majd változni fog a helyzet. Még egy picit kecsegtet bennünket a kellemes időjárás, aztán meg belecsapunk majd a télbe. Itt meg a zenékbe, 15 perc múlva 8 órakor pedig jönnek a friss hírek.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Holeti Zsuzsa hírszerkesztő. Janez Jánosa szlovén miniszterelnök hétfőn New Yorkba érkezett, kedden pedig részt vett az ENSZ közgyűlés 81. ülésszakának nyitó eseményén, a világvezetőinek általános vitáján. A hivatalos menetrend szerint a szlovén kormányfő csütörtökön fog beszédet mondani a közgyűlés előtt. Mint ismert, Janez Jánosa vezeti a szlovén delegációt, útjára elkísérte Tone Kaiser külügyminiszter is. A keddi titkos szavazáson a parlamenti képviselők nem támogatták Sztevanović felmentését a nemzetgyűlés elnöki posztjáról, amelyet az ellenzék egy része javasolt. Natasa Auschwitz-Bogovics alelnök felmentése, amelyet a koalíció és a Resnica párt terjesztett be, mindössze egy hiányzó szavazat miatt szintén elmaradt. A legfőbb ügyész jogkörében eljáró helyettes kedd délután indítványt tett Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére. A központi nyomozó főügyészség lopás miatt indult eljárásban folytatná a nyomozást. Még 2024 nyarán az Ötkert nevű belvárosi szórakozó helyen az akkori gyanú szerint Magyar Péter elvette egy őt videózó vendég telefonját, amelyet később a Dunába dobott. A legfőbb ügyészség 2024. szeptemberében már kezdeményezte Magyar Péter mentelmi jogának kikérését az Európai Parlament elnökénél, ám az uniós testület 2025. október 7-én határozatban utasította el a magyar indítványt. Az EP döntése után a nyomozó főügyészség megszüntette az eljárást, amelyet most a képviselői jogállás változására hivatkozva vettek elő újra. Az Európai Unió beleegyezett, hogy leveszi szankciós listájáról az üzbég orosz oligarchát Aliszer Uszmanovot. Az egyességet feszült tárgyalások előzték meg. Franciaország ugyanis Uszmanov törlését a szankciós listáról egy Azerbajdzsánnal kapcsolatos fogoly szabadonbocsátáshoz kötötte, ami heves vitát váltott ki Brüsszelben. Egy másik orosz oligarcha, Mihail Fridman neve is lekerült a listáról, miután Szlovákia megvétózta, hogy továbbra is szerepeljen rajta. Erről több diplomata számolt be a Euronews-nak. Luxemburg azzal érvelt, hogy ha Uszmanov neve lekerül, akkor Fridmané is. Fridman 16 milliárd dolláros kártérítési igényt nyújtott be Luxemburg ellen befagyasztott vagyona miatt. A nagykövetek kedden két hétig húzódó egyeztetések után véglegesítették a kompromisszumot, amelyek a blokk szankciós rendszerét az összeomlás szélére sodorták. Lettország feltartotta a folyamatot hétfőn, arra figyelmeztetve, hogy nem ez a megfelelő pillanat Moszkvára nehezedő nyomás enyhítésére. A balti ország kedd délutánra engedett és konstruktív tartózkodást választott, így lehetővé tette a szükséges egyhangúságot. Az EU, mint egy ellensúlyozásként, hogy két nagy befolyású üzletembert töröl a listáról, példátlan módon 36 hónapra hosszabbítja meg Oroszországgal szembeni szankcióit. Megérkezett az első hó a Nyugat-Balkán hegyvidéki területeire, miközben a térségben még néhány nappal ezelőtt nyárias idő uralkodott. Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is havazott kedden, a Kopaonikon pedig a hó több helyen meg is maradt. Bosznia-Hercegovinában a Vasic és a Bjelašnica magasabban fekvő részein jelent meg a hó. A lehűlés következtében a hegyvidéki területeken fagypont közelébe süllyedt a hőmérséklet, miközben az ország déli részén, Hercegovinában továbbra is jóval enyhébb idő uralkodott. Montenegróban szintén jelentősen lehűlt az idő és havazott a magasabban fekvő területeken. A meteorológusok előrejelzése szerint a hőmérséklet csökkenése az ország északi, hegyvidéki területein a legjelentősebb. A térségben a lehűlést közvetlenül megelőző napokban több helyen még nyárias idő volt. Sport. Miután sikeresen túljutottak a kiesési szakaszon, ma az Európa-bajnokság elődöntőjébe jutásért játszik a szlovén férfi röplabda válogatott. Azzal a Belgiummal csapnak össze, amely a nyolcaddöntőben kiejtette Csehországot. A mérkőzés 16 órakor kezdődik Torinóban.
2: Időjárás.
1: A meglehetősen friss reggel után jobbára derült időben lesz ma részünk. A zavartalan napsütés hatására 18-22 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban a volán mögé ülők. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 86 éves korában elhunyt Komár Franc hármasmalomból. Temetése szeptember 24-én, csütörtökön, 15 órakor lesz a lendvai új temetőben. Hamvait aznap 12 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 86 éves korában elhunyt Komár Franc hármasmalomból. Temetése szeptember 24-én, csütörtökön, 15 órakor lesz a lendvai új temetőben. Hamvait aznap 12 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel.

8:30 a pontos idő, a Roy és Ádám trió után egy kis útra való következzék. Sokszor halljuk azt a mondást, hogy a test nem hazudik. Amikor hosszú időn keresztül figyelmen kívül hagyjuk saját szükségleteinket, elnyomjuk az érzéseinket, állandó stresszben élünk, vagy olyan terheket cipelünk, amelyek lassan felemésztenek bennünket, előbb-utóbb a szervezet jelezni fog. Innen ered az a gondolat is, hogy a lélek egyik legerősebb fegyvere a betegség, vagyis amikor más módon már nem tud bennünket megállítani, a testünkön keresztül próbál üzenni. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden betegség kizárólag lelki eredetű lenne. Számos testi betegség hátterében fertőzések, genetikai tényezők, környezeti hatások vagy életmódbeli okok állnak. Ugyanakkor egyre több kutatás mutat rá arra, hogy a tartós stressz, a szorongás, a feldolgozatlan érzelmek és a lelki megterhelés jelentős hatással lehetnek szervezetünk működésére. Egyes szemléletek azt vallják, hogy a test és a lélek elválaszthatatlan egységet alkot, ezért a testi tünetek mögött gyakran mélyebb lelki folyamatok is meghúzódhatnak. Gondoljunk csak bele, milyen sokszor használunk olyan kifejezéseket, amelyek ezt a kapcsolatot tükrözik. Például azt mondjuk, hogy nyomaszt valami, vagy gombóc van a torkomban, nem tudom megemészteni a történteket, megszakad a szívem, vagy összeroskadt a teher alatt. Ezek nem csupán szép hasonlatok, mindegyik arra utal, hogy az érzelmeinket gyakran testi érzések formájában is megéljük. A mai ember élete tele van rohanással és megfelelési kényszerrel. Sokan már reggel úgy ébrednek, hogy fejben végigveszik a napi feladatokat, estére pedig kimerülten zuhannak ágyba. Kevés idő marad a pihenésre, a természetre, az önmagunkkal való találkozásra, vagy egyszerűen csak a csendre. A szervezet azonban nem képes korlátlanul alkalmazkodni, egy ideig csendben tűr, majd egyre erősebb jelzéseket küld. Először talán csak fáradtabbnak érezzük magunkat, nehezebben alszunk el, gyakrabban fáj a fejünk, feszültebbek leszünk, vagy emésztési panaszok jelentkeznek. Ezeket a tüneteket sokszor egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk, mert úgy gondoljuk, hogy majd elmúlnak. A test azonban nem azért küldi ezeket a jelzéseket, hogy kellemetlenséget okozzon, hanem azért, hogy felhívja a figyelmünket arra, valamin változtatni kell. Az ezoterikus tanítások szerint minden tünet egyfajta üzenet, nem büntetés, hanem figyelmeztetés, mintha a lelkünk azt mondaná, állj meg egy pillanatra, nézd magadba, olyan úton jársz, amely valóban boldoggá tesz? Ezekre a kérdésekre csak mi magunk tudjuk megadni a választ. Mindjárt folytatom.

Sok ember csak egy komolyabb betegség vagy nehezebb élethelyzet után döbben rá arra, hogy mennyire elhanyagolta magát. Ilyenkor hirtelen felértékelődik minden, ami korábban természetesnek tűnt. Egy nyugodt reggel, egy séta az erdőben, egy őszinte beszélgetés, a család közelsége, vagy egyszerűen az, hogy fájdalom nélkül felkelhetünk az ágyból. Mintha a betegség arra tanítana bennünket, hogy lassítsunk, és újra fedezzük fel az élet valódi értékeit. A tudomány ma már azt is igazolja, hogy a tartós stressz hatással lehet az immunrendszer működésére, sőt a hormonháztartásra, az emésztésre, a szív- és érrendszerre is. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden betegség lelki eredetű, de azt igen, hogy a lelki egyensúly elvesztése hosszabb távon a testünket sem hagyja érintetlenül. Egyes szemléletek szerint különösen fontos az érzelmek szabad megélése. A hosszú éveken át elfojtott harag, a ki nem mondott fájdalom, a félelem vagy a bűntudat olyan belső feszültséget hozhat létre, amely idővel testi szinten is megjelenhet. Ezzel szemben a szeretet, a megbocsátás, a hála és az elfogadás olyan erők, amelyek segíthetnek visszaállítani a belső harmóniát. A természet különleges módon támogatja ezt a folyamatot. Egy csendes séta az erdőben, a madarak éneke, a fák susogása vagy egy virágzó rétlátványa gyakran többet ad a lelkünknek, mint hinnénk. Nem véletlen, hogy amikor nehéz időszakon megyünk keresztül, sokszor ösztönösen vágyunk a természet közelségére, ott valahogy minden egyszerűbbnek, tisztábbnak és békésebbnek tűnik. A gyógynövények világában is számos olyan növényt találunk, amelyeket évszázadok óta a lélek nyugalmával kapcsolnak össze. A citromfű a belső béke jelképe, a levendula a megnyugvásé, a hársfa az ellazulásé, a galagonya pedig nem csak a szív, hanem jelképesen az érzelmek gyógynövénye is. Ezek a növények arra emlékeztetnek bennünket, hogy a gyógyulás sokszor nem csak testi, hanem lelki folyamat is. Fontos azonban, hogy a betegséget ne tekintsük ellenségnek. Bármilyen fájdalmas is egy-egy nehéz időszak, olykor éppen ezek tanítanak bennünket a legtöbbre. Megmutathatják, hogy túl sok terhet vállaltunk, túl keveset pihentünk, elfelejtettünk örülni a mindennapok apró csodáinak, vagy túlságosan eltávolodtunk önmagunktól. Talán ezért mondják sokan, hogy a betegség nem csak megállít bennünket, hanem lehetőséget is ad az újrakezdésre, arra, hogy más szemmel nézzünk az életünkre, átértékeljük a kapcsolatainkat, jobban vigyázzunk magunkra, és végre meghalljuk azt a belső hangot, amelyet addig a mindennapok zaja elnyomott. A test és a lélek olyanok, mint két jó barát. Egyik sem tud igazán jól működni a másik nélkül. Ha a lelkünk békében van, az gyakran testünk is meghálálja. Ha pedig a testünk jelez, érdemes nem csak a tünetre figyelni, hanem arra is, hogy vajon mit szeretne üzenni nekünk. Talán éppen ez a legfontosabb tanítás. Ne várjuk meg, amíg a testünk kiabálni kezd. Hallgassuk meg már akkor is, amikor még csak halkan suttog. Ez a mai útravaló. Vigyék szeretettel!

Takács Tamás felvétele szólt az imént 3 perccel, 3:49 után még egy kis zene belefér ebbe az órába, aztán 9 órakor már a következő hírekkel indítjuk a következő órát. Nagyon lassan kúszik felfelé a hőmérő higany szála, 10 fok körüli a hőmérséklet talán odakint, illetve 9 órára 10 fokot mutat az előrejelzés. Aztán a napos idő a szépen tartja magát, de hát így is 20 fok alatt maradnak a maximumok. Teljesen ősziesnek megfelelő időjárásunk van egyébként. Holnap meg még egy kis borongosságot is kapunk a nyakunkba, de maradjunk a mai napnál. Szerda van, szeptember 23-a, önök pedig a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, és bízunk benne, hogy maradnak a folytatásban is. 9 órakor jönnek majd a hírek, 9:50 után pedig lesz friss zenei ajánlatunk.

Kapcsolódjon ki! Töltődjön fel és élvezze a Lendvai termálfürdő különleges parafinos termálvizét. Hétfőn és csütörtökön a nyugdíjasok mindössze 12 euróért fürdőzhetnek. Pénteken és szombaton jöhet az esti lazítás. Éjszakai fürdőzés egészen 22 óráig. Pihenés, feltöltődés, jó közérzet. Lendvai termálfürdő. További információ termekötőjelendava.cz.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Janez Jansa miniszterelnök hétfőn New Yorkba érkezett, kedden pedig részt vett az ENSZ közgyűlés 81. ülésszakának nyitó eseményén, a világvezetőinek általános vitáján. A hivatalos menetrend szerint a szlovén kormányfő csütörtökön mond beszédet a közgyűlés előtt. Mint ismert, Janez Jansa vezeti a szlovén delegációt, a New Yorki útjára elkísérte Tone Kaiser külügyminiszter is. A keddi parlamenti szavazáson a képviselők nem támogatták a Zorán Sztevánovics házelnök felmentésére irányuló ellenzéki indítványt. A titkos voksoláson a képviselők 49-37 arányban Sztevánovics mellett döntöttek, így ő továbbra is betöltheti az országgyűlés elnöki posztját. A leváltást kezdeményező ellenzéki pártok, a Gyvenye Svoboda, az SD és a Levica azzal vádolták meg a házelnököt, hogy megsértette az alkotmányos rendet és visszaélt a parlamenti eljárásokkal. Szerintük módszeresen korlátozta az ellenzéki kisebbség jogait, amikor a parlament korábban elutasította bizonyos rendkívüli ülések napirendjét, ellehetetlenítve ezzel több ellenzéki vizsgálóbizottság felállítását. Sztevánovics, a Resznica párt vezetője, visszautasította a vádakat. Kijelentette, hogy végig a hatáskörének megfelelően járt el, és hangsúlyozta, a napirendekről nem ő személyesen, hanem a parlamenti többség döntött, így nem terheli felelősség a többségi szavazások kimeneteléért. A voksolás előtt a jobboldali pártok, köztük a kormányzó SDS, támogatásukról biztosították a házelnököt, a titkos szavazás eredménye pedig megerősítette pozícióját a szlovén törvényhozás élén. Natasa Auschwitz-Bogovics alelnök felmentése, amelyet a koalíció és a Resznica párt terjesztett be, mindössze egy hiányzó szavazat miatt szintén elbukott. A mai napi egyenlőséggel, amikor a nappal és az éjszaka nagyjából azonos hosszúságú, megkezdődik a naptári ősz. Szlovéniában az ősz pontos kezdete hajnali 2 óra után néhány perccel volt. A Golveci Csillagászati Obszervatórium ebből az alkalomból nyílt napot szervez, ahol a látogatók előadásokat hallgathatnak meg. Gyermekkorú betelefonálótól kapott figyelmeztetés miatt nem szállt fel a Wizz Air Budapestről Bilbaóba induló járata. Az utasokat leszállították, a repülőgépet pedig átvizsgálták, végül 5,5 óra késést követően indulhattak el. Az ügyben közveszéllyel fenyegetés miatt büntető eljárás indult. A Duyuan tájfun özönvízszerű esőzést hozott Tokió térségére, legalább 4 ember halálát okozva, miközben 6 szemét eltűntként tartanak nyilván. A vihar hétfőn Japán keleti csendes-óceáni partvidéke mentén vonult végig, földcsuszamlásokat idézve elő Chiba és Kanagawa prefektúrák lakóövezeteiben, elárasztva az utakat, valamint járattörléseket és szélesebb körű közlekedési késéseket okozva. Több ezer otthon maradt áram nélkül, mivel a tájfun rekordmennyiségű csapadékot zúdított Tokió környékére, megbénítva a közlekedést a teljes fővárosi térségben. Sport. Szlovénia szombaton 15 órától Skóciát, jövő kedden pedig Macedóniát fogadja a Stožice sportstadionban a labdarúgó nemzetek ligája nyitó fordulójában. Október 3-án Svájc, október 6-án pedig Skócia ellen idegenben lép pályára a válogatott. Bos Jancsenszár csapata ezúttal jobb eredményt szeretne elérni, mint a legutóbbi világbajnoki selejtezőkön.
2: Időjárás.
1: A meglehetősen friss reggel után jobbára derült időben lesz ma részünk. A zavartalan napsütés hatására 18-22 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak ma gyakrabban a volán mögé ülők.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Szeptember 23-án ünnepeljük a Szlovén Sportnapját. Az aktuális mai adásában megismerjük a Csentei Lebár Gyurkács család sportszokásait, a mozgás iránti szeretetét. Segítségükkel bepillantunk több sportág mindennapjaiba, örömeibe és nehézségeibe. Tartsanak velünk ma délelőtt 11 óra után. Adásismétlés ma a 17 órai híreket követően.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal hoztam Ray euforikus hangulatú gospel és R&B ikletésű új dalát, a Joy című szerzeményt. A brit énekes dalszerző saját lánytestvéreivel, Ammával és Absolut Lee-vel működik közre. Ez az új dal a Joy a belső béke megtalálásáról, a mentális mélypontokból való kilábalásról és a reményről szól. Ray a dalt egy rendkívül nehéz, sötét életszakaszában írta, amikor szorongással és depresszióval küzdött. A dal azt üzeni, hogy a fájdalom és a szomorúság nem tart örökké, és hogy mennyire fontos a családi összetartozás, a közös gyógyulás és a feltétel nélküli támogatás. Ez a dal ennek a himnusza összességében, egyfajta modern ima és hálaadás, amely a zene erejével próbál vigaszt és tiszta, eufórikus boldogságot nyújtani mindenkinek, aki épp nehéz időszakon megy keresztül. Úgyhogy érkezzen most Ray aktuális újdonsága, a Joy című dal.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.

4 perc elmúlt el 9:30, úgyhogy ez van. A Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Szeptember 23-a van. Elsőjén ugye beköszöntött a meteorológiai ősz a mai nappal a csillagászati, az őszi napi egyenlőséggel. A nap ilyenkor pontosan az egyenlítő fölé ér 90 fok magasan. Ez az a pillanat ősszel, amikor a föld tengelye nem dől a nap felé, és az ellenkező irányban sem, így közel egyenlő a nappal és az éjszaka hossza. Az őszi napi egyenlőséget fokozatosan, tehát a napi egyenlőséget követően fokozatosan rövidülnek elnézést a nappalok, és hosszabbodnak az éjszakák. Ez sem egyenletes egyébként, mert még most gyakorlatilag előfordul, hogy 4 perccel rövidül a nappal, úgy, ahogy haladunk a téli napfordulóhoz, ott már csak 1-2 perc lesz az eltérés. A téli napforduló egyébként majd december 21-én lesz. Aztán közben lesz még egy őszi óraátállítás is idén, 2026-ban. Október 25-én vasárnap lesz, amikor hajnali 3-2 órára kell visszaállítani az órát. Hát a hasznát tekintve régóta vitatott az óraátállítás lényege, hogy tovább élvezhessük a természetes fényt napközben, ezáltal energiát spórolunk meg, csökkentve az áramfogyasztást. Az óraátállítással kapcsolatos leggyakoribb ellenérv egyébként az, hogy megzavarja az emberi szervezet természetes ritmusát, ami a testünk működésére hatással lehet, alvászavarok, koncentrációs nehézségek, fáradtság, emésztési problémák léphetnek fel, és még sorolhatnánk, ugye jó pár éve halljuk, hogy meg kellene szüntetni, igen ám, de melyiket válasszuk, és mi mindig ugyanott tartunk, ahonnan elindultunk, úgyhogy ez van. A népi kalendárium szeptembert Szent Mihály havaként jegyzi, ez az időszak a betakarítás, a szüret, az őszi szántásvetés ideje, mindig nagy jelentősége van az időjárás alakulásának, hiszen ezen múlott, hogy a fáradtságos munkát milyen körülmények között kell elvégezni. A népi megfigyelések alapján több időjóslásra vonatkozó hiedelem maradt fenn, ezek szerint a szeptemberben dörög villámlik, a fák sok virágot hoznak még, aztán, hogyha másodszor is virágba borul az akác, akkor hosszú, meleg őszre számíthatunk. Ha korán kezdenek hullani a falevelek, és a vándormadarak korán útra kelnek, akkor hamarosan beköszönt a hideg idő. Azt is szokták mondani, hogy aki Szent Mihály nap után szalmakalapban jár, attól nem kérek tanácsot. Viccesen persze. Egyébként Szent Mihály napjához is számos időjárási megfigyelés kötődik, de ezekről majd szólunk, amikor elérkezünk oda. Ez egyébként szeptember 29-én lesz majd. A mai nappal jut eszembe, átlépünk ugye a szűz jegyéből a mérleg jegyébe, és ez egy levegős jegy egyébként, úgyhogy egészen másfajta energetika, mint amiben eddig voltunk. Persze itt sincs olyan éles határvonal, hogy eddig ez volt, mostantól az. Mindig van egy kis átfedés, de a lényeg, hogy már érezhető a változás, és aztán már a mérlegeket fogjuk köszönteni, meg ünnepelni. Ennyit a kalendáriumból. 7 perccel múlt el 9:30, Rózsa Magdival folytatjuk tovább.

Mindjárt zenélünk tovább, 3:43, de egy kicsit előre tekintünk, 10 órakor hírek lesznek majd, aztán folytatódik tovább egy kis zenével programunk, majd lesz történetek az archívumból, újabb rész, illetve a 11 órai híreket követően aktuális, hiszen szerda van. Délután 3-kor pedig lesz majd terepjáró, 4 összeállítás lesz ebben várhatóan, a témák a következők. A május elejé alakuló ülést követően első ülését tartotta meg tegnap délután a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézményének tanácsa. A tanácstagok meghallgatták és véleményezték az első fél évre vonatkozó munka és pénzügyi terv megvalósításáról szóló beszámolót, majd körvonalazták az őszi programtervet a két szervezeti egységre vonatkozóan. A részleteket majd Botka Ágnes ismerteti. Aztán a zsidó hagyományokról, a magyarországi zsidóság helyzetéről és Izraelről is szó esett Borgula András lendvai közönség találkozóján. Az egykori izraeli katona, színház alapító és rendező a Bánfi központban beszélgetett a résztvevőkkel. A muraszombati Zaubermacher kommunála vállalat évente több mint 200 tonna használt ruhát gyűjt össze, abból a 40 utcai ruhagyűjtőből, amelyek a muravidéki községekben vannak elhelyezve. Nem mindegy azonban, hogy mit és hogyan dobunk a gyűjtőkbe. Jasmina Skáper, a vállalat szakmunkatársa nyilatkozott erről Szabó Szuzinak, és még egy téma. Az Európai Mobilitási Hét apropóján átfogó biztonságtechnikai előadást tart Dejan Krányec, a lendvai rendőrállomás körzeti vezetője Csrenshovcin a művelődési otthonban. A biztonságos közlekedés, az otthoni biztonság, valamint az online tér veszélyei kerülnek terítékre. Az előadót Szabó Márk kérdezi a témában. Ezek tehát a témák, amik délután 3 órától a terepjáróban várják önöket. Most azonban még bőven délelőtt van, 5 perccel múlt 3:40, jönnek a zenék, 10-kor pedig híreket mondunk.

Kapcsolódjon ki, töltődjön fel és élvezze a Lendvai termálfürdő különleges parafinos termálvizét. Hétfőn és csütörtökön a nyugdíjasok mindössze 12 euróért fürdőzhetnek. Pénteken és szombaton jöhet az esti lazítás. Éjszakai fürdőzés egészen 22 óráig. Pihenés, feltöltődés, jó közérzet. Lendvai termálfürdő. További információ termekötőjellendava.si. Minőségi lábbelit keres túrázáshoz, munkához vagy a mindennapokra? Látogasson el a turniscei Planika üzletbe, ahol Planika és Mendel, túra, hegymászó, munka és erdészeti lábbelik, valamint válogatott gyermekcipők várják. A cipőket helyben tesztpályán is kipróbálhatja, sőt betekintést nyerhet a gyártás folyamatába is. Várják Önt hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között, szombaton pedig 8-tól 12 óráig, Turniscén, a Presernova utca 4 szám alatt.

0: aktuális, fókuszba hozzuk.
1: Szeptember 23-án ünnepeljük a Szlovén Sportnapját. Az aktuális mai adásában megismerjük a Csentei Lebár Gyurkács család sportszokásait, a mozgás iránti szeretetét. Segítségükkel bepillantunk több sportág mindennapjaiba, örömeibe és nehézségeibe. Tartsanak velünk ma délelőtt 11 óra után. Adásismétlés ma a 17 órai híreket követően.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Janez Jánosa szlovén miniszterelnök hétfőn New Yorkba érkezett, kedden pedig részt vett az ENSZ közgyűlés 81. ülésszakának nyitó eseményén, a világ vezetőinek általános vitáján. A hivatalos menetrend szerint a szlovén kormányfő csütörtökön mond beszédet a közgyűlés előtt. Mint ismert, New Yorkban Janez Jánosa vezeti a szlovén delegációt, az útra elkísérte Tone Kaiser külügyminiszter is. Szlovénia, Olaszország és Horvátország belügyminisztere pordedónai találkozójukon megerősítették, hogy szorosabbra fűzik az együttműködést az illegális migráció és az embercsempész hálózatok elleni küzdelemben. A Villa Cataneo-ban tartott megbeszélésen Matteo Piante Dózi, Franci Matos és Davor Božinović vett részt. A miniszterek megállapodtak a háromoldalú határellenőrzési járőr szolgálat fenntartásában, amely kulcsfontosságúnak bizonyult a nyugat-balkáni útvonalon tevékenykedő embercsempészek kiszűrésében. A találkozón elhangzott, hogy az év első 8 hónapjában 28%-kal csökkent a szabálytalan határátlépések száma a nyugat-balkáni útvonalon az előző év azonos időszakához képest. Szlovéniában ma reggel 7 órakor Bábnopoljében mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet, ahol -2,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő. Iskerba, Kredarica, Nova Vasna Bloke, Rudnopolje, Jezersko és Zelenica településeken is fagypont alatti hőmérsékletet mutattak a hőmérők, nyilatkozta az STA-nak Katya Kozjek Mihelec ügyeletes meteorológus. Donald Trump amerikai elnök kedden az ENSZ közgyűlése előtt mondott beszédében először azzal fenyegetőzött, hogy megsemmisíti Iránt. Később azonban azt közölte, hogy néhány órával később amerikai és iráni tisztségviselőkkel találkozott a közgyűlés margóján. Ez az első megerősített közvetlen kapcsolatfelvétel a felek között a februárban kirobbant háború óta. Trump azt vetítette előre, hogy az Iránnal vívott háborúban nagy döntés előtt állhat, és felszólította Teheránt, hogy teljesen nyissa meg újra a hormuzi szorost, valamint üljön vissza a tárgyalóasztalhoz a rendezés érdekében. Trump azzal is megvádolta Teheránt, hogy húzza az időt, és hangsúlyozta, hogy ez a taktika nem fogja befolyásolni a háborúhoz való hozzáállását. Az Irán küldöttségének többsége kivonult az ülésteremből, miközben Trump az iszlám köztársaságot ostorozta. Beszéde után Trump Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel és Jens Frederik Nielsen grönlandi kormányfővel egyeztetett a közgyűlés margóján egy új biztonsági megállapodás aláírásáról. Trump tárgyalt az Egyesült Királyság új miniszterelnökével, Andy Burnhammel is. A vezetők elmondták, hogy a migrációról, az iráni konfliktusról, az orosz-ukrán háborúról és más kérdésekről egyeztettek. Sport. A magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában szeptember 25-én Ukrajnát fogadja. 3 nappal később az északírekkel játszik idegenben. Október 2-án Georgia lesz hazai pályán a magyar csapat ellenfele, 3 nappal később pedig újra Ukrajna következik.
2: Időjárás.
1: A meglehetősen friss reggel után jobbára derült időben lesz ma részünk. A zavartalan napsütés hatására 18-22 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a közúti forgalom. Radarral az esti órákig Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban a volán mögé ülők.

Köszöntöm műsorunk hallgatóit! A Vennvidéki Magyar Közművelődési Egyesület jegyzőkönyve, amit a Muraszombati Terület és Tanulmányi Könyvtár őriz, ritka kultúrtörténeti dokumentum. Kézzel íródott, de nyomtatott szöveget is beillesztettek alapjai közé. Mai adásunkban dr. Halász Albert, az intézmény munkatársa, a levéltári anyag létrejöttének előzményeit ismerteti, majd pedig kitér annak tartalmára.

A Munyaszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár többek között egy 45 per római 1-es helyismereti leltári számmal jelzett 21x33 cm-es vaskos jegyzőkönyvi kötetet is őriz. A könyv a Munyaszombati Járási Tanítótestület magyarosító és közművelődési szakosztályának, majd a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesületnek, röviden a VMKN-ek a jegyzőkönyveit tartalmazza. Tehát itt egy két névvel találkoztunk most, ezeket majd szétbontjuk a későbbiekben, hogy miből mi lett. Ennek a füzetnek a mérete nagyjából megfelel a korban használatos úgynevezett kancelláriai papír méretének. Hogy mit jelent ez? Ugye akkor nem voltak standardizálva a nyomtatványok, és a mai A4-es írógép papírnak valamivel hosszabb változata, ez egy két únyival hosszabb változata, és ilyen papírból áll ez a füzet. A lapok többsége előre vonalazott, ez már arra utal, hogy ezt nyomdában készítették. A bejegyzések túlnyomó részt kézzel készültek, három nyomtatott jegyzőkönyvet is beillesztettek a kötetbe, ezek ugyanúgy beépülnek a folyamatos kézi oldalszámozásba. Tehát amikor elkezdik kézzel számolni a lapokat, akkor beragasztanak néhány nyomtatott oldalt, és ezeket kézzel tovább számozzák, és így halad a számozás a füzet végéig. Emellett legalább 8 vonalazás nélküli utólag beragasztott lap is van benne. Nem tudjuk biztosan, hogy kiesett lapokat pótoltak-e velük, vagy egyes eredeti lapokat cseréltek ki. Minden esetre nem későbbi másolatról, vagy utólag összeállított forrásgyűjteményről van szó, mert a számozás és a kéziratok és a tartalmak azok egymást követik, hanem egy valóban használt, sorrendben keletkezett 315 oldalas egyesületi jegyzőkönyvi kötetről. Ahhoz, hogy értsük, mi került ebbe a könyvbe, röviden külön kell választanunk két szervezetet. A Munyaszombati Járási Tanítótestület a tanítók szakmai és pedagógiai szervezete volt. Ennek keretében Csendlakon, a mai Tisinán hozták létre 1893. október 4-én a magyarosító és közművelődési szakosztályt. Tehát ebben az egyesületben lett egy szakosztály. Ez már külön közművelődési feladatot kapott. A magyar nyelv elsajátításának és a magyar nyelvű művelődésnek az előmozdítását a térség szlovén lakossága körében. Ez az 1893-as dátum azért is fontos, mert 25 évvel később maga a VMKE is ehhez a naphoz kötötte saját történetének kezdetét, jogilag persze a későbbi egyesület akkor még nem létezett, a szakosztály tekintette közvetlen elődjének. Tehát ezt a magyarosító nevében magyarosító szakosztályt. A korabeli források ezt a programot magyarosításnak nevezték. Ezt mai fogalmakkal kell és érdemes pontosan kezelni. Nem pusztán az állam hivatalos nyelvének megtanításáról volt szó, a magyar nyelv oktatása, a magyar nyelvű könyvek és sajtó terjesztése, az óvodai és iskolai nevelés, valamint a kulturális és egyesületi élet szervezése együtt jelent meg ennek az egyesületnek a szárnyai alatt. A programnak tehát egyértelmű nemzetpolitikai, akkori nemzetpolitikai és asszimilációs iránya volt. Hogy milyen sikerrel, azt most itt nem tárgyaljuk, de ugyanakkor ebből a jegyzőkönyvből nem lenne pontos azt állítani, hogy tételes célként a szlovén identitás teljes eltörlését fogalmazták meg. Inkább azt látjuk, hogy a magyar nyelvi és nemzeti kötődést akarták erősíteni, és ehhez az oktatást, a könyvet, a sajtót és az egyesületi életet egyszerre használták. Tehát nem egy köztársaságban járunk akkor, hanem egy monarchiában, egy császárságban. És ott a politikai szempontok teljesen mások voltak, mint később egy, mondjuk úgy, hogy nemzetállamban. A program gyorsan gyakorlati formát öltött, könyveket és énekeskönyveket terjesztettek, nép- és iskolai könyvtárakat,
olvasó és dalköröket szerveztek, vagy támogattak, szorgalmazták a mozgókönyvtárak helyi megszervezését és az óvodai, illetve iskolai magyar nyelvi nevelést is előkívánták mozdítani. Vagyis a könyv, az iskola, az óvoda, az éneklés és a helyi egyesületi élet ugyanannak a közművelődési programnak volt a része. A szakosztály első elnöke Takács István lett, pontosabban Takács R. István, Muraszombat községi jegyzője volt, és a helyi sajtóban, valamint a gazdasági egyesületi életben is aktív szerepet vállalt. Már az ő személye is mutatja, hogy a szakosztály nem maradt szűk tanítói kezdeményezés. Az említett alakuló ülésen 64-en jelentkeztek tagként, később pedig még többen csatlakoztak az egyesülethez. A névsor mutatja, hogy nem kizárólag tanítói kezdeményezésről volt szó, tanítók mellett lelkészek, közigazgatási tisztviselők és birtokosok is beléptek. A szakosztály tehát tanítói közegből indult, de kezdettől szélesebb társadalmi támaszt keresett. A működés földrajzilag is bővült. Vas vármegye, Muraszombat és Szentgotthárdi járása mellett egyre inkább felmerült Zala vármegye szlovén lakosságú területeinek bevonása. Az előkészítésre kiküldött bizottság 1896-ban kétszer járt Belatincon, a mai Beltinciben, amely akkor az Alsó-Lendva járáshoz tartozott. A jegyzőkönyv szerint az első látogatáskor a helyi vezető rétegből mintegy 20-an támogatták a csatlakozást, a második látogatás idejére pedig már körülbelül 30-a jelentkeztek a szakosztályban. Ez már egy több járásra és két vármegyére kiterjedő szervezet körvonalait mutatta. Tehát szélesítették a területi működésüket. Ezzel együtt felmerült a szervezeti kérdés is. Alkalmas egy tanítótestületen belüli szakosztály ekkora terület közművelődési munkájának irányítására. 1896-ban erről szavaztak. 21-en az önálló egyesületi alakulást támogatták, 15-en pedig azt, hogy a szakosztály maradjon a tanítótestület keretében. 1897. október 28-án aztán elfogadták az új egyesület alapszabálytervezetét, és a jegyzőkönyv szerint a szakosztály ezzel Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesületté alakult. Tehát változott a neve is, és átalakult a működési formája. Jogilag azonban még szükség volt a hatósági jóváhagyásra, a szabályszerű alakuló közgyűlésre és az új tisztikar megválasztására, így 1898-ban került sor. A tanítótestület közben tovább működött, tehát nem szűntek meg, nem az egész tanítói szervezet alakult át VMK-EV, hanem az azon belül létrehozott szakosztály önállósult. Tehát itt látjuk, hogyan vált szét ez a két szervezet, és most térjünk vissza magához a kötethez. Az elején egy csoportkép is található, amelyet egyelőre nem tudunk biztosan azonosítani. Álló és ülő személyek vannak rajt. Az 1896-os jegyzőkönyv említi, hogy a szakosztály a budapesti ezredéves, vagyis milleniumi kiállításon bemutatta a csendlakon az alakulás alkalmával készült fényképet. A jegyzőkönyv viszont nem mondja meg pontosan milyen formában, vagy a kiállítás mely részében mutatták be. Emiatt elképzelhető, hogy a kötetbe ragasztott csoportkép az 1893. október 4-i alakuló gyűléshez kapcsolódik. De ezt bizonyíték nélkül nem szabad tényként kezelnünk. A kötet későbbi sorsáról egy 1958. március 20-án beragasztott átviteli elismervény ad biztos adatot. Iván Siftár, a Muraszombati Tanulmányi Könyvtár Igazgatóbizottságának elnöke igazolta, hogy Jánko Horváth muraszombati bírótól átvette az eredeti jegyzőkönyvi kötetet. Így legalább ebben az esetben azt pontosan tudjuk, hogyan került közgyűjteményi őrizetbe, tehát a Muraszombati Könyvtárba. Egy ilyen fontos dokumentumnál ez sem mellékes, nem csak a benne lévő szöveget vizsgáljuk, hanem magának a tárgynak a történetét is. A tartalom szempontjából különösen érdekes, hogy a könyvek az olvasás ugye már a kezdet-kezdetén megjelenik. Ez nem másra utal, mint hogy a könyvtáros tevékenységnek a kezdeteit Vas megyében
és részben Zala megyében ehhez az egyesülethez köthetjük. 1893. novemberében, alig egy hónappal a szakosztály megalakulása után könyvkiadókat és könyvkereskedőket kerestek meg, hogy ingyenes olvasmányokat szerezzenek. A következő évben 27 kiadótól és könyvkereskedőtől 341 kötetet szereztek be. A Muraszombati Evangélikus Iskolai Népkönyvtár 47, a Mártonhelyi, ma Mártyánci, Római Katolikus Iskolai Népkönyvtár 108 kötetet kapott, a gazdasági tárgyú könyvekből külön szakkönyvtárt alakította ki, amelyet az olvasóközönség is használhatott. Ez már nem alkalmi könyvosztás, hanem tudatos könyvellátás és gyűjteményszervezés volt. Ha lefordítjuk mai nyelvre, ezzel kezdődnek meg a könyvtároknak az alapításai. 1896-ra a tevékenység jóval nagyobb méretű lett. A beszámoló addig 1747 szétosztott műről tudósít. Könyvek kerültek iskolákhoz, népkönyvtárakhoz és olvasókörökhöz. A Batthyándi, mai Puconci olvasókör is a kedvezményezettek között szerepelt, emellett 1594 világi és egyházi dalos, illetve énekes füzet is raktáron volt. Külön pénzkeretet irányoztak elő dal és olvasókörök létesítésére, a következő évi programban pedig már a mozgókönyvtárak megszervezését is sürgették. A mozgókönyvtár ebben az esetben akkor természetesen nem járművet jelentett, hanem olyan vándorló vagy időszakosan kihelyezett könyvállományt, amelyet különböző települések vagy olvasóközösségek használhattak.

A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület jegyzőkönyvéről dr. Halász Albert szólt. A folytatást a következő hónapban hallhatják. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!

összejöttünk, nagy eset, csak összehozta ezt a véletlen. Na hát, szép kis baleset, hogy éppen én, na és hogy éppen te. Bár

0: El tudjátok mondani, hogy mi volt az első dolog, amit észrevettetek itt az iskolában?
1: Semmi nem volt.
2: Tábla.
1: Tábla?
0: Volt olyan korában az óvis csoportban?
1: Nem.
0: Ki ír arra a táblára?
1: Tanítani enni.
0: Ti már írtatok esetleg krétával a táblára?
1: Nem. Hát írtunk az elején csak, most már nem írhatunk.
0: Mi az, ami neked nagyon tetszik itt az iskolában? Van olyan dolog?
1: Lékakocska, meg szép a táskám.
0: Az óviban nem volt még ilyen?
1: Hát még nem volt.
0: Mihá büszkén viseled ezt az iskolatáskát?
1: Igen.
0: Mi minden került bele ebbe a táskába?
1: Füzető, toltartó, zsebkendő,
2: füzetek, toltartó, radiofarakok.
0: Milyen érzés, hogy van saját táskátok, saját toltartótok. Szofi.
3: Jó.
0: Nagyobbnak érzed magad?
3: Igen.
0: Idősebbnek?
3: Nem.
0: A tanórák vagy a szünetek tetszenek neked a leginkább?
1: Szünetek.
0: Miért a szünetek?
1: Mert ott nem bírsz kimenni, és

Szerda délelőtt van, szeptember 23-a, 9 perc múlva 11 órakor jönnek majd a délelőtti utolsó hírek, aztán a következő órában 4:12 után az aktuális jelentkezik, hiszen szerda van, a házigazda ezúttal Göncz Edit, a téma pedig természetesen sport lesz.

0: vagyok nagyon.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Május elejé megalakulását követően mandátuma első ülését tartottak kedd délután a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézményének tanácsa. A testületi tagok véleményezték az első fél évre vonatkozó munka és pénzügyi terv megvalósításáról szóló beszámolót, majd körvonalazták az őszi programtervet a két szervezeti egységre vonatkozóan. Az intézmény folyamatosan újítja fel a felszerelését, emellett árnyékolókat és légkondicionáló berendezést szereltek be a felújított épületrészlegbe, ahol most a gyermek- és ifjúsági könyvállomány kapott helyet. Ennek átadását a kora nyárról őszre helyezték át, de a megnyitó időpontja továbbra is kérdéses. Ettől függetlenül fogadja a látogatókat. A kulturális központban az év első felében 102 eseményt szerveztek, amit közel 18.500 érdeklődő kísért. A költségvetési mérleg értelmében a könyvtár az első fél évet körülbelül 18.000 euró többlettel, a színház pedig körülbelül ugyanekkora hiánnyal zárta. Szlovénia, Olaszország és Horvátország belügyminisztere pordedonei találkozójukon megerősítették, hogy szorosabbra fűzik az együttműködést az illegális migráció és az embercsempész hálózatok elleni küzdelemben. A Villa Cattaneo-ban tartott megbeszélésen Matteo Piandedosi, Franci Matoz és Davor Božinović vett részt. A miniszterek megállapodtak a háromoldalú határellenőrzési járőrszolgálat fenntartásában, amely kulcsfontosságúnak bizonyult a nyugat-balkáni útvonalon tevékenykedő embercsempészek kiszűrésében. Szlovénia hangsúlyozta az Eurodac rendszerben történő következetes új lenyomatvétel és adatrögzítés fontosságát, hogy pontosan megállapítható legyen, melyik országban léptek be először a migránsok az EU területére. Horvátország kezdeményezte, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, a Frontex, fokozza a jelenlétét Bosznia-Hercegovinában, mivel a Horvátországba érkező illegális bevándorlók több mint 95%-a onnan lépi át a határt. A találkozón elhangzott, hogy az év első 8 hónapjában 28%-kal csökkent a szabálytalan határátlépések száma a nyugat-balkáni útvonalon az előző év azonos időszakához képest. A felek egyetértettek abban, hogy a határokon bevezetett ideiglenes ellenőrzések ellenére sikerült minimalizálni a schengeni övezeten belüli állampolgárok és a határokon átnyúló gazdasági forgalom terheit. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán bejelentette, hogy az Európai Bizottság pozitívan értékelte a magyar kormány jogállamisági reformjait, így javaslatot tett 4,2 milliárd euró befagyasztott uniós forrás felszabadítására. A döntés értelmében a magyar egyetemek ismét csatlakozhatnak az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. A végső szót azonban a tagállamokat képviselő tanácsnak kell kimondani. Dania számolt be róla a portfólió. Az amerikai elnök kedden találkozott Sanae Takaichi japán miniszterelnökkel és Volodymyr Zelenszky ukrán államfővel, továbbá egy kötetlenebb megbeszélést is tart majd Delcy Rodriguez venezuelai ügyvezető elnökkel. Napirenden van továbbá egy találkozó az öbölmenti együttműködési tanács országainak, Bahrein, Kuwait, Omán, Katar, az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia vezetőivel és magasrangú tisztségviselőivel, hogy megvitassák az Irán elleni háború további menetét, valamint a Szaúd-Arábia ellen elkövetett, Teherán által támogatott huszi támadások miatti növekvő aggodalmat. Trump azt is tervezi, hogy részt vesz az Amerikák pajzsa nevű rendezvényen, amely egy az erőszakos kartelek elleni küzdelemre összpontosító kezdeményezés, és amelyet az elnök az év elején indított el latin-amerikai országokkal közösen. Sport. A Szlovén Sportalapítvány igazgató tanácsa úgy döntött, hogy rekordösszegű 15,5 millió eurót oszt szét a 2027-es évre. Ez az összeg pontosan 1 millió euróval több, mint amennyit az alapítvány a jelenlegi 2026-os esztendőben bocsátott a szlovén sport rendelkezésére. Branko Zorman, az FSO elnöke kiemelte, hogy a rekordszintű forrás elsősorban a szerencsejátékokból és sportfogadásokból származó magasabb koncessziós díjaknak, valamint a szlovén lottótársaságban meglévő 10%-os tulajdonrész után járó nagyobb osztaléknak köszönhető. Az egyes sportterületekre vonatkozó éves program felosztását várhatóan szeptember végéig fogadják el. A pályázatot október 16-án nyitják meg, és a sportszervezetek november 16-áig nyújthatják bejelentkezésüket.
0: Időjárás.
2: Jobbára derült időben lesz ma részünk, a zavartalan napsütés hatására 18-22 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak ma gyakrabban a volán mögé ülők.

0: Köszöntöm a hallgatókat! Szeptember 23-án ünnepeljük a Szlovén Sportnapját. Az ünnep és a sport népszerűsítése jegyében még nyitottabbak az egyesületek, a klubok. Ilyenkor kitárják az egyesület kapuját, hogy minél többen élhessenek a működés, az edzések látogatásának lehetőségével, és akár edzhetnek is, ha van kedvük hozzá. A mai aktuálisban leginkább a szabadidősportról szólunk, de helyet és időt adunk azonban a versenysportnak is. Megismerjük a csentei Lebár Gyurkács család sportszokásait, a mozgás iránti szeretetét. Segítségükkel bepillantunk egy egyéni és egy csapat sportág mindennapjaiba, örömeibe és nehézségeibe. Személyes ismerettségünkre tekintettel tegeződünk. Sziasztok!
1: Szia!
2: Szia!
3: Szia.
0: Köszöntelek benneteket a Muravidéki Magyar Rádió stúdiójában. Beszélünk röplabdáról, kerékpársportról, futásról, különböző mozgásformákról. Kezdjük Mojcával, aki hány éve röplabdázik?
4: Most már 9 évig röplabdázok.
0: Amikor sportág választ,

0: választás előtt voltál, tehát dönteni kellett, hogy miben szeretnél jeleskedni, miben szeretnéd kipróbálni magad. Miért a röplabda mellé adtad le voksodat?
1: Hát voltak barátném, akik röplabdáztak, és akkor elmentem egyik éven röplabdatáborba, és ott megtetszett, és akkor elkezdtem edzeni.
0: Azóta is tagja vagy a Lendvai Röplabda klubnak. Most, ha jól tudom, akkor két csapatban is ugye szerepet vállalsz, az idősebb lány csapatban és a serdülőknél. Akik, ahogy a felnőtt csapat ugye kivívta az első osztályt, akár a két lány csapat is kvalifikáció megszerezheti az első minőségű osztályt.
1: Igen.
0: Na, hogyan néznek ki a mindennapjait? Tehát milyen az edzését? Hogyan tudod összehozni egyáltalán a röplabdát az iskolával? Tudjuk, hogy most ugye már elsős vagy, tehát középiskolás.
1: Hát háromszor hetente van edzésünk, és akkor egyszer van meccsünk.
0: Ez általában hétvégén szokott lenni.
1: Igen. Hát ha van valami házink iskolában, megpróbálom iskola után mindjárt megcsinálni, és tanulni is, hogy edzés előtt akkor azt megcsinálom, és akkor van időm, hogy elkészülök, és minden.
0: Eddig nem voltak gondjaid az általános iskolában?
1: Nem.
0: Nem. Összetudtad hozni, tehát hallhattuk azt, hogy azért van kellő fegyelem. Hát és igen. Kell is ehhez.
1: Igen.
0: A röplabda mellett van még más elfoglaltságod? Esetleg tevékenykedsz valamilyen más területen?
1: Nem.
0: Nem. Denis, te kerékpározol.
2: Igen.
0: Tagja vagy a Trópóci kerékpárklubnak. Tudjuk azt, hogy nagyon sok hazai és külföldi versenyen is már szerepeltél. Ha megnézzük a kezdést és a jelent, ahol tartasz, milyen volt ez az út? Mit emelnél ki?
2: Hát az út nagyon nehéz volt, de hogyha szereted csinálni, akkor nagyon élvezetes. Én nagyon szeretek kerékpározni, azért nekem nagyon élvezetes volt ez az út. Évek során mindig több edzésem is volt. Nekem az nagyon tetszett, mert nagyon szeretek kerékpározni. És a versenyek is avval kapcsolatosan hosszabbak és erősebbek lettek, a versenyzők is sokkal fejlettebbek és erősebbek lettek, a konkurencia is, és a versenyszám is több lett, az nekem tetszik, mert nagyon szeretek kerékpározni.
0: Amikor te döntöttél, ugye Mojca elmondta, hogy történt ez a sportág választás, mi adta azt a motivációt, hogy ezt a sportot megkedvelted, és ebben találtad meg magadat?
2: A motivációt nekem az idősebb kerékpárosok adták, főleg mikor a televízión néztem a Rogličot és a Pogácsárt, hogy az volt a motivációm, hogy ilyen is ilyen jól leszek egyszer, mint ők, és ilyen magas szinten versenyzek.
0: Mit emelnél ki a versenyek szempontjából? Most már azért voltak sikerélményeid, dobogóra is léphettél, tehát tényleg egy élményekkel gazdag versenyzési hétvégét tudtál hagyni magad mögött az utóbbi években.
2: Hát számomra a legjobb eredmény, amin volt, a Rádiógentúron volt, mikor a válogatott csapatával mentem, és az összesítettben 14. lettem, hiszen az egy nagyon erős európai verseny, de Szlovéniában is van sok jó eredményem. Az országos bajnokságon is kétszer második voltam, egyszer negyedik, egyszer pedig első. Az is számomra nagyon nagy eredmény.
0: Minden nap előkerül a kerékpár? Minden nap le kell tekerni egy bizonyos távot?
2: Hát majdnem minden nap, 6-szor hetente, egyszer hetente még pihenésre is van idő.
0: Voltak sérüléseid?
2: Hát az ideli évben egy sérülésem volt, de nem olyan nagy. Az ujjam el volt törve a kezemen, de másképp elég nagy szerencsém volt ezzel kapcsolatosan.
0: A kerékpár ászok közül említettél egy-két nevet. Kikkel találkoztál eddig személyesen is, tehát élőben?
2: Élőben először a Pogácsárral találkoztam, mindjárt az első versenyemen. Utána a Mohoriccsal és az idén végre a Roglicsal is találkoztam.
0: Mojca, te szereted? Neked megfelel, ha például ott szurkolnak a lelátón a szüleid is? Hallottam több sportolótól, főleg így a csapatsportokban, de az egyéniben is, hogy nem nagyon szeretik, hogyha a szülők ott vannak.
1: Én azért szeretem, hogy eljönnek, hogy szurkolnak nekem, mert hogy ott vannak, már az is jó.
0: Motiváló hatása van, amikor az ember belép egy csarnokba, és ott van ugye a két röplabda csapat, teli lelátó, tehát teltház buzdítja egyik, másik együttest. Emeli talán egy kicsit a hangulatot is, és bennetek azt az erőt, hogy meg kell küzdeni minden pontért.
1: Hát igen, nekem őszinte passzol így, hogy hangos, meg minden, hogy szurkolnak, de tudom, hogy páraknak már a csapatomból az nem passzol.
0: Denis, te hogy vagy ezzel?
2: Hát számomra főleg az utolsó 500 méterben a versenynek nagyon sokat jelent, hogy szurkolnak nekem, hogy hallom, hogy éppen nekem szurkolnak, és az sok erőt és motivációt ad.
0: Denis, mi vár még rád és a Tropovci kerékpár klubra?
2: Hát az idén még az utolsó három verseny van rám. Már ezen a héten, a hétvégén két versenyem van, az utolsó pedig a október 10-e körül lesz. De télen is úgy gondolom, hogy a Tropovci Kerékpáros Klub szervez egy ilyen ciklokrosz versenyt, ami benne az erdőben másabb kerékpárokkal lesz versenyezve, és szerintem azon is részt fogok venni.
0: Télen, a téli időszakban milyen az edzésprogramotok?
2: Hát az edzésprogram az ilyen órák számonként hasonló, mint a nyári időkben, csak hogy másféle edzéseket végezzünk, hiszen a tornateremben is edzünk ilyen kettőször hetente ilyen egész testre gyakorlatokat csinálunk, hogy picit mást is csinálunk, mint kerékpározunk. Kerékpárt se hagyjuk csak ottan, edzünk abban is ilyen háromszor hetente, nem úti kerékpárt, hanem benne az erdőben.
0: Mojcán állott tart a szezon?
1: Hát, mink most kezdjük alig a szezont, úgyhogy egy olyan áprilisig körülbelül.
0: És akkor a szezon zártával van egy kis pihenőt?
1: Így nyáron nagyon nincs edzésünk, alig augusztusban szoktjuk kezdeni, de igen, táborok vannak, úgyhogy nem hagyjuk abba a röplabdával.
0: Most már kezdett edzeni a csapat?
1: Igen, most már elkezdtünk. Nekem most jó, hogy elkezdtük az edzésekkel, mert szeretek röplabdázni.
0: Beszélgettünk arról, hogy mi volt fontos a sportág választásnál. Mi tartott fontosnak a család, Reni, Tomi, ebben? Tekintettel arra, hogy tudjuk, hogy a gyerekek és a felnőttek életét, időbeosztását is átalakítja.
3: A családi életet helyre állítja, igen. Hát nekem az volt fontos, hogy igaz, a gyerekek az választják, ha mit szeretnek csinálni. Nekem az, hogy a gyerek adja a motivációt, hogy na hajrá, menjünk, na nem viszel már egyszer, nem? Na menjünk, már elkésünk meg. Na. Nekem ez igaz, azt jelenti, hogy akkor azt a sportágot választotta, amelyeket igaz szereti, és szeretni fogja tovább vinni is magával.
0: Tehát fontos az, hogy a gyereknek öröme legyen a sportban, Tomi.
4: Természetesen, hát igen, például Denis az elsősorban focival kezdte, és ott azért úgy láttuk, hogy annyira nem olyan nagy kedvel megy ezekre az edzésekre, főleg a meccsekre is, és akkor hála jó égnek megtalálta magát a kerékpározásba, és ottan pedig igen, hogy szinte nem is emlékszik, hogy ebben a 5-6 évben, miután kerékpár, az, hogy volt valamikor olyan, hogy nem menne edzésre, vagy mérkőzésre, vagy meccsre is. Tehát persze nekünk azt is akkor át kellett vizsgálni, hogy ezek az edzések akkor ezentúl nem lendván lesznek itt, tehát át kellett szervezni a programunkat, de mi mikor láttuk, hogy ez mennyire akaratosan szeretné csinálni, akkor persze, hogy mi ezt otthon is tudtuk alkalmazni, és szívesen megtettük ezt a lépést.
0: Folytassuk ebben az irányba, talán Renével először. A Gipko Egyesület, ugye, amelynek alapító tagja Horváth Jássá mellett Gyurkács Renáta, összekapcsolta a mozogni vágyó, a test és mentális egészségüket szem előtt tartó embereket, kortól nemtől, élethelyzettől függetlenül sportolhattunk, mozoghattunk, miközben ugye közösségeket, baráti kapcsolatokat építhettünk, és lényegében a Gipko működése alatt új ötletek is születtek arra, hogyan lehetne a mozgás örömét és annak jótékony hatásait a mindennapok részévé tenni. Ha csak megemlítjük a kilométergyűjtő akciókat, a lármafáig vezető túrákat, aztán azt a rengeteg sportprogramot, amit szerveztettek csarnokban vagy szabadtéren, cél ma is van, hogy minél több mozgásra ösztönző, ingyenes vagy kedvezményes sportolási lehetőség szerepeljen a palettán itt a községben, a városban. Volt támogatása ennek a mozgalomnak, 2026-ban hol tart most a Gipko?
3: Hát itt tartunk úgy, mint előbben években, a község is támogat bennünket, hiszen mostant még folynak az edzések a kintéri pályákon, ingyenes edzések, ez községi projekt, a Lendva Egészséges Város projektje, ahol úgy gyerekeknek, mint felnőtteknek tartunk edzéseket. Van támogatás, kell mondanom, táborokat is bírtunk kivételezni, úgyhogy folytatjuk ezzel kapcsolatosan.
0: A funkcionális gyakorlatok hol tartanak? Tehát heti két alkalommal? És mikor?
3: Funkcionális gyakorlat egyszer hetente van, igen, hétfőnként, most még kint vagyunk, meddig még ilyen szép idő van, ki kell használnunk a friss levegőt. Másképp meg ilyen stretch and tone, ez ilyen nyújtó gyakorlatok jobban, ilyen nem nagy aktivitás, hanem itt jobban mentális aktivitás is. Az meg csütörtökönként, most már bent vagyunk a iskola kis torna termében, mert most már arra egy kicsit hűvösebb van.
0: Tomi, említettük azt, hogy több éven keresztül ugye futballoztál, nem tudom, még most is?
4: Hát igazából még a veterán csapatban, lakosban, a Tatszinánál még mindig, igen.
0: Futballozol vagy a kapuban?
4: Kapuban vagyok, igen.
0: Kapus, tehát. De tudjuk azt, hogy a futás is ott van az életed részeként. Tagja vagy a Gipko futószekciójának?
4: Természetesen, hát
0: ez a futószekció nagyon aktív.
4: Hát el kell mondanom, hogy nem gondoltam volna, hogy először magamról is, hogy elkezdek majd valamikor futni, meg nem is gondoltam, hogy lendván ennyien fogunk futni, tehát még sőt azt, hogy közösen fogunk valami maratonokra járni, vagy ilyen közös akciókat szervezni. Hát egyrészt talán a Covid is ennek neki segített, mivel akkor, tehát nem lehetett ilyen csoportos sportot űzni, és akkor elkezdtem hetente kétszer futni, akkor már jöttek a többi ilyen foci társaim is, akik csatlakoztak, tehát hetente kettőször, háromszor így közösen is kezdtünk futni, a többi tagot is tudtunk csatlakozni, és ebből kiépült egy jó társaság, barátság, és akkor pedig persze jöttek az ötletek, hogy először elmegyünk valami versenyekre is, azután még már magunk is szerveztünk magunknak kihívásokat is.
0: Jók ezek a kihívások?
4: Hát igen, egyrészt összetartja a csapatot, tehát akkor még jobban megismerjük egymást, meg hát akkor még nagyobb intenzivitással is edzünk, illetve mozgunk.
0: 2026-ban volt néhány program, amelyen úgy hiszem, hogy mi is részt vettünk, legalábbis a fogadásnál ugye tapsoltunk nektek. Milyen lesz a következő év?
4: Hát jelenleg nincs lefixelve, hogy mi, tehát akkor persze, amikor a 26-osat befejeztük, akkor volt néhány ötlet, hogy milyen irányba menne. Tehát 25-ben, 26-ban olyan volt, hogy tehát éppen akkor ez a lármafához, mikor volt ez a gyűjtőkilométer, hogy oda befutunk a célba, úgy volt. Most is egyrészt van olyan ötlet, és másrészt pedig van olyan ötlet, hogy talán a Adriai tengerpart mellett futnunk egy 400-500 kilométeres szakaszt, de ezt majd valószínűleg ilyen évvégig megtervezzük is az időpontot, és akkor egyeztessük. Igen, úgyhogy még nincs teljesen fix eldöntőve, az van eldöntőve, hogy jövőre is megszervezzük.
0: A 2026-nak még nincs vége, vannak még őszi programok is.
4: Természetesen.
0: Amelyeken hát, részt vesz a futószekció.
4: Persze, természetesen. Most egyik tagunk épp tegnap fejezte be a Kopenhageni filmmaratont, tehát neki is ilyen egyéni kihívása van, hogy a hét legnagyobb világszerte filmmaratont lefussa, ez volt neki a második. Sok tag részt vett a Szerdaheli futó rendezvényen is. Személyesen magam most a Maráci kihívásra készülődök, néhányan a Ljubljanai maratonon is részt vesznek. Hát meg próbálunk így közösen is idáborá most is találkozni és futni, egyet közben beszélgetni, tehát itt nem ilyen erős tempóról van szó, hanem jobban ilyen társalgási tempó, de hát igen, mindenki igaz, hogy most nyáron talán kicsit kevesebbet futunk, mert néhányan azért kerékpározásra is ösztönözünk, és tehát vannak ilyen kerékpározási kihívások is, illetve nagyobb projektek. Voltunk például egy nap Ucskán, tehát hazóról Ucskáig, még ilyen 200-300 kilométeres távolságokat is megtettünk, úgyhogy próbáljuk mind a kettő pályát is rendszeresen üzni, tehát hogy ne legyen csak a futás, hanem kicsit más is.
0: Amikor a Gipko futószekciója, tehát átáll a kerékpárra, nyerekbe ül, akkor te is szoktál társulni hozzájuk?
2: Hát társulni? Jobban ritkán, hiszen nincs éppen annyi időm, meg nincsenek olyan edzéseim, hogy szabadna ilyen távolságokat csinálnom. Mm-hmm.
0: Tehát megvan azért határozva, megvan húzva a vonal, hogy meddig szabad elmenni, és mit szabad, mikor csinálni. Tehát komoly a Tropovci kerékpáros klub már, nem?
2: Igen, komolynak kell lenni, hogyha eredményeket akarunk elérni, főleg ilyen jókat, mert a konkurencia nagyon erős.
0: Tehát beszéltünk versenysportról, szabadidősportról, mozgásról, említettem Renni örök mozgó erejét. Van szabadidőd?
3: Hát, amennyit veszek magamnak, hogy kell mondanom, ja, őszintén. Szabadidőm. Hát most nekem ez a szabadidőm. Nekem a mozgás, még az emberek összetartása, mozgáson keresztül, nekem ez a szabadidőm. Ez is.
0: Ez is.
3: Igen.
0: A Gyurkács családban mindig ott volt a sport.
3: De... Már anyánál is, apánál is. Igen. Testvéreimnél is.
0: Mindig a szülő mutatja meg az utat a igen. gyerekeknek. Tomi, nálatok is.
4: Hát igen, az volt. Édesapám is sportolt, testvérem és az idősebb testvérem is sportolt, tehát igen, valahogyan. Hát meg a szülők, meg a társaság egyben, tehát akkor ez így összejön, nem?
0: Réni, hogyan látod a fiatalok mozgáskultúráját?
3: Elég ilyen gyöngén mozgók a gyerekek. Na, nincs meg az a fajta mozgásuk, amivel föl tudják találni magukat a gyerekek. Ami ez a alap mozgás, ez nincs meg. Másként meg látom, hogy évről évre, most Covid-tól fogva, úgy kicsit, mintha emelkednénk azért, hogy, hogy azért látom az idősebbek is, még a szülőket is látom, azért sokan mozognak, hogyha átmegyünk Lendván, így délutánként, akkor meg kell, hogy mondjam, hogy elég sokan mozgásban vannak, ami nagyon tetszik. És így a gyerekek is látják, hogy és valahogy a magukba vésik, hogy ez mégis jó, hogy jót tesz, és hogy mi mindenre is hat.
0: Milyen a véleményetek? Járjátok az országot, itt a Muravidék sport infrastruktúrája kielégíti azt, amire a kluboknak, az egyesületeknek szükségük van. Vannak sportpályák, vannak játszóterek, vannak szabadtéri fitness elemek is, látom itt-ott.
4: Véleményem szerint van elég is, tehát hogyha valaki akar sportolni, az megtalálja magának, hogyha most talán nem éppen Lendván, akkor a Muravidéki területen meg lehet találni, tehát ezek a kinti fitnessek is, ami volt említve, sok ilyen van, de sok helyen, tehát azt lehet látni, hogy nincs is kihasználó. Községek oda állítsák, talán erre kapnak, vagy erre tudnak szerezni eszközöket. Végül is ez egy kultúra, tehát most vagy valamelyik faluban, vagy városban ez bejön, vagy nem jön be. Például a teniszpálya is, hogyha már említve volt, a két teniszpálya Lendván egyelőre még nem annyira működ, mennyire lehetne, tehát nincs kihasználva. Tagja vagyok én is a teniszklubnak, a felsőlakosinak, és magam is teniszezek, de azt vesszük észre, hogy mi a lakosban még az a teniszpálya ki van használva, Lendván pedig egyelőre nem, de mondom, ez talán egy kultúrától is függ. Átmegyünk Szerdahelyre, átmegyünk Sveti Martinra, Szelnicára, ott évek után már működik a klub, tehát már egy 20-30 éve rendszeresen, és sokkal több tag van, látjuk, hogy ottan társalognak is, nem csak akkor, mikor játszanak. Tehát azt mondom, hogy a többi más sportra is, hogyha valaki akar valamivel foglalkozni, megtalálja a környékbe a helyét, és talán mindig nem is az kell, hogy a legmodernak legszebb legyen, hanem csak a jó hangulat, társaság, kedv. Egyéni sportágat is lehet, tehát a kerékpározás, futás. Kínálat van sok.
0: Az utóbbi években ugye itt a környéken is kiépültek a kerékpárutak, amiket rendszeresen ti is használtok. Vagy nem?
4: Hát ez ilyen örökös dilemma, hogy a kerékpározó, vagy ez a rekreatív kerékpározók, akik a versenybiciklivel mennek, nem igazából tudják használni a kerékpárutakat, tehát most el kell mondani a nehézségeket, itten olyan nehézségek is vannak, tehát hogy ezek legtöbbször nincsenek karbantartva, tehát kavicsok vannak rajt, sár van rajt, másik szempont, azt is kell nézni, hogy itt rajt vannak olyan gyalogosok, kerékpárosok, akik nagyon lassan közlekednek, kutyával sétálnak, és ez egyrészt talán sokkal veszélyesebb, hogy egy olyan kerékpáros megy, aki egy 35-40 km per óra sebességgel akar közlekedni, veszélyesebb, mint hogyha megy a főúton. Tehát ahol igaz, el van rendesen intézve, ottan szívesen használjuk őket, de például talán jobb megoldás az, ami van Kámaháza és Dobronak között, hogy tehát kicsit szélesebb az út, meg van jelölve, hogy hol mennek a kerékpárosok, és akkor az autó is normálisan mellett el tud menni. Én személyesen ilyen megoldásokat támogatni.
0: Jó érzés kimondani, hogy Szlovéniában évről évre ugye bővülnek a sportklubok, az egyesületek, a szakosztályokban sportolók létszáma. Vannak községek, városok, vannak falvak, ahol ugye tudjuk, jól kiépített az infrastruktúra rendszere. A Muravidéken, tehát vegyesen lakott településeiben, községeiben adottak a feltételek elsősorban a szabadidősport igényes kiszolgálásához, de a versenysportban is elmozdulás történt. A fiatalok motivációja nem hiányzik, szorgalmasak, alázattal edzenek, ahogy Mojcától is, Denisztől hallottuk, készülnek az újabb és újabb versenyekre. Ünnepeljük tehát a szlovén sportnapját, ünnepel a sportoló nemzet, ahogy többször hangoztatjuk, sportos programokkal, hiszen az a célunk, hogy valamennyi gyerek és felnőtt számára ugye elérhetőbbé tegyük rendszeres szervezett keretek közötti formában a közösségi sportot. Bízunk benne, hogy a mai vendégeink továbbra is részt vesznek a község sport életében, és élvezik a sport nyújtotta örömöket és előnyöket. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és vendégeink voltatok, Gyurkács Renáta, Lebár Tomi, Lebár Mojca és Lebár Denis. Ha felkeltette figyelmüket a mai aktuálisunk, akkor ne habozzanak, a mozgástérképre tegyék fel magukat. A mai stáb megköszöni a hallgatók figyelmét, további kellemes rádiózást, jó sportolást kívánunk, de nem csak a szlovén sportnapján és az európai sporthét keretében.

9 perc múlva dél lesz, szeptember 23-a van, szerda, délelőtt a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatták. Köszönjük, hogy eddig velünk tartottak, maradjanak a folytatásban is, hiszen megy tovább a program, egészen este 7 óráig tart a vezetett műsorrész. A műsorvezető Göncz Tamara lesz majd vele, és a délutáni csapattal jó rádiózást kívánunk. Minden jót, viszont hallásra!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mai nap első hírösszefoglalójának mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Oleti Zsuzsa hírszerkesztőt hallják. A műsor hangtechnikusa Benzik István lesz. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Krónikánk főbb híreiről először csak egy-egy mondatban.
2: A szlovén miniszterelnök csütörtökön mond beszédet az ENSZ közgyűlés előtt.
1: Szlovéniában ma reggel 7 órakor Bánopoljében mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet.
2: Több mint 4 milliárd eurót olt fel Magyarország számára az EU.
1: Szlovénia, Olaszország és Horvátország szorosabbra fűzik az együttműködést az illegális migráció és az embercsempész hálózatok elleni küzdelemben.
2: Megérkezett az első hó a Nyugat-Balkán hegyvidéki térségébe.
1: Az amerikai elnök az ENSZ közgyűlése előtt mondott beszédében azzal fenyegetőzött, hogy megsemmisíti Iránt. Ennyit bevezetőül, és már is jönnek a részletek, maradjanak velünk!

0: János Jánosa szlovén miniszterelnök hétfőn New Yorkba érkezett, kedden pedig részt vett az ENSZ közgyűlés 81. ülésszakának nyitó eseményén, a világvezetőinek általános vitáján. A hivatalos menetrend szerint a szlovén miniszterelnök csütörtökön mond beszédet a közgyűlés előtt.
1: Mint ismert, Janez Janša vezeti New Yorkban a szlovén delegációt, az útra elkísérte Tone Kaiser külügyminiszter. A küldöttség tagja a Polona Riffel környezetvédelmi és Tadej Osterc egészségügyi miniszter is.
0: A keddi parlamenti szavazáson a képviselők nem támogatták a Zorán Sztevanovics házelnök felmentésére irányuló ellenzéki indítványt. A titkos voksoláson a képviselők 49-37 arányban Sztevanovics mellett döntöttek, így ő továbbra is betöltheti az országgyűlés elnöki posztját.
1: A leváltást kezdeményező ellenzéki pártok, a Gibanye Szoboda, az SZD és a Levica azzal vádolták meg a házelnököt, hogy megsértette az alkotmányos rendet, és visszajött a parlamenti eljárásokkal. Szerintük módszeresen korlátozta az ellenzéki kisebbség jogait, amikor a parlament korábban elutasította bizonyos rendkívüli ülések napirendjét, ellehetetlenítve ezzel több ellenzéki vizsgálóbizottság felállítását. Sztevanovics visszautasította a vádokat. Kijelentette, hogy végig a hatáskörének megfelelően járt el, és hangsúlyozta, a napirendekről nem ő személyesen, hanem a parlamenti többség döntött, így nem terheli felelősség a többségi szavazások kimeneteléért. A szavazás előtt a jobboldali pártok támogatásukról biztosították a házelnököt, a titkos szavazás eredménye pedig megerősítette pozícióját a szlovén törvényhozás élén. Natasa Auschwitz-Bogovics alelnök felmentése, amelyet a koalíció és a Resnica párt terjesztette be, mindössze egy hiányzó szavazat miatt szintén elmaradt.
0: A mai napi egyenlőséggel, amikor a nappal és az éjszaka nagyjából azonos hosszúságú lesz, megkezdődik a naptári ősz.
1: Szlovéniában az ősz pontos kezdete hajnali 2 óra után néhány perccel volt. A Golovec Csillagászati Obszervatórium ebből az alkalomból nyílt napot szervez, ahol a látogatók előadást hallgathatnak meg.
0: Szlovéniában ma reggel 7 órakor Bánnapoljében mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet, ahol -2,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő.
1: Iskarba, Kredarica, Nova Vasna, Bloke, Rudnopolje, Jezersko és Zelenica településeken is fagypont alatti hőmérsékletet mutattak a hőmérők, nyilatkozta az STA-nak Katya Kozjek-Mihelec, ügyeletes meteorológus.
0: Május elejé megalakulását követően mandátuma első ülését tartotta kedd délután a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézményének tanácsa. A tanács tagok véleményezték az első fél évre vonatkozó munka és pénzügyi terv megvalósításáról szóló beszámolót, majd körvonalazták az őszi programtervet a két szervezeti egységre vonatkozóan.
1: Az intézmény folyamatosan újítja fel a felszerelését, emellett árnyékolókat és légkondicionáló berendezést szereltek be a felújított épületrészlekbe, ahol most a gyermek és ifjúsági könyvállomány kapott helyet. Ennek átadását a koranyárról őszre helyezték át, de a megnyitó időpontja továbbra is kérdéses. Ettől függetlenül fogadja a látogatókat. A kulturális központban az év első felében 102 eseményt szerveztek, amit közel 18.500 érdeklődő kísért. A költségvetési mérleg értelmében a könyvtár az első fél évét körülbelül 18.000 euró többlettel, a színház pedig körülbelül ekkora hiánnyal zárta.
0: Az ENSZ hét első két napján Orbán Anita 11-2 oldalú egyeztetést folytatott az unión belül kívüli partnerekkel Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig. Emellett pedig több multilaterális találkozón és az ENSZ közgyűlés általános vitájának megnyitóján is részt vett. Erről maga a külügyminiszter számolt be szerdai Facebook bejegyzésében.
1: Orbán Anita kitért rá, mindeközben a multilaterális diplomácia sem állt meg, hiszen részt vett a V4 plusz India külügyminiszteri találkozón, az uniós külügyminiszterek informális egyeztetésén és a Nyugat-Balkán barátai csoport ülésén. Ebben a csoportban Magyarország július óta teljes jogú tag, így felajánlotta, hogy 2027-ben az ország adjon otthont a csoport egy találkozójának, közölte.
0: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán bejelentette, hogy az Európai Bizottság pozitívan értékelte a magyar kormány jogállamisági reformjait, így javaslatot tett 4,2 milliárd euró befagyasztott uniós forrás felszabadítására.
1: A döntés értelmében a magyar egyetemek ismét csatlakozhatnak az Erasmus Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. A végső szót azonban a tagállamokat képviselő tanácsnak kell kimondania, számolt be a portfólió.
0: Szlovénia, Olaszország és Horvátország belügyminisztere hétfői pordedónai találkozójukon megerősítették, hogy szorosabbra fűzik az együttműködést az illegális migráció és az embercsempész hálózatok elleni küzdelemben. A Villa Cataneo-ban tartott megbeszélésen Matteo Piante Dossi, Franci Matoz és Dávor Bozsinovics vett részt.
1: A miniszterek megállapodtak a háromoldalú határellenőrzési járőrszolgálat fenntartásában, amely kulcsfontosságúnak bizonyult a nyugat-balkáni útvonalon tevékenykedő embercsempészek kiszűrésében. Szlovénia hangsúlyozta az Eurodac rendszerben történő következetes új lenyomatvétel és adatrögzítés fontosságát, hogy pontosan megállapítható legyen, melyik országban léptek be először a migránsok az EU területére. Horvátország kezdeményezte, hogy az Európai Határ és Partvédelmi Ügynökség fokozza jelenlétét Bosznia-Hercegovinában, mivel a Horvátországba érkező illegális bevándorlók több mint 95%-a onnan lépi át a határt. A találkozón elhangzott, hogy az év első 8 hónapjában 28%-kal csökkent a szabálytalan határátlépések száma a nyugat-balkáni útvonalon az előző év azonos időszakához képest. A felek egyetértettek abban, hogy a határokon bevezetett ideiglenes ellenőrzések ellenére sikerült minimalizálni a Schengeni övezeten belüli állampolgárok és a határokon átnyúló gazdasági forgalom terheit.
0: Megérkezett az első hó a Nyugat-Balkán több hegyvidéki térségébe. Kedden, a csillagászati nyár utolsó napján Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is havatásról számoltak be a helyi médiumok, adta hírul az Index.
1: Szerbiában, a Kopaunikon és az Ivanjica közelében található Golija hegységben is havazott. A Golián már a reggeli órákban intenzíven hullott a hó, ám hamar el is olvadt a viszonylag magas hőmérséklet miatt. A Kopaunikon viszont délután mindössze 1 Celsius fokot mértek, ami miatt megmaradt a hó, sőt helyenként a közlekedést is lassította. Bosznia-Hercegovinában a Vlasics és a Bjelásnica magasabban fekvő részein havazott. A lehűlés következtében a hegyvidéki területeken fagypont közelébe süllyedt a hőmérséklet, miközben az ország déli részén, Hercegovinában továbbra is jóval enyhébb idő uralkodott. Montenegróból is markáns lehűlést jelentettek, a magasabban fekvő területeken havazott is. A meteorológusok előrejelzése szerint a hőmérséklet csökkenése az ország északi hegyvidéki területein a legjelentősebb.
0: És most vissza a politikához egy hír erejéig. Donald Trump amerikai elnök kedden az ENSZ közgyűlése előtt mondott beszédében először azzal fenyegetőzött, hogy megsemmisíti Iránt. Később azonban azt közölte, hogy néhány órával előbb amerikai és iráni tisztviselők találkoztak a közgyűlés margóján.
1: Trump azt vetítette előre, hogy az Iránnal vívott háborúban nagy döntés előtt állhat, és felszólította Teheránt, hogy teljesen nyissa meg újra a hormuzi szorost, valamint üljön vissza a tárgyalóasztalhoz a rendezés érdekében. Trump azzal is megvádolta Teheránt, hogy húzza az időt, és hangsúlyozta, hogy ez a taktika nem fogja befolyásolni a háborúhoz való hozzáállását. Iráni küldöttségének többsége kivonult az ülésteremből, miközben Trump az iszlám köztársaságot ostorozta. Beszéde után Trump Mette Frederiksen, dán miniszter elnökkel és Jens Frederik Nielsen grönlandi kormányfővel egyeztetett a közgyűlés margóján egy új biztonsági megállapodás aláírásáról. Trump tárgyalt az Egyesült Királyság új miniszterelnökével, Andy Burnham-mel is. A vezetők elmondták, hogy a migrációról, az iráni konfliktusról, az orosz-ukrán háborúról és más kérdésekről egyeztettek.
0: Záróhírünkben arról, hogy a Föld két legnagyobb jégtakarója több mint 12 billió tonna jeget veszített el 47 év alatt, derül ki egy 58 tudós részvételével készült nagyszabású jelentésből. A Science Alert szerint az adatok arra utalnak, hogy a grönlandi és az antarktiszi jégtakaróval eltűnt jég együttesen, mint egy 31,4 mm-rel emelte meg a globális tengerszintet 1979 óta.
1: A Scientific Data című folyóiratban megjelent csapat 42 különálló jégtakaró felmérést. Data című folyóiratban megjelent csapat 42 különálló jégtakaró felmérést végzett. 27 műholdas

0: Belgiummal csapnak össze a kékmezesek, amely a nyolcad döntőben kiejtette Csehországot. A meccs 16 órakor kezdődik Torinóban. Szlovénia szombaton 15 órától Skóciát, jövő kedden pedig Észak-Macedóniát fogadja a Stožicében, a labdarúgó nemzetek ligája nyitó fordulójában. Október 3-án Svájc, 6-án pedig Skócia ellen idegenben lép pályára a válogatott. Postjáncszer csapata ezúttal jobb eredményt szeretne elérni, mint a legutóbbi világbajnoki selejtezőkön. A Szlovén Sportalapítvány igazgató tanácsa úgy döntött, hogy rekordösszegű 15,5 millió eurót oszt szét a 2027-es évre. Ez az összeg pontosan 1 millió euróval több, mint amennyit az alapítvány a jelenlegi 2026-os esztendőben bocsátott a szlovén sport rendelkezésére. Az egyes sportterületekre vonatkozó éves program felosztását várhatóan szeptember végéig fogadják el. A pályázatot október 16-án nyitják meg, és a sportszervezetek november 16-áig nyújthatják be jelentkezésüket. A magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában szeptember 25-én Ukrajnát fogadja. Három nappal később az északirekkel játszik idegenben. Október 2-án Georgia lesz hazai pályán a magyar csapat ellenfele, három nappal később pedig újra Ukrajna következik.
1: Időjárás. Jobbára derült időben lesz részünk délután. A sok napsütés hatására 18-22 fok között tetőzik a hőmérséklet.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. Radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban a volán mögé ülők.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a Muravidéki Magyar Rádió szerda déli hír összefoglalójába. Köszönjük figyelmüket, további szép napot és jó MMR rádiózást!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Köszöntjük a kedves hallgatókat, így szeptember 23-án szerdai nap a mai, továbbra is a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, és 2 perccel vagyunk 12 előtt, ami pedig akkor azt jelenti, hogy a délutáni csapat van már itt önökkel. A zenei szerkesztő, továbbra is Király Boglárka, a délutáni hangtechnikus kolléga itt a stúdióban nem más, mint Lebár Teodor, a híreket Faris Doris szerkeszti, műsorvezető pedig Gönc Tamara. Mi leszünk itt önökkel egészen 7 óráig, úgyhogy tehetik akkor tartsanak velünk, egy biztos, hogy unatkozni nem fognak, jobbnál jobb zenék és jobbnál jobb műsorok várják még itt önöket a délutáni órákban az MMR-en. Hogyha tehetik, akkor mindenképpen maradjanak a készülékek mellett, hallgassanak bennünket továbbra is, és egyébként azt se feledjék, hogy pontban 1 órakor friss időjárási információkkal jelentkezünk majd, úgyhogy majd egy picit belelesünk abba, hogy mik a jelenleg jelentések, még a délutáni órákra, illetve akkor az esti órákra, na meg az elkövetkezendő napokra, és ránézünk majd az utakra is, úgyhogy addig viszont még szólnak a jobbnál jobb muzsikák. Zoran Predin és a Zsive legendetől fog szólni a Ne Mineniti Dane című muzsika, na meg még utána a jobbnál jobb zenék. Tartsanak velünk a folytatásban is!

0: Minőségi lábbelit keres túrázáshoz, munkához vagy a mindennapokra? Látogasson el a turniscei Planika üzletbe, ahol Planika és Mendel túra, hegymászó, munka és erdészeti lábbelik, valamint válogatott gyermekcipők várják. A cipőket helyben, tesztpályán is kipróbálhatja, sőt betekintést nyerhet a gyártás folyamatába is. Várják Önt hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között, szombaton pedig 8-tól 12 óráig, Turniscén, a Presernova utca 4 szám alatt.
1: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.
0: Időjárás.
2: Szeptember 23-a van, szerdai nap a mai, és 13 óra a pontos idő. Ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, Önök pedig a legfrissebb időjárás információkat hallhatják, elsőként Szlovéniára vonatkozóan. Ma délután többnyire derült lesz az ég országszerte, tengermelléken a felhőzet egyébként feloszlik a délután folyamán. A legmagasabb napi hőmérséklet 18 és 22 Celsius fok között alakul. Aztán holnap eleinte meglehetősen napos idő várható, de napközben fokozatosan beborul majd az égbolt országunk felett. Délnyugati szél fúj, délután pedig északon záporok és szorványosan zivatarok alakulnak ki, amelyek este és péntek éjszaka első felében a déli területekre is átterjednek majd egyébként. A szél egy ideig északról fúj, a partvidéken gyenge bóra lesz, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet pedig 3 és 8, tengermelléken 11 fok körül, a legmagasabb napi hőmérséklet pedig 18 és 24 Celsius fok között alakul. Pénteken és szombaton viszonylag derült lesz az ég felettünk. Az Alföldön ködös reggelre számíthatunk, tengermelléken pedig a gyenge bóra péntek napközben többnyire alább hagy. És ami akkor a jelenlegi hőmérsékleteket illeti, Lendva 18 fokos, ez szintén így van a közeli Muraszombatban, Ljubljana 16 fokos, Maribor 18, Celje 17, Novomesto 18, Koper 22, Kredaricán pedig 4 Celsius fokot mérnek jelen pillanatban. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Gomoly felhős, napos idő várható, melyek estére a legtöbb helyen fel is oszlanak, nagy területen kiderül az ég. Este a dunántúli tájak fölé ugyanakkor egy felhősáv nyúlik be. Az ország döntő részén nem lesz csapadék, legfeljebb keleten fordulhat elő kevés helyen kisebb zápor. Az északnyugati szelet nagy területen kísérhetik élénk, egy-egy helyen erős lökések, majd estére mérséklődik a légmozgás. A csúcshőmérséklet 20 fok körül alakul, késő estére 6 és 15 fok közé hűl le a levegő. Aztán holnap, azaz csütörtökön, változóan felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel, majd a déli kora délutáni órákra északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, átmenetileg beborul az ég. Kora este kezdhet el északnyugati irányból határozottan csökkenni a felhőtakaró, délelőtt még nem valószínű csapadék, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső. Zápor, nyugaton zivatar sem kizárt egyébként. Az ország nagy részén viszont nem lehet számítani számottevő mennyiségre, sőt maradhatnak száraz területek is. Délnyugati-nyugati, majd az északnyugati irányba forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések. Záporok, zivatarok környezetében is lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 18 és 24 fok között várható. Pénteken hajnalban északkeleten kötfoltok kialakulhatnak, még napközben a terülő gomoly felhők mellett pedig akkor több órás napsütés valószínű, főként a Dunától keletre néhány futózápor is előfordulhat. Szombaton hajnalban északkeleten kötfoltok még kialakulhatnak, aztán napközben a szétterülő gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű, csapadékra szombaton kicsi az esély. Ami pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket, ami még a magyarországi településeket illeti. Lenti 19 fokos jelen pillanatban, és ez szintén így van Zalaegerszegen. Nagykanizsa is 19 fokos, Szentgotthárdon is 19 fokot mérnek jelen pillanatban, és ez Szombathelyen sincs másképp. Egyébként Budapest is 19 fokos jelenleg, mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a legfrissebb helyzet az utakon.
1: közlekedési hírek.
2: Moravidék közúti forgalmában nem jelentettek fönnakadásokról, több helyütt viszont alakultak ki torlódások, például a Steyr autópályán, az Adobrova és Szent Jakab csomópontok között mindkét irányban. Aztán a tengermelléki autópályán a Raubarkommanda és Studenec pihenőhelyek között Koper felé, valamint a Smárje Koper és a Lucia Izola utakon. Az Útinform adott ki egy értesítést is, illetve hát figyelmeztetést, ugyanis a Störmec Mangart és a Predel Bovec úton 15 óra 30 percig 15 perces teljes útlezárás lesz egy forgatás miatt, úgyhogy ha arrafelé tartanak, akkor mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy vezessenek körültekintően, és ugye akkor legyenek türelmesek addig, amíg várni kell. Ezen kívül több helyen munkálatok is vannak, ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni, már csak ezért is. Ami pedig a rendőröket illeti, ők ma Muraszombat körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, úgyhogy ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, hogy aztán mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.
0: Muravidéki Magyar Rádió.

Az őszi strand szólt Jónás Verától, és természetesen a folytatásban is szólni fognak a jobbnál jobb muzsikák. Mindjárt érkezik Geszti Péter és Péterfi Bori közös dala, a Csak te meg én című muzsika, de egyébként azt se felejtjük, hogy negyedkor érkezik a mai aréna adása, úgyhogy a legfrissebb sporthírekért akkor érdemes lesz a folytatásban is a Moravidéki Magyar Rádióval tartani.

0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Szeptember 23-án ünnepeljük a szlovén sportnapját. A dátum a 2000-es Sydney olimpiához kötődik, amikor első alkalommal csendült fel a szlovén himnusz olimpiai győzelem után. Aznap két szlovén aranyérem is született. Az evezős Istok Csop és Lukáš Pík, valamint a sportlövő Raymond de Bevec révén. A szlovén sportnapja egyben az Európai Sporthét felvezetése is. Szeptember végéig országszerte számos ingyenes sport és mozgásprogram várja az érdeklődőket. Az idei kezdeményezés üzenete, hogy minden mozgás számít, életkortól, erőléttől és versenyzési ambícióktól függetlenül. És ha már a sport különböző oldalairól beszélünk, a versenyző mellett legalább olyan fontos szerepe van a bírónak is. Mai vendégünk Ria Gábor, fiatal Lendvai Cselgáncs bíró, aki nemrég a Plotnicán sikeresen teljesítette a Szlovén Judo Szövetség bírói vizsgáját. Mellette a Lendvai Judo Klub másik tagja, Nick Elionjárc is sikeresen teljesítette a bírói gyakorlati vizsgát a nemzetközi torna keretében. Hogyan lett egy fiatal cselgáncsozóból bíró, és mit jelent számára az új szerep? Erről beszélgettünk a következőkben Ria Gáborral.

Hát tulajdonképpen ez sokat jelent, mivel más formán is ad lehetőséget a jövőre. Itten is tudok ugye

0: előreléptetni, jobb bírő lenni és több versenyeken bíráskodni. Most ugye a C licencás bíró vagyok, az azt jelenti, hogy a fiatalabb korosztályokba tudok bíráskodni. Ugye van még nálunk Szlovéniában a B és a A, ez a licenca, amik tulajdonképpen csak annyiban különböznek, hogy utána országos versenyeken is tudsz bíráskodni, utána pedig lesz majd lehetőségem, és kedvem is valószínűleg ahhoz, hogy talán még a Európai Judo Szövetségnek a bírója legyek, vagy pedig a Világ Judo Szövetségnek a bírója.
1: Tehát akkor az azt jelenti, hogy nemzetközi versenyeken is tudnál bíráskodni.
0: Igen.
1: Viszont az A és a B licences, azt akkor ugye még lesznek vizsgák, vagy továbbképzés, vagy az?
0: Minden éven vannak képzések. Pár év tapasztalatnak is kell lenni, jónak is kell lenned a bíráskodásnak, és akkor tovább is tudnak léptetni. Szerintem van még egy vizsga, ahol még jobban nézik ezt a pontosságot, és utána határozzák el, hogy ha tovább léptetnek, vagy mégsem.
1: És milyen volt számodra akkor az első verseny a Plotnicán?
0: Hát az elején nagyon izgultam, bár szerintem mindenki. Hála Istennek nem volt ez az első alkalom, amikor bíráskodtam, mert volt lehetőségünk is a izolai edző táborba is bíráskodnunk, úgyhogy már ottan kipróbálhattuk, kaptunk még mindenféle útmutatókat, hogy mit kell javítani, mire kell még különlegesen odafigyelni. Szóval az elején izgultam, utána már olyan 10-15 perc után talán kicsit ellazultam. A U14-es korosztálynak bíráskodtunk először, utána délután még az U12-esnál is. Ottan külön oda kellett figyelni arra, hogy a U12-eseknál nem lehet térdről dobásokat csinálni, úgyhogy arra külön oda kellett figyelni. Ottan meg már szerintem nagyon el voltunk lazulva, kevésbé volt stresszes az egész.
1: Yeah.
0: És szerintem egy elég jó verseny volt.
1: Milyenek voltak a visszajelzések a többiektől? Ugye nem voltál magad, Envárul?
0: Nick volt még velem. Ő is körülbelül épp így érezte magát. Ugye a bíró, aki jegyzetelgetett, az mondta is, hogy lehetett látni rajtunk, hogy a másik részben sokkal jobban ellazultunk. Hát tulajdonképpen nem is volt sok hozzájelzése, de nagyon fontos az, hogy a bíró döntse, gondolom, hogy a bíró maga a meccset tudja irányítani, mert akkor nagyon nehéz meccsek vannak, és a bírónak el kell dönteni tulajdonképpen, hogy ki nyer és ki veszít. Mondta is nekem, ugye, aki osztályozott minket, hogy talán kicsit jobban magabiztosnak kell lennem, hogyha nincs is olyan nagy gond, általában nem is szokják nézni. Tényleg, hogyha valami nagyobb dolgok történnének, vagy olyan nagyon nehéz szituáció keletkezik, ahol szabad szemmel nem lehet pontosan megcáfolni, hogy most pontosan mi történt, akkor igénybe veszik a videószisztemet is.
1: Volt ilyen eset, hogy vissza kellett valamit nézni a Plotnicán?
0: Szerintem volt egy-két olyan helyzet, ami olyan kicsit trükkösnek számított, mivel tényleg akkor egyes szituációk nagyon gyorsan történnek, és hogyha a bíró nincsen abban az időben jó pozíción, akkor lehet, hogy valamit nem veszel észre, amit talán jó lenne észrevenni.
1: Segít esetleg, hogy ugye még versenyző is vagy, tehát a bíráskodásban, hogy érzed, hogy hogyan zajlik egy verseny, mivel hogy még most is ugye aktív vagy?
0: Igen, ez talán szerintem egy plusz, hogyha egy versenyző bírónak áll, mert ugye mikor te versenyzöl, már úgy magadból tudod, hogy körülbelül milyen fogásból, milyen mozgásból mi keletkezhet, úgyhogy már jobban tudsz arra figyelmes lenni, hogy mi történhet az adott szituációban. Ami talán, hogyha valaki nem versenyzik, ezt talán nem tudja így észrevenni. És talán azért, nem tudom, másik irányba menne. Úgyhogy igen, ez szerintem egy nagy plusz. Általában úgy szoknak a bírók csinálni, hogy az elején kicsit megvárják, hogy meglássák pontosan, hogy mit, hova fog ugye ez az egész menni, és utána kezdnek mozogni, nem mozognak csak fölöslegesen. Nagyon is fontos, hogy elég messze vagy, de elég közel is ahhoz, hogy látod, hogy mi történik, de az is fontos, hogy nem vagy túl közel, mert hogyha túl közel vagy, lehet, hogy egyes szituációkból egyes dolgokat nem lehet látni, főleg, hogyha azok földön történnek, úgyhogy igen, ez a távolság, ez úgy nagyon fontos.
1: Réa Gábor részletezte, hogyan zajlott a bírói vizsga, valamint azt is, hogyan érezte magát más szerepben a tatamin. Beszélgetésünk második részét a pénteki arénában hallhatják.

Ahogy adásunk elején említettük, szeptember 30-ig zajlik az Európai Sporthét. Ennek alkalmából a Leinvai Sportszövetséghez tartozó egyesületek is érdekes programokkal várják az érdeklődőket. Nézzük meg, mi várható ezen a héten. Ma, szeptember 23-án 18 órakor a Gipko Egyesület szervez túrát a Lármafára. A gyülekező a Leinvai egyes számú kétnyelvű általános iskola atlétikai pályáján lesz. Csütörtökön az iskola tornatermében a gyerekeket mozgásprogramok várják délután 4 és 5 órakor. Este fél héttől ugyanitt funkcionális edzésre várják a felnőtteket. 17 órától a Leinvai IASZ Klub tart nyílt napot a Petesházi Salakmota stadion melletti pályán. Az Európai Sporthét keretében csütörtökön, szeptember 24-én nyílt napot tartanak a Leinvai röplabdázók is. Délután fél öttől a Leinvai egyes számú kétnyelvű általános iskola tornatermében az idősebb lányok, a kadétok és a juniorok közös edzését lehet megtekinteni. Az érdeklődők így közelebbről is megismerhetik a klub munkáját, az edzéseket és a csapat életét. Pénteken 16 órától a Speedway Team Leinvai is nyílt napot tart. Vasárnap 15 órakor pedig országos salakmotor bajnoki futamot rendeznek Petesházán. Szintén pénteken 15 órától boccia tornát szervez a Rokkantak Leinvai Községközi Egyesülete a Mohor utca 3-as szám alatt. Kedves hallgatók, ez volt a Szerdai Aréna. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztőt, Szabó Rudolfot hallották. A legközelebbi viszonthallásra.

Pszichedélia és jazz érkezik idén novemberben a Rich Club a Turbinába. Rich Club lúperek, digitális hangeffektek és a szaxofonja segítségével alkot izgalmas, hömpölygő dalokat. A torontói jazz szaxofonos márciusban adta ki első kislemezét, azóta pedig folyamatosan jelentkezik újabbakkal, amiket havonta közel 4 millióan hallgatnak meg Spotify-on. November 6-án pedig első magyarországi koncertjét adja majd a Turbinában, tudhatjuk meg a rekorderen. Rich Club fő inspirációi a jazz fusion világa, valamint olyan előadók, mint Flying Lotus és Sam Gendel, és hip-hop producerek, például Clams Casino és Madlib. Családja dél-indiai származású, így az indiai klasszikus zenedallam világa szintén felfedezhető kompozícióiban, amelyeket élőben izgalmasan épít fel rétegről rétegre. Márciusban megjelent első kislemeze, a Where Am I Supposed to Go, egy lassú, atmoszférikus, instrumentális szám, amely azt a vegyes érzést jeleníti meg, amikor valaki a múltjában rekedve próbál reményt találni a jövőre. Azóta 6 dalt adott ki még, amelyekben hasonlóan megjelenik a reménytelenség, a gyász és a szabadság érzése. 5. kislemeze, a Do I Clench My Fists, 6 hónap alatt több mint 50 millió lejátszást ért el a digitális streaming platformokon. Dalai azonban élőben a legerősebbek, így nem érdemes kihagyni magyarországi bemutatkozását november 6-án a Turbinában sem. Na, a koncertjegyeket már szeptember 17-én 11 órától be lehet szerezni, úgyhogy ha valakinek felkeltette esetleg az érdeklődését az előadó koncertje, akkor tudjuk ajánlani figyelmükbe, hogy a Live Nation, illetve a fancode.hu oldalakon csapjanak le egy-egy jegyre, és akkor november 6-án látogassanak el az előadó első magyarországi koncertjére, amit a Turbinában fog adni. Addig is viszont ugye bele lehet hallgatni egy-egy zenéjébe. Ez a különféle streaming platformokon elérhető, Spotify, YouTube, Apple Music és még ezek társai. Na, nálunk pedig igaz Rich Club nem, de Bogi szólni fog, méghozzá Szerelmet szakajtok című dala, de egyébként utána a Nils dalát is hallhatjuk majd.

Az volt a mai éjjel a Nils-től, hát egy tipikus olyan dal, ami tökéletes az olyan éjszakákhoz, illetve estékhez, amikor figyeljük a csillagokat az égbolton. Na de, a Nils után érkezik még a Passenger dala, utána pedig a friss ismétlése 3/4-kor, úgyhogy ha esetleg délelőtt lemaradtak volna róla, akkor tartsanak velünk a folytatásban, és hallgassák meg, hogy mi újdonság van a zene világában.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal hoztam Ray euforikus hangulatú gospel és R&B ikletésű új dalát, a Joy című szerzeményt. A brit énekes dalszerző saját lánytestvéreivel, Ammával és Absolutely-vel működik közre. Ez az új dal a Joy a belső béke megtalálásáról, a mentális mélypontokból való kilábalásról és a reményről szól. Ray a dalt egy rendkívül nehéz, sötét életszakaszában írta, amikor szorongással és depresszióval küzdött. A dal azt üzeni, hogy a fájdalom és a szomorúság nem tart örökké, és hogy mennyire fontos a családi összetartozás, a közös gyógyulás és a feltétel nélküli támogatás. Ez a dal ennek a himnusza összességében egyfajta modern ima és hálaadás, amely a zene erejével próbál vigaszt és tiszta, eufórikus boldogságot nyújtani mindenkinek, aki épp nehéz időszakon megy keresztül. Úgyhogy érkezzen most Ray aktuális újdonsága, a Joy című dal.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Neztek, csináljatok dalokat, ez verseny. Én nem versenyzem senkivel, már nyertem. Engem elortak már minden.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tizennégy órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Mandátuma első ülését tartotta meg tegnap délután a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézményének tanácsa, a május elejé alakuló ülést követően. A tanácstagok meghallgatták és véleményezték az első fél évre vonatkozó munka és pénzügyi terv megvalósításáról szóló beszámolót, majd körvonalazták az őszi programtervet a két szervezeti egységre vonatkozóan. Az intézmény folyamatosan újítja fel a felszerelését, emellett árnyékolókat és légkondicionáló berendezést szereltek be a felújított épületrészlegbe, ahol most a gyermek- és ifjúsági könyvállomány kapott helyet. Ennek átadását akkor a nyárról őszre helyezték át, de a megnyitó időpontja továbbra is kérdéses. Ettől függetlenül fogadja a látogatókat. A kulturális központban az év első felében 102 eseményt szerveztek, amit közel 18.500 érdeklődő kísért. A költségvetési mérleg értelmében a könyvtár az első fél évet körülbelül 18.000 euró többlettel, a színház pedig körülbelül ekkora hiánnyal zárta. A Gibanye Szoboda parlamenti csoport a parlament rendkívüli ülésének összehívását követeli, hogy megvitassák az olajkereskedők haszonkulcsainak és ezáltal a végfelhasználók üzemanyagárainak ideiglenes csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Úgy gondoljuk, hogy igazságosabban kell elosztanunk a magas üzemanyagárak terhét, írták a mai sajtóközleményben. A Gibanye Szoboda úgy döntött, hogy segít a kormánynak, amely nem képes csökkenteni az üzemanyagárakat, és ezért tehetetlennek érzi magát, jelentették ki a legnagyobb ellenzéki párt parlamenti csoportjában, utalva Jernej Vrtovec infrastrukturális és energiaügyi miniszter legutóbbi nyilatkozatára, miszerint tehetetlennek érzi magát az emelkedő olajárakkal szemben. Mint felidézték, a múlt héten a törvényhozásnak benyújtottak egy olyan törvényjavaslatot, amely az üzemanyag árak csökkentésére irányuló intézkedéseket tartalmazza. Az idei aszály súlyos nyomot hagyott a szlovákiai mezőgazdaságon is, különösen az ország déli termőterületein. A gazdálkodók csak nem 1 millió eurót fordítottak öntözésre, azért, hogy legalább a termés egy részét megmentsék, miközben a kiesés értékét már 100 millió eurós nagyságrendben mérik. Az öntözés ugyan mérsékelte a vesztességet, de megvoltak a maga költségei, miközben a következő gazdálkodási év kiadásai már jelentkeznek, írta az Új Szó. A szlovákiai agrárkamara adatai szerint délen a mezőgazdasági vállalkozások mintegy 980 ezer eurót fordítottak öntözésre a szárazság miatt, ami az egész régiót érintette. Az összeg jelentős részét az áram, az üzemanyag és a munkabér vitte el. A szlovák agrárkamara közlése szerint a vizsgált déli régiókban csak a kukorica termés kiesésének értéke megközelíti a 40 millió eurót, más mezőgazdasági termékeknél további 100 millió eurót meghaladó kieséssel számolnak. Sport. Felkészülési torna keretében ma barátságos mérkőzést játszik a szlovén női kézilabda csapat. 18 órától a csehországi Cseb városában Lengyelország lesz az ellenfél. Időjárás. Délután jobbára derült időre kell számítani. A tenger melléken felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 22 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Zadobrova és Szent Jákob között mindkét irányban. A tenger melléki sztrádán Raubar Komanda és Studenec között Koper felé.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.

Chasey és Nagy Laci közös dala szólt az imént, az utazunk, mi pedig egy picit átmegyünk a színházi témákra, ugyanis a Fidelio egyik legfrissebb cikkében arról olvashatunk, hogy ifjabb Vidnyánszky Attila rendezése a legjobb, Szombathelyé pedig a legjobb külszínházi előadás lett idén a Színházi Kritikusok céhén, amelyet szeptember 20-án este 47. alkalommal adtak át a színi kritikusok, vagyis hát akkor adták át a színi kritikusok díját, amellyel a 2025-2026-os évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismerték el. 4 díjat kaptak a Katona József Színház előadásai, duplázott a Budaörsi Latinovics Színház, Erdélybe 2, a Vajdaságba pedig 1 díj került. 5 díjazott neve már a díjátadó előtt ismert volt. A Színházi Kritikusok céhe életműdíjjal ismerte el Asár Tamást, posztumusz életműdíjjal Nádasdy Ádámot. Az évadokon átívelő progresszív, társadalmi értelemben is jelentős munkát végző társulatok vagy személyek, illetve ilyen előadások számára adható jövődíjat a Baltazár Színház kapta. A szervezet külön díjjal ismerte el a Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivált és szervezőjét, a Független Színház Magyarországot is. A legjobb gyerek és ifjúsági színházi előadás a Füge produkció és a Dante Casino együttműködésében bemutatott Ha már lúd lett. 55 színház és társulat, 105 előadás, 55 színésznő és 53 színész, 17 új magyar dráma, színpadi szöveg, 23 pályakezdő alkotó szerepelt a 17 szavazólapon. Közülük a díjátadón 14 kategóriában hagyományosan 3-3 nominált várhatta. Összesen 22 független, kő és befogadó színház előadásai és művészei szerepeltek a 14 kategória várományosai között teljesen pontosan. A gálát egyébként ezúttal is megelőzte a Színházi Kritikusok céhe, illetve a Papagéno Facebook és YouTube csatornáin követhető és mindkét oldalon visszanézhető Red Carpet Live esemény, amelyen a várományosokat faggatta két kritikus, Jászai Tamás és Szabó Réka Dorottya. A beszélgetésben a Fidelio egyik újságíróját, Rosznaki Emmát is kérdezték az évadról. A Színi Kritikus díj átadón hirdették ki egyébként a színházi kritika utánpótlása érdekében meghirdetett második Koltai Tamás kritika pályázat nyerteseit is. A pályázat eredménye is a Színházi Kritikusok céhének honlapján lesz olvasható. Az 5-ös 10-ben tartott gálát ezúttal Urbanovics Krisztina, Lesján Attila és Martinkovics Máté celebrálta. A műsor összeállításában Purosz Leonides és Sahintusz Sára közreműködött. A díjakat Mácsai Pál, Lesján Attila és Martinkovics Máté, valamint Asser Tamás korábbi és jelenlegi tanítványai adták át. A legtöbb díjjal, ahogy azt már említettük, a Katona József Színház előadásait ismerték el, a Néma Csend megkapta a legjobb rendezés és díszlet díját, amiért ifjabb Vidnyánszky Attila és Schneber Zita feleltek. A Horátiót alakító Lengyel Benjamin pedig a legjobb epizód szereplő kategóriát nyerte meg. Egyébként a Chicago koreográfiája, amelyet Gergye Krisztián alkotott, külön díjat ért. Na mi még ehhez a cikkhez mindenképpen vissza fogunk térni, előtte viszont szólni fog egy dal, ami nem más, mint Pápai Jocitól, a Dobdál, ami fáj.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Pápa Jóci után most a 4-es Street mesélt a bornak, mi pedig vissza is térünk a 47. Színkritikusok díjának nyerteseihez, ezen belül pedig akkor a Fidelio erről szóló cikkéhez. Két díj került Budaörsre, mindkettő a Répa király elismerése, de hogy pontosítsuk, ezek a legjobb szórakoztató előadás és a legjobb jelmez díja. Két színész díj került Erdélybe is, Moldován Blanka, a Szatmár Németi Északi Színház Harag György társulatának első kritikus díját vitte haza a Szopró suttogás a sötétben című előadásban nyújtott epizód alakításáért. Még Kónya Ütő Bence az előző évadbeli epizód kritikus díj után ezúttal a Gyergyó Szent Miklósi és Sepsi Szent Györgyi koprodukcióban készült Rinocéroszok főszerepéért kapta meg az elismerést. A legígéretesebb pályakezdő díja először került a Vajdaságba. Az elismerést Hodik Anabella, a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház színésze kapta. Egy-egy díj jutott az Örkény Színházba, a legjobb női főszereplő díja, a Radnóti Színházba a legjobb színházi zenedíja, a Stúdió K Színházba a legjobb független színházi előadás díja, a Szombathelyi Vörös Sándor Színházba a legjobb kőszínházi előadás, még a legjobb új magyar dráma per színpadi szöveg bemutatója a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban volt. A szavazólapok és a hozzájuk fűzött magyarázatok, indoklások hagyományosan idén is a Színházi Kritikusok céhének honlapján jelennek meg. Ezen kívül pedig, hogyha esetleg valaki szeretné ellenőrizni, vagy hát lecsekkolni a 47. Színkritikusok díjának nyertesei teljes listáját, akkor ezt megtalálja egyébként a Fidelio oldalán, ebben a cikkben, teljesen pontosan a cikknek a végén. És ugye akkor itt még lehet a folytatásban is olvasgatni magáról az eseményről, tudjuk ajánlani figyelmükbe, hogyha szeretnének a jó muzsika mellé valami érdekesről is olvasni, na meg hogyha szeretik a színházi világot, a színházi életet. Na de, mi most a színházat magunk mögött hagyjuk, folytatjuk tovább zenével, érkezik a Kiss Me című muzsika.

Nem könnyezem, ez volt a Shabby Blues Band dala, és ha már dal, akkor folytatjuk zenei témákkal. Ugyanis idén Wolfgang Van Halen zenekara a Mammoth első önálló buliával érkezik Budapestre, legalábbis ezt tudhatjuk meg a Recorder oldalán. Teljesen pontosan Eddie Van Halen fia december 8-án játszik majd a Dürer kertben, de lássuk akkor a részleteket. Wolfgang Van Halen az elmúlt évek meglepően sikeres hard rock sztoriát szállította a Mammoth élén. A 2021-ben megjelent Mammoth WVH című debütáló albuma a Billboard 200-as lista 12. helyén nyitott, miközben három Billboard listát is vezetett, és a Distance című dala Grammy jelölést kapott. A 2023-as Mammoth 2 idején Wolfgang már olyan előadókkal turnézott, mint a Metallica, a Foo Fighters, a Pantera és a Creed, de szerepelt Jimmy Kimmel műsorában, az Oscar díjátadón a Barbie filmből Kendallát játszott Ryan Goslinggal, és zenélt Ozzy Osbourne Rock'n'Roll Hall of Fame-es beiktatásán is. Magyarországon előbb az Alter Bridge, majd Slash előtt láthatta már a közönség. Most viszont önálló koncerttel érkezik a Dürer kertbe, ahol legújabb albumát, a The Endet is bemutatja majd. A dalokat a hangszerek között szó szerint oda-vissza rohangálva rögzítette a dobon, gitáron, billentyűkön és basszusgitáron is játszó Wolfgang, aki immár egyszerűen Mammoth néven viszi tovább a projektet. A december 8-ai koncert vendége a Velszi Rock Trio, a Florence Black lesz. A koncertre pedig a jegyértékesítés már idén január 30-án megkezdődött, így aztán jegyeket már most is be lehet szerezni a livenation.hu, illetve a fancode.hu oldalakon, hogyha esetleg valakinek felkeltette az érdeklődését, akkor érdemes ezekre még lecsapni, amíg ugye nem lesz teltházas maga a koncert. No, mi pedig akkor folytatjuk tovább zenével. Érkezik a The Black Eyed Peas-től a Where is the Love. Ha pedig valakit még érdekelnének a részletek, illetve belehallgatna a Mammoth dalába, akkor a recorder.blog.hu weboldalán ezt bátran megteheti. Na, most akkor érkezzen a The Black Eyed Peas és a Where is the Love.

14 óra 52 perc a pontos idő, ez pedig akkor azt jelenti, hogy hamarosan már 3 óra, ezzel együtt pedig akkor várja majd önöket a mai terepjáró, teljesen pontosan 4 témával, de akkor lássuk is röviden, hogy melyek lesznek ezek. A május elejé alakuló ülést követően első ülését tartotta meg tegnap délután a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézményének tanácsa. A tanácstagok meghallgatták és véleményezték az első fél évre vonatkozó munka és pénzügyi terv megvalósításáról szóló beszámolót, majd körvonalazták az őszi programtervet a két szervezeti egységre vonatkozóan. A részletek Botka Ágnestől a mai terepjáró kezdő témájában. Aztán a zsidó hagyományokról, a magyarországi zsidóság helyzetéről és Izraelről is szó esett Borgula András lendvai közönség találkozóján. Az egykori izraeli katona, színházalapító és rendező a Bánfi központban beszélgetett a résztvevőkkel. Szicseri Nesztől és Kovácsics Ildikótól hallják majd a részleteket. Ezen kívül az Európai Mobilitási Hét apropóján átfogó biztonságtechnikai előadást is tartott Dejan Kránjec, a lendvai rendőrállomás körzeti vezetője Csrensaucin a művelődési otthonban. A biztonságos közlekedés, az otthoni biztonság, valamint az online tér veszélyei kerültek terítékre, az előadót pedig Szabó Márk kérdezte a témában. Záró témánkban pedig akkor arról, hogy a muraszombati Zaubermacher Kommunala vállalat évente több mint 200 tonna használt ruhát gyűjt össze abból a 40 utcai ruhagyűjtőből, amelyek a muravidéki községekben vannak elhelyezve. Nem mindegy azonban, hogy mit és hogyan dobunk a gyűjtőkbe. Jasmina Schkaper, a vállalat szakmunkatársa nyilatkozott erről Szabó Szuzinak, hogyha érdeklik önöket a részletek, akkor mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk a folytatásban is, ugyanis még néhány zene után pontban 3-kor várja majd önöket a terepjáró ezzel a 4 témával. Tartsanak velünk!

0: Köszöntöm a hallgatókat! Mandátuma első ülését tartotta meg tegnap délután a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézményének tanácsa, a május elejé alakuló ülést követően. A tanácstagok meghallgatták és véleményezték az első fél évre vonatkozó munka és pénzügyi terv megvalósításáról szóló beszámolót, majd körvonalazták az őszi programtervet a két szervezeti egységre vonatkozóan. A részletek Botka Ágnestől.
1: A könyvtár esetében az idei év első felében, azaz január 1-től június 30-áig több mint 2000 könyvtári egységet dolgoztak fel és tettek hozzáférhetővé az olvasók számára szlovén, magyar és idegen nyelven. Emellett újabb elektronikus és hanganyagok is használatba kerültek. Az olvasók 72 különböző folyóirat közül válogathatnak. Az említett időszakban 1240 aktív tagot jegyeztek, 68-an iratkoztak újra. 10.329 látogatást jegyzett a COBISZ rendszer, közel 33.500 könyvtárnyi egység lett kikölcsönözve az első 6 hónapban a felnőtt, illetve gyermek tagozaton. A szlovén és magyar rendezvényeket 50-50%-os megosztásban községi és nemzetiségi eszközökből pénzelik. Az intézmény folyamatosan újítja fel a felszerelését, emellett árnyékolókat és légkondicionáló berendezést szereltek be a felújított épületrészlegbe, ahol most a gyermek és ifjúsági könyvállomány kapott helyet. Ennek átadását a koranyárról őszre helyezték át, de a megnyitó időpontja továbbra is kérdéses. Ettől függetlenül a látogatók számára nyitott. Jelenleg 10 személyt foglalkoztatnak, abból másfél foglalkoztatott bére a nemzetiségi programból pénzelt a minisztérium által. Több társalapító község továbbra sem törleszti anyagi kötelességét, amiről tájékoztatták a Művelődési Minisztériumot. Ebből kifolyólag alacsonyabb létszámmal foglalkoztatnak munkaerőt az erre vonatkozó szabályzat előírásával ellentétben. Ennek értelmében 10,77% alkalmazottal kellene számolniuk. Ebből kifolyólag az alkalmazottak párhuzamosan több feladatot végeznek. A jövőben szeretnének szorosabban együttműködni az oktatási intézményekkel, de sajnos a pedagógusok is csak ritkán látogatói a rendezvényeiknek, amelyekből közel 60 volt. A kulturális központban az év első felében 102 eseményt szerveztek, amit közel 18.500 érdeklődő kísért. Több balettversenyt szerveztek meg, és a Budapesti Táncművészeti Egyetem is megköszönte a táncosai nevében a fellépési lehetőséget az Államiság napja alkalmából. Kiemelkedő volt a Mura Kultúra Interreg projektum, amelyik a horvátországi és a szlovéniai műkedvelést állította a középpontba, a Mura két partján. Sok odafigyelést igényel a színház műszaki felszereltségének a karbantartása, elsősorban biztonsági okok miatt. Gondot jelent továbbra is a Makovec Imre által tervezett impozáns épület fenntartása, hiszen rossz idő esetén folyamatosan beázik a tető. Ennek szanálása tetemes összegbe kerülne. A költségvetési mérleg értelmében a könyvtár az első fél évet körülbelül 18.000 euró többlettel, a színház pedig körülbelül ekkora hiánnyal zárta.
0: A zsidó hagyományokról, a magyarországi zsidóság helyzetéről és Izraelről is szó esett Borgula András lendvai közönség találkozóján. Az egykori izraeli katona, színházalapító és rendező a Bánfi Központban beszélgetett a résztvevőkkel.
2: A beszélgetésen Borgula András a saját családja történetéről is mesélt. Arról, hogyan vált számára egyre fontosabb az örökség, amelyről gyerekként még keveset tudott.
3: 14 évesen valóban ez egy izraeli rokon telefonált, és a nagyszülőknek el kellett mesélni, hogy akkor miért vannak nekünk rokonaink Izraelben, hát mert zsidók vagyunk, de aztán erről többet nem is meséltek. Tehát, hogy ez a kettős identitás, ez nagyon lassan indult el, 14 évesen nem is kezdtem ezzel semmit. Szépen lassan, ahogy múltak az évek, valami apró dolog Izraellel kapcsolatban kialakult, úgyhogy így 18-19 évesen elkezdtem Izraelről érdeklődni, és aztán 20 évesen kimentem Izraelbe, és annyira megtetszett, hogy ott éltem 8 évig, és így kettős állampolgár vagyok, magyar és izraeli, és ott alakult ki bennem igazából ez a kettős identitás.
2: Ma a Gólem Színházban is foglalkozik a zsidó kultúrával. A társulat magyar és izraeli szerzők műveit mutatja be. Borgula András szerint azonban a színészek kiválasztásánál a szakmai tudás számít.
3: És itt teszek egy zárójelet, ahol el kell mondjam, hogy viszont mi nem egy közösségi színház vagyunk, ami azt jelenti, hogy tagjaink között vannak zsidók és nem zsidók. A színészeink között nem az a fontos, hogy valaki jó zsidó legyen, hanem az, hogy jó színész legyen. Ez nagyon fontos, hogy mi egy művész színház vagyunk, és ezen a művészeten keresztül próbáljuk bemutatni a zsidóságot, mint nép, mint kultúra, mint vallás.
2: A személyes története és a színházi munkája mellett arról is beszélt, mely zsidó hagyományokat és melyik Izraelben megismert szemléletet tartja ma is fontosnak.
3: Szerintem az egyik, amit itt a beszélgetésen is mondtam, az a szombatnapja. Az, hogy 6 nap munka után kötelező pihenni, kötelező más csinálni, az nagyon fontos. Ugye mielőtt a zsidók megjelentek ezzel az ötlettel, hogy tartsunk egy szabad napot, azelőtt az emberek 7-ből 7 napot dolgoztak, ez a 7-es felosztás is igazából a zsidók egyik adománya a nyugati kultúrához, vagy a föld kultúrájához, és hát valóban az, hogy ugye Izraelben szokták mondani, hogy a 2/3 a sivatag, és Ben Gurionnak, az első miniszterelnöknek volt az a mondása, hogy engem, ha letesznek a sivatagba, akkor nem azt látom, hogy nincs itt semmi, hanem hogy mennyi mindent lehet itt csinálni. És ez a fajta gondolkodásmód, ami mindig a pozitívra koncentrál, ami mindig azt mondja, hogy mindenben a lehetőséget lássuk, az nagyon mélyen el van ültetve a zsidó hagyományban, és azt remélem, hogy ez is egyfajta ajándéka a zsidó népnek, a világ népéhez, hogy mi mindenben lássuk a lehetőséget és ne a nehézségeket.
0: Az Európai Mobilitási Hét apropóján átfogó biztonságtechnikai előadást tartott Dejan Kranjec, a lendvai rendőrállomás körzeti vezetője Csrensóci művelődési otthonában. A biztonságos közlekedés, az otthoni biztonság, valamint az online tér veszélyei kerültek itt terítékre. Szabó Márk kérdezi őt a témában.
4: Bár a Muravidék az ország egyik legbiztonságosabb régiója, a digitális tér és a megváltozott közlekedési szokások új kihívásokat hordoznak.
5: Egyre többen sétálnak, kerékpároznak vidékünkön is, ami jó dolog. De a közlekedési szabályokat ekkor is be kell tartani. Vigyázzunk egymásra, tartsuk be a közúti szabályokat, legyünk figyelmesek. Mi rendőrök azt vesszük észre, hogy a kisvárosi és falusi vidéken türelmesebbek az emberek, mint a nagyobb városokban. Általában kivárják az úton áthaladó gyalogosokat, kerékpárosokat. Tehát nagyobb a tolerancia felénk, de rossz kivételek mindig így nálunk is akadnak. Most pedig jön az őszi ködés sötét, ezért legyünk jól láthatóak, használjuk a kivilágítást, a fény visszaverő mellényeket.
4: A világhálón is napról napra több a veszély, és ez főleg az idősebbeket, illetve a fiatalabbakat érinti. Azonban egyikünk sem immunis, és a csalók egyre kifinomultabban dolgoznak, hangoztatja Dejan Kranjec is.
6: Ja, najväčšie raznih klicov iz tujine glede nakupa kriptovalut.
5: A legtöbb gond a külföldről beérkező hívásokkal van. Kriptovalutát vagy egyéb szolgáltatást akarnak eladni nekünk, esetleg arra hívják fel figyelmünket, hogy van egy számlánk, ahol pénz vár ránk. A következő lépésben személyes adatainkat kérik el. Ezeket sose adjuk meg, hisz az ilyen jellegű hívások mindig csalások. Főleg, ha furcsa akcentussal vagy idegen nyelven beszélnek velünk. Nem csak idősek eshetnek áldozatul, hanem magasan képzett személyek is. Tudok sajnos hazai példákat is mondani, tehát még itt a Muravidéken sem érezhetjük magunkat biztonságban.
6: Ne pridi pravi, ne počivajo. In vedno poskušajo na novo nas prelisičiti.
4: Napi szinten találnak ki új trükköket az internetes csalók, hogy átverjenek minket, mondja Krányec körzeti vezető, és így tehát mindannyian bajba kerülhetünk. A lényeg, hogyha valami túl jó ahhoz, hogy igaz legyen, nem is az.
6: Najnám bo jasno, da je nekaj, kar je prepoceni, to pomeni, če je stvar realno ocenjena na...
5: Ha valami gyanúsan olcsó, akkor átverés. Ami pedig a hamis internetoldalakat illeti, mindig legyünk figyelmesek a honlap címek végződéseire. Fontos, hogyha megtörténik a baj, ne szégyeljük azt jelenteni családtagjainknak és a rendőrségnek, hisz minél később derül ki a dolog, annál nehezebb segítenünk.
6: Je tudi težje odkriti storilca oziroma zaustaviti to transakcijo denarja.
4: A közlekedési és internetes biztonság mellett otthonunk biztonsága is fontos szempont kell, hogy legyen.
6: Pomurje, kot pravim, je še vseeno ena najvarnejših regij v Sloveniji.
5: Országunk egyik legbiztonságosabb régiójában élünk, hisz ismerjük egymást és megbízunk egymásban. Jelentsük tehát a rendőrségnek, ha valami gyanúsat látunk. Ne jelentsük be nyilvánosan, például Facebookon, ha nyaralni megyünk, mert ez meghívó a rablóknak. Mindig zárjuk az ajtókat, csukjuk az ablakokat. Ha lehet, értesítsük a szomszédokat, hogy legyenek figyelmesebbek. Valaki ürítse postaládánkat, gondozza kertünket.
6: Najvecs polakko sami poskrbimo za svojo lasno varnost, oziroma varnost svojega premoženja.
4: Ha pedig nyaralunk, főleg az értékeinkre figyeljünk. Pénztárcánkat, dokumentumainkat elől tartjuk táskában, nem a hátsó zsebünkben. És ne nyitogassuk a pénztárcánkat mások szeme láttára. Újra megállapíthatjuk, hogy rengeteget tehetünk mi magunk a saját biztonságunkért. Zárta gondolatait Deján Krányec rendőr, körzeti vezető.
0: A muraszombati Zaubermacher kommunála vállalat évente több mint 200 tonna használt ruhát gyűjt össze abból a 40 utcai ruhagyűjtőből, amelyek működtetése már a stabilizálódott. Nem mindegy azonban, hogy mit és hogyan dobunk a gyűjtőkbe. Jasmina Skaper, a vállalat szakmunkatársa nyilatkozott Szabó Szuzinak.
7: V ulični zbiralnik sodijo torej oblačila, ki so še primerna za nošenje.
8: Az utcai gyűjtőkonténerekbe olyan ruhák tartoznak, amelyek még hordható állapotban vannak, vagyis azokat a darabokat, amelyeket mi magunk is szívesen felvennénk, de már nem tetszenek, vagy esetleg kinőttük őket, az utcai gyűjtőbe kell bedobni. Fontos, hogy a ruhák kimosott állapotban, zsákokba vagy zacskókba kötve kerüljenek oda, nehogy tönkre menjenek. Azok a darabok viszont, amelyek használhatatlanok, például foltosak vagy elszakadtak, a hulladékgyűjtő központba valók, de ezek sem lehetnek sárosak vagy nedvesek.
9: Miért fontos, hogy a ruhák zacskóban legyenek, és úgy... Miért fontos, hogy a ruhák zacskóban legyenek, és úgy kerüljenek az utcai gyűjtőedé?

0: Pač vozimo v naše skladišče in med potjo se potem lahko poškodujejo in je škoda.
1: Az utcai gyűjtőkonténerekbe a férfi és a női ruhák mellett divat kiegészítőket is le lehet adni, amelyek természetesen szintén használható állapotban vannak. A cipőknél pedig nagyon fontos, hogy párban legyenek. Hova kerülnek ezek az összegyűjtött használt ruhák, és hogyan zajlik a szelektálásuk?
0: Vsa ta oblačila najprej prispejo v naše skladišče, potem pa grejo naprej v sortirnico.
2: Ezek a ruhák először a mi raktárunkba érkeznek. Ezután külföldre egy válogató üzembe kerülnek tovább. Ott az anyag típusa, a ruha fajtája és természetesen a minősége alapján válogatják szét őket. Ezt követően a besorolástól függ, hogy hova mennek tovább. Körülbelül 10%-uk a használt ruhaüzletekben köt ki, a nagyobb részük pedig a harmadik világ országaiba kerül.
1: Milyen gyorsan telnek meg az utcai gyűjtőedények, és milyen gyakran ürítik ki ezeket?
0: Tukaj opazujemo trend naraščajoče, ampak v zadnjih letih mogoče.
2: Ezen a téren növekvő tendenciát tapasztalunk, de az elmúlt években 220-230 tonna közötti mennyiséget gyűjtöttünk össze a 40 utcai konténerből. Az idei évet a tavalyival összehasonlítva elmondható, hogy nagyjából azonos szinten állunk. Úgy látjuk, hogy a konténereket már sikerült megfelelően elosztani, és az emberek tudatosságát is sikerült növelni, így jelentős ugrás már nem várható. Ezért inkább arra törekszünk, hogy fenntartsuk ezeket a gyűjtőpontokat, gondoskodjunk róluk, és folyamatosan ürítsük őket, némelyiket akár naponta is. Szóval jelenleg ezen a szinten stabilizálódott a mennyiség.
1: Jasmin Áskaper rádiónknak elmondta azt is, hogy jelenleg a vandalizmus, valamint a ruhagyűjtő konténerekből szétszórt ruhák okoznak problémát. A gyűjtőedényekben gyakran találnak ételt és használt gyerekpelenkákat is. Ezért valóban alaposan át kell gondolnunk, mi az, ami a konténerekbe való.
3: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Botka Ágnes, Fticser Inesz, Szabó Márk és Szabó Szuzi összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

Az kell, ami nincs, az volt a NASA dala. Hát lehet, hogy nekünk is az kéne, ami nincs. Ezen belül pedig akkor itt egy Stevie Wonder koncertre gondolhatunk specifikusan. Például Budapesten, ugyanis az előadó Európában turnézik az 50 éves Songs in the Key of Life-val, írja a Recorder. Elejétől a végéig eljátsza a karrierjét betetőző dupla csúcslemezt. Szeptember végén lesz 50 éve ugyanis, hogy megjelent Stevie Wonder legnagyobb sikeralbuma, a gyémántlemezes Songs in the Key of Life, amit teljes egészében eljátszik őszi európai és amerikai turnéján. A 18 állomásos turné Európában kezdődik, de a szomszédunkba hát sajnos nem jön, így legközelebb Kölnig, Hannoverig vagy Amsterdamig kell utaznia annak, aki látni szeretné a 76 éves Stevie Wondert, ahogy előadja a remek művét. Stevie Wonder 1972 és 76 között élete formáját futotta, és sorra adta ki mesterműveit, miközben a korszak popzenéjének egyik legfontosabb, leghatásosabb alakjává vált. Csupa innovatív lemez, máig frissnek hatnak, de a 70-es évek elején lélegzetelállítóan új utakat törtek szintetizátoros vívmányaikkal, elképesztő erejű és zeneiségű énekével, műfaji tematikus, hangulati sokszínűségével, és nem mellett veretes világslágerekkel, írták már a nagy Stevie Wonder cikkükben a Recorder újságírói. Ahogy az a legendás dupla lemezekkel lenni szokott, a Songs in the Key of Life befogadása valamivel több erőfeszítést igényel, de Stevie Wonder nem tud kibújni a bőréből, és még akkor is napfényesen slágerérzékeny, amikor ambíciói szétfeszítik zenéje határait. A kísérletek ráadásul nem fulladnak kudarcba, legyen szó a Village Ghetto Land barokk szocioportréjáról, a Confusion, illetve Contusion fúziós futamairól, a sokadik tökéletes ellenállhatatlan groove-ról, és persze a Sir Duke-ról és az ES-ről, vagyis az S-ről. Ha George Michael, Prince és Phil Anselmo mind azt mondják, nincs ennél csodásabb lemez, akkor egyébként higgyünk nekik. A jegyelővétel már egyébként elstartolt, a hivatalos jegyértékesítés pedig szeptember 11-én délelőtt indult el az európai koncertekre, úgyhogy ha esetleg valakinek van kedve utazgatni, akkor a Recorder ezen cikkében megnézheti, hogy melyek is lesznek teljesen pontosan ezek az európai megállók, illetve ugye koncerthelyszínek, és akkor le is csaphat akár egy-egy jegyre. Egyébként Stevie Wonder 2014-15-ben már megturnéztatta a komplett albumot Észak-Amerikában, akkor egy 30-40 fős zenekarral utazott, amelyben egy fúvós szekció, egy vonós zenekar, 6-7 háttérénekes, valamint több billentyűs és perkás is helyet kapott. A turné állandó vendége volt India Eri, neo-soul énekesnő, aki duetteket énekelt Wonderrel. A vokalisták között pedig ott volt Aisha Morris, Stevie Wonder lánya is, akinek a gyerekkori sírása, gőgicsélése hallható az Isn't She Lovely című dalban, amelyet az ő születése inspirált. Közel 3 órás koncertek első felében az első lemez, másodikban a második hangzott el, a ráadásban pedig a többi slágeréről válogatott Stevie Wonder. Tipre most is valami hasonló várható. Nálunk pedig Stevie Wonder nem, de Iggy Pop szólni fog, érkezik a The Passenger.

már máshol lenni. Nem akarok már máshol lenni. Nem akarok már máshol lenni.

Az volt tehát a hét zeneszáma, mi ezt az órát még folytatjuk jobbnál jobb muzsikákkal, aztán pontban 4-kor akkor Faris Doriz várja majd önöket a legfrissebb hazai és külföldi hírekkel. 4 óra után pedig megkezdődik a mai 1 órás slágerkívánsága, megpróbálunk majd azon lenni, hogy minél több hallgatónak teljesítsük majd a zenei kérését, de ugye az 1 óra az mégiscsak 1 óra, úgyhogy mindenkinek hát előre is sok sikert kívánunk, addig is viszont, ahogy említettük, még szólni fognak a jobbnál jobb muzsikák. Érkezik a Love a Volt Fesztiválon, vagy hát a Volt Fesztivál egyik himnusza az All Stars-tól és Závoditól.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az Oktatási Minisztérium a Parsifal ügynökségen keresztül közvéleménykutatást végzett, amely szerint a válaszadók 46%-a támogatja a 8 éves általános iskolára való áttérést, még 29% ellenzi azt. Az általános iskolás gyermekek szülei körében 51% a támogatottság, míg 24,5% ellenzi, jelentette be ma a minisztérium. Az oktatásban dolgozók körében a válaszadók 39%-a támogatta a 8 éves oktatásra való áttérést, míg 36% ellene volt. A téma nagyon is felismerhető, mivel a felmérésben résztvevők 94%-a hallott felőle. A minisztérium szerint az eredmények más képet mutatnak, mint az a benyomás, amely a nyilvános vitában látszik, hogy gyakorlatilag a teljes lakosság ellenzi a tervezett átmenetet. A minisztérium az eredményeket a 9 éves oktatásról a 8 osztályos általános oktatásra tervezett áttérés támogatásaként mutatja be, amelyet Borut Roncsevics miniszter az átfogó oktatási reform részeként jelentett be. Öt ország próbálja helyreállítani Európa Amazonászát. Öt éve, 2021. szeptemberében született meg, vagyis kapta meg az UNESCO elismerését a világ első öt országra kiterjedő bioszféra rezervátuma, a Mura, a Dráva és a Duna mentén. Magyarország, Ausztria, Szlovénia, Horvátország és Szerbia mintegy 930 ezer hektáros közös területe ártéri erdőket, mellékágakat, holtágakat, réteket és kavics zátonyokat kapcsol össze. Az osztrák-szlovén határon a Schulzbach torkolatánál munkagépekkel bontják meg a Mura partját. Mintegy 450 méteren távolítják el a folyót eddig kordában tartó kövezést, a védelmet pedig beljebb helyezik, hogy a víz szabadabban alakíthassa a medrét. A meder mélyülésével a környező talajvíz szintje is süllyedhet, az ártéri erdők és a mezőgazdasági területek vízellátása pedig romolhat. A part felszabadításával azt szeretnék elérni, hogy a Mura szélesedhessen, ismét hordalékot vehessen fel és rakhasson le, változatosabb medret, zátonyokat és sekély víztereket alakítva ki. Az Európai Bizottság pozitívan értékelte a magyar önértékelést, és azt javasolja az uniós tagállamoknak, hogy oldják fel a kondicionalitási eljárásban befagyasztott 4,2 milliárd eurós kohéziós forrást Magyarország számára. A javaslatot Ursula von der Leyen jelentette be, miután a testület pozitívan értékelte a magyar kormány jogállamisági önértékelését. A pénz felszabadításához még az EU tanácsának jóváhagyása szükséges. Ursula von der Leyen szerint Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítéséért és az uniós pénzügyi érdekek védelméért. Örömét fejezte ki, hogy a magyar kutatók és diákok ismét teljes mértékben részesülhetnek az uniós tagság lehetőségeiből, köztük az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokból. A fejlemény szerinte azt mutatja, hogy a reformok kézzelfogható eredményeket hozhatnak. Sport. Az elődöntőbe jutásért mérkőzik most a szlovén férfi röplabda válogatott a Torinóban rendezendő Európa-bajnokságon. Fabio Soli védencei most Belgium ellen léptek parketre. A mai meccs győztese a lengyel csapattal csap össze a folytatásban, Lengyelország ugyanis 3-0-ra verte a német együttest.
2: Időjárás.
1: Délután jobbára derült időre kell számítani, a tenger melléken felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 22 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Zadobrova és Szent Jakab között mindkét irányban. A tengermelléki strádán Nanosz előtt Ljubljana felé, a Dolenszkói pályán Visnyagora és Ivancsnagorica között Novo Mesto felé, valamint Bics és Ivancsnagorica között Ljubljana irányában.
2: MMR. A zene összeköt.
0: Kívánságműsor.
3: Óra 6 perc a pontos idő, ez pedig akkor csak egy dolgot jelenthet, megkezdődik a mai sláger kívánságunk, ugye, ahogy említettük, egy órás, de próbáljuk majd minél több kedves hallgatónk kívánságát teljesíteni. Úgyhogy nem is húzzuk tovább az időt, elsőként Van Halentől fog szólni a Jump, amit Lidi, Luka és Pisti kértek tőlünk, és már van is telefonálunk. Halló, halló, szép jó napot kívánok! Üdvözlöm!
4: Én Mária vagyok, én szeretnék egy zeneszámot még hallgatni, Kommandótól, aki a szívit osztja a szét.
3: Rendben, szólni fog a dal, köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes szerda délutánt kívánunk.
4: És minden jót kívánok mindannyiuknak a viszonthallásra.
3: Viszhall! És van-e még telefonálónk, hogyha nincs, akkor addig közben elmondjuk, hogy egyébként 2 telefonszámon vagyunk elérhetőek, 575-1718, 575-1719, és már közben akkor lett is telefonálunk. Halló, halló, szép jó napot!
5: Üdvözlöm, kedves Tamara, Jutka vagyok. Én szeretném kérni Horváth Robitu Jó kedva dalban velünk című számot. Ezt szeretném meghallgatni a lenti barátnémmel Marikával, Angélával és Magdival, meg a Tornyi Marika barátnőmmel. Köszönöm, hogy teljesítik a kérésem, további szép délután. Jó munkát, erőt, egészséget kívánok önöknek, és a rádió minden kedves hallgatójának gyönyörű szép délután kívánok.
3: Mi köszönjük, hogy telefonált, és viszont kívánjuk a jó kívánságokat.
5: Köszönöm.
3: További kellemes délutánt kívánunk. Van-e még telefonálunk esetleg? Úgy tűnik, hogy van. Halló, halló, szép jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, üdvözlöm!
3: Üdvözlöm!
6: Valéria vagyok, Zalaegerszegről.
3: Milyen dalt küldhetünk?
6: Szeretném meghallgatni Ricky Martintól a Bajlamos.
3: Tehát akkor Ricky Martin is szólni fog ebben az órában. Köszönjük, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk!
6: Én köszönöm, viszont minden jót!
3: Viszhall! Viszont...

az arc, hol a kéz, a gét, s csak azért, hol a tér, ahol a fény.

0: Megyünk is tovább zenekérésekkel, már van is telefonálunk. Haló, haló, szép napot kívánok!
1: Halló!
0: Üdvözlöm!
1: Jó napot kívánok, szeretném meghallgatni Szűcs Judittől, mondom, mit tegyek, hogy érez című számot, itt voltam.
0: Rendben, szólni fog akkor Szűcs Judit dala, köszönjük, hogy telefonál, további kellemes délutánt kívánunk, és van-e még telefonálunk? Úgy tűnik, hogy egyelőre nincs, de azért a folytatásban is várjuk a telefonhívásokat, úgyhogy bátran telefonáljanak nekünk.

0: Szőcsőd után már megyünk is tovább, és vannak is telefonálóink. Halló, halló, szép napot kívánok!
1: Szép üdvözlet Tamara önnek, és a Theodornak a stúdióban.
0: Üdvözlöm!
1: A Bogdánkó dolgozik, őtet is külön üdvözlöm. Én pedig szeretném meghallgatni éjszakák is nappalok.
0: Rendben, szólni fog a dal.
1: A viszonthallásra
0: idén. Viszhal, kellemes napot kívánunk, és köszönjük, hogy telefonált. Van még telefonálónk. Haló, haló, szép napot kívánok.
2: Jó napot kívánok, Tamara. Eszi vagyok Pacsáról.
0: Üdvözlöm.
2: Horváth, Gergely Robitól szeretném meghallgatni az Őszi szél című dalt.
0: Rendben, szólni fog a muzsika. Köszönjük szépen, hogy telefonált. További kellemes napot kívánunk.
2: Én is köszönöm szépen, további szép napot kívánok önöknek és a rádió hallgatóinak.
0: Viszhal, és van még telefonálónk. Haló, haló, szép napot kívánok.
3: Haló.
0: Üdvözlöm.
3: Csukolom, Tamara. Csuka Mónikától szeretném meghallgatni Fogadj el így című dalt.
0: Tehát akkor Csuka Mónikától a Fogadj el így című muzsika, ez is szólni fog, ha minden igaz, csak várok, hogy a hangtechnikus rábólintson, rábólintott. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy telefonál, további kellemes napot
3: én
0: kívánunk.
3: Én is köszönöm szépen, csókolom a viszonthallásra.
0: Viszhal, van még telefonálunk, haló, haló, szép jó napot.
4: Kedvi csókolom, Szomjas Gyuli vagy Zalaegerszegről.
0: Üdvözlöm.
4: Szeretném meghallgatni a Volt mennyasszonyommal, a Korda Gyuri és Balázs Kálító, hogy szeress akkor is, ha rossz vagyok.
0: Rendben, szólni fog akkor Korda Gyuri bácsi és Balázs Kálidala. Viszhall!

ősszel a napsugár hidegen csókol. Lehet, hogy emiatt didergek én, vagy tán egy mindennél fagyosabb szótól.

0: valaha nagyon szerették. Pedig akkor is ősz volt, mint most.
1: Emlékszem. Együtt sétáltunk kéz a kézben. A fák
0: aranyleveleket terítettek a lábaink elé.
1: És most nem tudom, hol vagy. Merre jársz?
0: Van-e valaki veled?
1: Vagy egyedül jársz, mint én? És mondd,
0: ugye észrevetted, hogy minden megváltozott. Még az őszi szél melódiája is.

0: vannak ők. Szeress úgyis, ha rossz vagyok, ez volt a dal, mi pedig folytatjuk tovább zenekérésekkel. Van is már telefonálunk. Halló, halló, szép napot kívánok!
1: Halló!
0: Üdvözlöm!
1: Jó napot kívánok!
0: Milyen dalt küldhetünk?
1: Komár Lászlótól a Sierra Madre az út. Ezt szeretném.
0: Tehát akkor Komár László dala.
1: Lendván.
0: Rendben, mindjárt rákeresünk, megvan-e a dal, megvan, szólni
1: megvan,
0: fog.
1: Megvan, igen, nagyon szépen köszönöm. Detit is tegyek be, jó?
0: Majd megpróbáljuk, igen, próbálunk minden jelzőbet teljesíteni. Köszönjük, hogy telefonált, kellemes napot kívánunk. Na, ezen kívül ugye Komár László dala után szólni fog a Quimby-től még a Senki sem menekül, amit pedig Balázs kért tőlünk, és akkor mindjárt meg is lessük azt, hogyha az Ossiántól van-e az, aki előre néz, és ha megvan, akkor Betty kérésére ez is szólni fog.

Na hát akkor a Quimby után, ahogy azt ígértük, szólni fog az Ossian dala, és a mai sláger kívánságunkat Attila kérésével zárjuk, ami pedig akkor Csepregi Évától lesz a társasjáték. Hát mi köszönjük szépen mindenkinek, aki telefonált, reméljük, hogy azért akinek nem sikerült bekerülni a mai adásba, szombaton újra próbálkozik, ne adják fel, mert ugye akkor új esélyek. És mi pedig akkor ezzel le is zárjuk a mai egyórás sláger kívánságunkat.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Angel Logar gazdasági, munkaügyi és sportminiszter delegációjával tartózkodik látogatáson a Cseh Köztársaságban. A munkalátogatás célja a gazdasági együttműködés erősítése, a kereskedelmi és befektetési folyamatok előmozdítása, valamint a bevált gyakorlatok cseréje. A Spirit Slovenia ügynökség szervezésében üzleti fórumot is tartottak. Logar találkozott Karel Havlicek ipari és kereskedelmi miniszterrel, akivel a további együttműködésről, lehetőségekről és hálózatépítésről tárgyaltak. A hagyományos iparágak mellett kiemelték a fejlett technológiai ágazatok területét a régióban, amely magában foglalja az intelligens mobilitást és logisztikát, valamint az információs és kommunikációs ipart. Kiemelték a mesterséges intelligenciát, kifejezve elkötelezettségüket a szorosabb együttműködés iránt ezen a területen, jelentette be a minisztérium. Logar hangsúlyozta, hogy a két ország közötti hasonlóságok jó alapot jelentenek a további együttműködéshez, de szükséges a teljes közép-európai régiót vizsgálni, amely az európai gazdaság egyik fontos hajtóerejét jelentheti. Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács a szlovén közlekedésbiztonsági ügynökséggel, valamint a Závod Vozim nevű közlekedésbiztonsági szervezettel közösen 2026. október 5-én Ljubljanában rendez magas szintű szakmai konferenciát a járművezetés közbeni figyelem elterelésről. Az idei ljubljanai állomás középpontjában a vezetés közbeni figyelem elterelés áll. Az a jelenség, amikor valamilyen a vezetéstől eltérő inger vagy tevékenység vonja el a sofőr figyelmét a forgalomtól. A program első fele a szlovéniai helyzetre összpontosít, a hazai adatokat a közlekedésbiztonsági ügynökség, a mindennapi tapasztalatokat pedig a rendőrség szakembere ismerteti. Szó lesz arról is, mit mutatnak a közúthálózatok szokásait vizsgáló nemzetközi felmérések, és milyen módszerek váltak be máshol a figyelem elterelés visszaszorítására. Külön előadás foglalkozik egy szlovén biztosító mobil alkalmazásával is. December 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték a tiszás képviselők. A Magyar Parlament honlapján elérhető javaslat már 2026-ban munkaszüneti nappá tenni a Szenteste napját. Míg a hatályos rendelkezés főszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egész napos üzletzárást állapítana meg december 24-ére. A jelenleg érvényben lévő kivételek ugyanakkor megmaradnának. A vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág és édesség üzletek, valamint az üzemanyag töltő állomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve benzinkúton belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának. A közbiztonsági, egészségügyi, közlekedési, energetikai, közmű és más nélkülözhetetlen szolgáltatások folyamatosságát a munkaszüneti napi munkavégzésre vonatkozó hatályos kivételi szabályok továbbra is biztosítják, áll a javaslat indoklásában. Sport. Holnap kezdődik a foci nemzetek ligája egy meghosszabbított mérkőzés ciklussal. Ez lesz a sorozat 5. kiadása, amelyet az UEFA Alexander Čeferin elnöksége alatt vezetett be. A szlovén válogatott ebben a kiadásban először Skóciával csap össze. A mérkőzésre szombaton 15 órakor kerül sor a Stožice sportparkban. Skócia mellett Svájc és Észak-Macedónia vár a szlovén válogatottra a B1 csoportban.
2: Időjárás.
1: Délután jobbára derült időre kell számítani, a tenger melléken felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 22 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Zadobrova és Szent Jakab között mindkét irányban. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 86 éves korában elhunyt Komár Franc hármas malomból. Temetése szeptember 24-én csütörtökön 15 órakor lesz a lendvai új temetőben. Hanvait aznap 12 órától a helybeli halottas házban ravatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 86 éves korában elhunyt Komár Franc hármas malomból. Temetése szeptember 24-én csütörtökön 15 órakor lesz a lendvai új temetőben. Hamvait aznap 12 órától a helybeli halottas házban ravatalozzák fel.

0: Köszöntöm a hallgatókat! Szeptember 23-án ünnepeljük a Szlovén Sportnapját. Az ünnep és a sport népszerűsítése jegyében még nyitottabbak az egyesületek, a klubok. Ilyenkor kitárják az egyesület kapuját, hogy minél többen élhessenek a működés, az edzések látogatásának lehetőségével, és akár edzhetnek is, ha van kedvük hozzá. A mai aktuálisban leginkább a szabadidősportról szólunk, de helyet és időt adunk azonban a versenysportnak is. Megismerjük a csentei Lebár Gyurkács család sportszokásait, a mozgás iránti szeretetét. Segítségükkel bepillantunk egy egyéni és egy csapat sportág mindennapjaiba, örömeibe és nehézségeibe. Személyes ismerettségünkre tekintettel tegeződünk. Sziasztok!
1: Szia!
0: Köszöntelek benneteket a Muravidéki Magyar Rádió stúdiójában. Beszélünk röplabdáról, kerékpársportról, futásról, különböző mozgásformákról. Kezdjük Mojcával, aki hány éve röplabdázik?
2: Most már 9 évig röplabdázok.
0: Amikor sportág választás előtt voltál, tehát döntenit kellett, hogy miben szeretnél jeleskedni, miben szeretnéd kipróbálni magad, miért a röplabda mellé adtad le voksodat?
2: Hát voltak barátném, akik röplabdáztak, és akkor elmentem egyik éven röplabdatáborba, és ott megtetszett, és akkor elkezdtem edzeni.
0: Azóta is tagja vagy a Lendvai Röplabda klubnak. Most, ha jól tudom, akkor két csapatban is ugye szerepet vállalsz, az idősebb lány csapatban és a serdülőknél. Akik, ahogy a felnőtt csapat ugye kivívta az első osztályt, akár a két lány csapat is kvalifikáció megszerezheti az első minőségű osztályt.
2: Igen.
0: Na, hogyan néznek ki a mindennapjait? Tehát milyen az edzését? Hogyan tudod összehozni egyáltalán a röplabdát az iskolával? Tudjuk, hogy most ugye már elsős vagy, tehát középiskolás.
2: Hát 3-szor hetente van edzésünk, és akkor egyszer van

0: meccsünk.
1: Ez általában hétvégén szokott lenni.
0: Igen. Hát ha van valami házink iskolában, megpróbálom iskola után mindjárt megcsinálni, és tanulni is, hogy egyes előtt akkor azt megcsinálom, és akkor van időm, hogy elkészülök, és minden.
1: Eddig nem voltak gondjaid az általános iskolában?
0: Nem.
1: Nem. Összetudtad hozni, tehát hallhattuk azt, hogy azért van kellő fegyelem. Hát és kell is ehhez.
0: Igen.
1: A röplabda mellett van még más elfoglaltságod? Esetleg tevékenykedsz valamilyen más területen?
0: Nem.
1: Nem. Denis, te kerékpározol.
2: Igen.
1: Tagja vagy a Trópóci kerékpárklubnak. Tudjuk azt, hogy nagyon sok hazai és külföldi versenyen is már szerepeltél. Ha megnézzük a kezdést és a jelent, ahol tartasz, milyen volt ez az út, mit emelnél ki?
2: Hát az út nagyon nehéz volt, de hogyha szereted csinálni, akkor nagyon élvezetes. Én nagyon szeretek kerékpározni, azért nekem nagyon élvezetes volt ez az út. Évek során mindig több edzésem is volt. Nekem az nagyon tetszett, mert nagyon szeretek kerékpározni. És a versenyek is abban kapcsolatosan hosszabbak és erősebbek lettek. A versenyzők is sokkal fejlettebbek és erősebbek lettek. A konkurencia is. És a versenyszám is több lett. Az nekem tetszik, mert nagyon szeretek kerékpározni.
1: Amikor te döntöttél, ugye Mojca elmondta, hogy történt ez a sportág választás, mi adta azt a motivációt, hogy ezt a sportot megkedvelted, és ebben találtad meg magadat?
2: A motivációt nekem az idősebb kerékpárosok adták, főleg mikor a televízión néztem a Rogličot és a Pogácsárt, hogy az volt a motivációm, hogy ilyen is ilyen jól leszek egyszer, mint ők, és ilyen magas szinten versenyzek.
1: Mit emelnél ki a versenyek szempontjából? Most már azért voltak sikerélményeid, dobogóra is léphettél, tehát tényleg egy élményekkel gazdag versenyzési hétvégét tudtál hagyni magad mögött az utóbbi években.
2: Hát számomra a legjobb eredmény, amin volt, a Rádiógentúron volt, mikor a válogatott csapatával mentem, és az összesítettben 14. lettem, hiszen az egy nagyon erős európai verseny, de Szlovéniában is van sok jó eredményem. Az országos bajnokságon is 2-szer második voltam, 1-szer negyedik, 1-szer pedig első. Az is számomra nagyon nagy eredmény.
1: Minden nap előkerül a kerékpár, minden nap le kell tekerni egy bizonyos távot?
2: Hát majdnem minden nap, 6-szor hetente, 1-szer hetente még pihenésre is van idő.
1: Voltak sérüléseid?
2: Hát az ideli évben egy sérülésem volt, de nem olyan nagy. Az ujjam el volt törve a kezemen, de másképp elég nagy szerencsém volt ezzel kapcsolatosan.
1: A kerékpár ászok közül említettél egy-két nevet. Kikkel találkoztál eddig személyesen is, tehát élőben?
2: Élőben először a Pogácsárral találkoztam, mindjárt az első versenyemen. Utána a Mohoriccsal és az idén végre a Rogličsal is találkoztam.
1: Mojca, te szereted? Neked megfelel, ha például ott szurkolnak a lelátón a szüleid is? Hallottam több sportolótól, főleg így a csapatsportokban, de az egyéniben is, hogy nem nagyon szeretik, hogyha szülők ott vannak.
0: Én azért szeretem, hogy eljönnek, hogy szurkolnak nekem, mert hogy ott vannak, már az is jó.
1: Motiváló hatása van, amikor az ember belép egy csarnokba, és ott van ugye a két röplabda csapat, teli lelátó, tehát teltház buzdítja egyik, másik együttest. Emeli talán egy kicsit a hangulatot is, és bennetek azt az erőt, hogy meg kell küzdeni minden pontért.
0: Hát igen, nekem Ő szinte passzol, így, hogy hangos, meg minden, hogy szurkolnak, de tudom, hogy páraknak már a csapatomból az nem passzol.
1: Denis, te hogy vagy ezzel?
2: Hát számomra főleg az utolsó 500 méterben a versenynek nagyon sokat jelent, hogy szurkolnak nekem, hogy hallom, hogy éppen nekem szurkolnak, és az sok erőt és motivációt ad.
1: Denis, mi vár még rád és a Tropovci kerékpár klubra?
2: Hát az idén még az utolsó három verseny van rám. Már ezen a héten, a hétvégén két versenyem van, az utolsó pedig a október 10-e körül lesz. De télen is úgy gondolom, hogy a Tropovci Kerékpáros Klub szervez egy ilyen ciklokrossz versenyt, ami benne az erdőben másabb kerékpárokkal lesz versenyezve, és szerintem azon is részt fogok venni.
1: Télen, a téli időszakban milyen az edzésprogramotok?
2: Hát az edzésprogram az ilyen órák számonként hasonló, mint a nyári időkben, csak hogy másféle edzéseket végezzünk, hiszen a tornateremben is edzünk ilyen kettőször hetente ilyen egész testre gyakorlatokat csinálunk, hogy picit mást is csinálunk, mint kerékpározunk. Kerékpárt se hagyjuk csak ottan, edzünk abban is ilyen háromszor hetente nem úti kerékpárt, hanem benne az erdőben.
1: Mojcán állott tart a szezon?
0: Hát mink most kezdjük a liga szezont, úgyhogy egy olyan áprilisig körülbelül.
1: És akkor a szezon zártával van egy kis pihenőt?
0: Így nyáron nagyon nincs edzésünk, alig augusztusban szoktjuk kezdeni, de igen, táborok vannak, úgyhogy nem hagyjuk abba a röplabdával.
1: Most már kezdett edzeni a csapat?
0: Igen, most már elkezdtünk. Nekem most jó, hogy elkezdtük az edzésekkel, mert szeretek röplabdázni.
1: Beszélgettünk arról, hogy mi volt fontos a sportág választásnál. Mi tartott fontosnak a család, Reni, Tomi, ebben? Tekintettel arra, hogy tudjuk, hogy a gyerekek és a felnőttek életét, időbeosztását is átalakítja.
3: A családi életet helyreállítja, igen. Hát nekem az volt fontos, hogy igaz, a gyerekek az választják, amit szeretnek csinálni. Nekem az, hogy a gyerek adja a motivációt, hogy na hajrá, menjünk, na nem viszel már egyszer, nem? Na menjünk, már elkésünk meg. Na. Nekem ez igaz, azt jelenti, hogy akkor azt a sportágot választotta, amelyeket igaz szereti, és szeretni fogja tovább vinni is magával.
1: Tehát fontos az, hogy a gyereknek öröme legyen a sportban, Tomi.
4: Természetesen, hát igen, például Denis az elsősorban focival kezdte, és ott azért úgy láttuk, hogy annyira nem olyan nagy kedvel megy ezekre az edzésekre, főleg a meccsekre is, és akkor hála jó égnek megtalálta magát a kerékpározásba, és ottan pedig igen, hogy szinte nem is emlékszik, hogy ebben a 5-6 évben, miután kerékpár az, hogy volt valamikor olyan, hogy nem menne edzésre, vagy mérkőzésre, vagy meccsre is. Tehát persze nekünk azt is akkor át kellett vizsgálni, hogy ezek az edzések akkor ezentúl nem lendván lesznek itt, tehát át kellett szervezni a programunkat, de mikor láttuk, hogy ez mennyire akaratosan szeretné csinálni, akkor persze, hogy mi ezt otthon is tudtuk alkalmazni, és szívesen megtettük ezt a lépést.
1: Folytassuk ebben az irányba, talán Renével először. A Gipko Egyesület, ugye, amelynek alapító tagja Horváth Jássá mellett Gyurkács Renáta, összekapcsolta a mozogni vágyó, a testi és mentális egészségüket szem előtt tartó embereket, kortól nemtől, élethelyzettől függetlenül sportolhattunk, mozoghattunk, miközben ugye közösségeket, baráti kapcsolatokat építhettünk, és lényegében a Gipko működése alatt új ötletek is születtek arra, hogyan lehetne a mozgás örömét és annak jótékony hatásait a mindennapok részévé tenni. Ha csak megemlítjük a kilométergyűjtő akciókat, a lármafáig vezető túrákat, aztán azt a rengeteg sport programot, amit szerveztettek csarnokban vagy szabadtéren, cél ma is van, hogy minél több mozgásra ösztönző, ingyenes vagy kedvezményes sportolási lehetőség szerepeljen a palettán itt a községben, a városban. Volt támogatása ennek a mozgalomnak, 2026-ban hol tart most a GIPCO?
3: Hát itt tartunk úgy, mint előbben években, a község is támogat bennünket, hiszen mostant még folynak az edzések a kintéri pályákon, ingyenes edzések, ez községi projekt, a Lendvai Egészséges Város projektje, ahol úgy gyerekeknek, mint felnőtteknek tartunk edzéseket. Van támogatás, kell mondanom, táborokat is bírtunk kivételezni, úgyhogy folytatjuk ezzel kapcsolatosan.
1: A funkcionális gyakorlatok hol tartanak? Tehát heti két alkalommal? És mikor?
3: Funkcionális gyakorlat egyszer hetente van, igen, hétfőnként, most még kint vagyunk, meddig még ilyen szép idő van, ki kell használnunk a friss levegőt. Másképp meg ilyen stretch and tone, ez ilyen nyújtó gyakorlatok jobban, ilyen nem nagy aktivitás, hanem itt jobban mentális aktivitás is. Az meg csütörtökönként most már bent vagyunk a iskola kis tornatermében, mert most már arra egy kicsit hűvösebb van.
1: Tomi, említettük azt, hogy több éven keresztül ugye futballoztál, nem tudom, még most is?
4: Hát igazából még a veterán csapatban, lakosban, a Tatszinánál még mindig, igen.
1: Futballozol vagy a kapuban?
4: Kapuban vagyok, igen.
1: Kapus, tehát. De tudjuk azt, hogy a futás is ott van az életed részeként. Tagja vagy a GIPCO futószekciójának?
4: Természetesen, hát
1: ez a futószekció nagyon aktív.
4: Hát el kell mondanom, hogy nem gondoltam volna, hogy először magamról is, hogy elkezdik majd valamikor futni, még nem is gondoltam, hogy Lendván ennyien fogunk futni, tehát még sőt azt, hogy közösen fogunk valami maratonokra járni, vagy ilyen közös akciókat szervezni. Hát egyrészt talán a Covid is ennek neki segített, mivel akkor, tehát nem lehetett ilyen csoportos sportot űzni, és akkor elkezdtem hetente kétszer futni, akkor már jöttek a többi ilyen foci társaim is, akik csatlakoztak, tehát hetente kettőször, háromszor így közösen is kezdtünk futni, a többi tagot is tudtunk csatlakozni, és ebből kiépült egy jó társaság, barátság, és akkor pedig persze jöttek az ötletek, hogy először elmegyünk valami versenyekre is, azután még már magunk is szerveztünk magunknak kihívásokat is.
1: Jók ezek a kihívások?
4: Hát igen, egyrészt összetartja a csapatot, tehát akkor még jobban megismerjük egymást, meg hát akkor még nagyobb intenzivitással is edzünk, illetve mozgunk.
1: 2026-ban volt néhány program, amelyen úgy hiszem, hogy mi is részt vettünk, legalábbis a fogadásnál ugye tapsoltunk nektek. Milyen lesz a következő év?
4: Hát jelenleg nincs lefixelve, hogy mi, tehát akkor persze, amikor a 26-osat befejeztük, akkor volt néhány ötlet, hogy milyen irányba menne. Tehát 25-ben, 26-ban olyan volt, hogy tehát éppen akkor ez a lármafához, mikor volt ez a gyűjtőkilométer, hogy oda befutunk a célba, úgy volt. Most is egyrészt van olyan ötlet, és másrészt pedig van olyan ötlet, hogy talán az Adriai tengerpart mellett futnunk egy 400-500 kilométeres szakaszt, de ezt majd valószínűleg ilyen évvégig megtervezzük is az időpontot, és akkor egyeztessük. Igen, úgyhogy még nincs teljesen fix eldöntőve, az van eldöntőve, hogy jövőre is megszervezzük.
1: A 2026-nak még nincs vége, vannak még őszi programok is.
4: Természetesen.
1: Amelyeken hát, részt vesz a futószekció.
4: Persze, természetesen. Most egyik tagunk épp tegnap fejezte be a koppenhageni filmadatont, tehát neki is ilyen egyéni kihívása van, hogy a hét legnagyobb világszerte filmadatont lefussa. Ez volt neki a második. Sok tag részt vett a szerdaheli futó rendezvényen is. Személyesen magam most a maraci kihívásra készülődök, néhányan a ljubljanai maratonon is részt vesznek. Hát meg próbálunk így közösen is idábadán most is találkozni és futni, egyet közben beszélgetni, tehát itt nem ilyen erős tempóról van szó, hanem jobban ilyen társalgási tempó, de hát igen, mindenki igaz, hogy most nyáron talán kicsit kevesebbet futunk, mert néhányan azért kerékpározásról is ösztönözünk, és tehát vannak ilyen kerékpározási kihívások is, illetve nagyobb projektek. Voltunk például egy nap Ucskán, tehát hazóról Ucskáig, még ilyen 200-300 kilométeres távolságokat is megtettünk, úgyhogy próbáljuk mind a kettő pályát is rendszeresen üzni, tehát hogy ne legyen csak a futás, hanem kicsit más is.
1: Amikor a Gipko futószekciója tehát átáll a kerékpárra, nyerekbe ül, akkor te is szoktál társulni hozzájuk?
2: Hát társulni? Jobban ritkán, hiszen nincs éppen annyi időm, meg nincsenek olyan edzéseim, hogy szabadna ilyen távolságokat csinálnom. Mm-hmm.
1: Tehát megvan azért határozva, megvan húzva a vonal, hogy meddig szabad elmenni, és mit szabad, mikor csinálni. Tehát komoly a Tropovci kerékpáros klub már, nem?
2: Igen, komolynak kell lenni, hogyha eredményeket akarunk elérni, főleg ilyen jókat, mert a konkurencia nagyon erős.
1: Tehát beszéltünk versenysportról, szabadidősportról, mozgásról, említettem Renni örök mozgó erejét. Van szabadidőd?
3: Hát, amennyit veszek magamnak, hogy kell mondanom, ja, őszintén. Szabadidőm. Hát most nekem ez a szabadidőm. Nekem a mozgás, még az emberek összetartása mozgáson keresztül, nekem ez a szabadidőm, ez is.
1: Ez is.
3: Igen.
1: A Gyurkád családban mindig ott volt a sport.
3: De már anyánál is, apánál is, igen, testvéreimnél is.
1: Mindig a szülő mutatja meg az utat a igen. gyerekeknek. Tomi, nálatok is.
4: Hát igen, az volt. Édesapám is sportolt, testvérem és az idősebb testvérem is sportolt, tehát igen, valahogyan. Hát meg a szülők, meg a társaság egyben, tehát akkor ez így összejön, nem?
1: Réni, hogyan látod a fiatalok mozgáskultúráját?
3: Elég ilyen gyöngén mozgók a gyerekek. Na, nincs meg az a fajta mozgásuk, amivel föl tudják találni magukat a gyerekek. Ami ez a alap mozgás, ez nincs meg. Másként meg látom, hogy évről évre, most Covid-tól fogva, úgy kicsit, mintha emelkednénk azért, hogy azért látom az idősebbek is, még a szülőket is látom, azért sokan mozognak, hogyha átmegyünk Lendván, így délutánként, akkor meg kell, hogy mondjam, hogy elég sokan mozgásban vannak, ami nagyon tetszik. És így a gyerekek is látják, hogy és valahogy a magukba vésik, hogy ez mégis jó, hogy jót tesz, és hogy mi mindenre is hat.
1: Milyen a véleményetek? Járjátok az országot, itt a Muravidék sport infrastruktúrája kielégíti azt, amire a kluboknak, az egyesületeknek szükségük van. Vannak sportpályák, vannak játszóterek, vannak szabadtéri fitness elemek is, látom itt-ott.
4: Hát, véleményem szerint van elég is, tehát hogyha valaki akar sportolni, az megtalálja magának, hogyha most talán nem éppen Lendván, akkor a Muravidéki területen meg lehet találni, tehát ezek a kinti fitnessek is, ami volt említve, sok ilyen van, de sok helyen, tehát azt lehet látni, hogy nincs is kihasználó. Községek oda állítsák, talán erre kapnak vagy erre tudnak szerezni eszközöket. Végül is ez egy kultúra, tehát most vagy valamelyik faluban vagy városban ez bejön, vagy nem jön be. Például a teniszpálya is, hogyha már említettem, volt a két teniszpálya lent van. Egyelőre még nem annyira működ, mennyire lehetne, tehát nincs kihasználva. Tagja vagyok én is a teniszklubnak, a felsőlakosinak, és magam is teniszezek, de azt vesszük észre, hogy mi a lakosban még az a teniszpálya ki van használva, lent van pedig egyelőre nem, de mondom, ez talán egy kultúrától is függ. Átmegyünk Szerdahelyre, átmegyünk Sveti Martinra, Szelnicára, ott évek után már működik a klub, tehát már egy 20-30 éve rendszeresen, és sokkal több tag van, látjuk, hogy ottan társalognak is, nem csak akkor, mikor játszanak. Tehát azt mondom, hogy a többi más sportra is, hogyha valaki akar valamivel foglalkozni, megtalálja a környékbe a helyét is. Talán mindig nem is az kell, hogy a legmodernak legszebb legyen, hanem csak a jó hangulat, társaság, kedv. Egyéni sportágat is lehet, tehát a kerékpározás, futás, kínálat van sok.
1: Az utóbbi években ugye itt a környéken is kiépültek a kerékpárutak, amiket rendszeresen ti is használtok, vagy nem?
4: Hát ez ilyen örökös dilemma, hogyha kerékpározók, vagy ez a rekreatív kerékpározók, akik a versenybiciklivel mennek, nem igazából tudják használni a kerékpárutakat, tehát most el kell mondani a nehézségeket, itten olyan nehézségek is vannak, tehát hogy ezek legtöbbször nincsenek karbantartva, tehát kavicsok vannak rajt, sár van rajt, másik szempont, azt is kell nézni, hogy itt rajt vannak olyan gyalogosok, kerékpárosok, akik nagyon lassan közlekednek, kutyával sétálnak, és ez egyrészt talán sokkal veszélyesebb, hogy egy olyan kerékpáros megy, aki egy 35-40 km per óra sebességgel akar közlekedni, veszélyesebb, mint hogyha megy a főúton, tehát ahol igaz, el van rendesen intézve, ottan szívesen használjuk őket, de például talán jobb megoldás az, ami van Kámaháza és Dobronak között, hogy tehát kicsit szélesebb az út, meg van jelölve, hogy hol mennek a kerékpárosok, és akkor az autó is normálisan mellette el tud menni. Én személyesen ilyen megoldásokat támogatni.
1: Jó érzés kimondani, hogy Szlovéniában évről évre ugye bővülnek a sportklubok, az egyesületek, a szakosztályokban sportolók létszáma. Vannak községek, városok, vannak falvak, ahol ugye tudjuk jól kiépített az infrastruktúra rendszere. A Muravidéken, tehát vegyesen lakott településeiben, községeiben adottak a feltételek elsősorban a szabadidősport igényes kiszolgálásához, de a versenysportban is elmozdulás történt. A fiatalok motivációja nem hiányzik, szorgalmasak, alázattal edzenek, ahogy Mojcától is, Denisztől hallottuk, készülnek az újabb és újabb versenyekre. Ünnepeljük tehát a szlovén sportnapját, ünnepel a sportoló nemzet, ahogy többször hangoztatjuk, sportos programokkal, hiszen az a célunk, hogy valamennyi gyerek és felnőtt számára ugye elérhetőbbé tegyük rendszeres szervezett keretek közötti formában a közösségi sportot. Bízunk benne, hogy a mai vendégeink továbbra is részt vesznek a község sport életében, és élvezik a sport nyújtotta örömöket és előnyöket. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és vendégeink voltatok, Gyurkács Renáta, Lebár Tomi, Lebár Mojca és Lebár Denis. Ha felkeltette figyelmüket a mai aktuálisunk, akkor ne habozzanak, a mozgástérképre tegyék fel magukat. A mai stáb megköszöni a hallgatók figyelmét, további kellemes rádiózást, jó sportolást kívánunk, de nem csak a szlovén sportnapján és az európai sporthét keretében.

Köszi Jankától szólt a Hol voltál, mi pedig egy picit eltérünk a zenétől, ugyanis közelednek a választások, ugye idén novemberben lesznek, így aztán a Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség értesíti a választópolgárokat, hogy a 2026-os helyi önkormányzati választásokra, valamint az önkormányzati közösség tanácstagjainak megválasztására, ugye november 15-én kerül sor. Tanácstagjelölt lehet mindenki, aki megfelel a törvényi feltételeknek, a jelöléshez legalább 10, a nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírása szükséges. A jelöléseket október 15-én 19 óráig lehet benyújtani. A szükséges űrlapok a www.lendva.info honlapon, vagy az LKMNÖK lendvai Malomutca 6/A alatti székhelyén érhetők el. Tehát ismételten a ugye tanácstagjelölt lehet mindenki, aki megfelel a törvényi feltételeknek, jelöléshez legalább 10, a nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírása szükséges, jelöléseket pedig október 15-én 19 óráig lehet benyújtani. A szükséges űrlapok a www.lendva.info honlapon, vagy az LKMNÖK lendvai Malomutca 6/A alatti székhelyén érhetők el. Ennyi értesítéssel érkeztünk. Mi folytatjuk továbbra a zenével. Olá Gergő és Deniz közös dala fog szólni. A jó, hogy jöttél, mi úgy véljük, hogy jó, hogy maradnak velünk. Pontban 6 órakor esti krónikával jelentkezünk, hogyha tehetik, akkor hallgassák továbbra is a Muravidéki Magyar Rádiót.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Lebár Teodor. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, íme néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A Gibanye Szoboda rendkívüli ülését követeli, hogy megvitassák az olajkereskedők haszonkulcsait és az üzemanyagárak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot.
1: A válaszadók 46%-a támogatja a 8 éves általános iskolára való áttérést, míg 29% ellenzi azt.
2: Az Európai Bizottság azt javasolja az uniós tagállamoknak, hogy oldják fel a 4,2 milliárd eurós kohéziós forrást Magyarország számára.
1: December 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték a tiszás képviselők.
2: Az idei asszály súlyos nyomot hagyott a szlovákiai mezőgazdaságon is. A gazdálkodók csak nem 1 millió eurót fordítottak öntözésre.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. A Gibanye Szoboda parlamenti csoport a parlament rendkívüli ülésének összehívását követeli, hogy megvitassák az olajkereskedők haszonkulcsainak, és ezáltal a végfelhasználók üzemanyagárainak ideiglenes csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Úgy gondoljuk, hogy igazságosabban kell elosztanunk a magas üzemanyagárak terhét, írták a mai sajtóközleményben.
2: A Gibanye Szoboda úgy döntött, hogy segít a kormánynak, amely nem képes csökkenteni az üzemanyagárakat, és ezért tehetetlennek érzi magát, jelentették ki a legnagyobb ellenzéki párt parlamenti csoportjában. Utalva Jernej Vrtovec infrastruktúrális és energiaügyi miniszter legutóbbi nyilatkozatára, miszerint tehetetlennek érzi magát az emelkedő olajárakkal szemben. Mint felidézték, a múlt héten a törvényhozásnak benyújtottak egy olyan törvényjavaslatot, amely az üzemanyagárak csökkentésére irányuló intézkedéseket tartalmaz.
1: Angel Ogar gazdasági, munkaügyi és sportminiszter delegációval tartózkodik látogatáson a Cseh köztársaságban. A munkalátogatás célja a gazdasági együttműködés erősítése, a kereskedelmi és befektetési folyamatok előmozdítása, valamint a bevált gyakorlatok cseréje. A Spirit Szlovénia ügynökség szervezésében üzleti fórumot is tartottak.
2: Logár találkozott Karel Havlicek ipari és kereskedelmi miniszterrel, akivel a további együttműködésről, lehetőségekről és hálózatépítésről tárgyaltak. A hagyományos iparágak mellett kiemelték a fejlett technológiai ágazatok területét a régióban, amely magába foglalja az intelligens mobilitást és logisztikát, valamint az információs és kommunikációs ipart. Kiemelték a mesterséges intelligenciát, kifejezve elkötelezettségüket a szorosabb együttműködés iránt ezen a területen, jelentette be a minisztérium. Logár hangsúlyozta, hogy a két ország közötti hasonlóságok jó alapot jelentenek a további együttműködéshez, de szükséges a teljes közép-európai régiót vizsgálni, amely az európai gazdaság egyik fontos hajtó erejét jelentheti.
1: Az Oktatási Minisztérium a Parsifal ügynökségen keresztül közvéleménykutatást végzett, amely szerint a válaszadók 46%-a támogatja a 8 éves általános iskolára való áttérést, míg 29%-a ellenzi azt. Az általános iskolás gyermekek szülei körében 51%-a támogatottság, míg 24,5% ellenzi, jelentette be ma a minisztérium.
2: Az oktatásban dolgozók körében a válaszadók 39%-a támogatta a 8 éves oktatásra való áttérést, míg 36% ellene volt. A téma nagyon is felismerhető, mivel a felmérésben résztvevők 94%-a hallott róla. A minisztérium szerint az eredmények más képet mutatnak, mint az a benyomás, amely a nyilvános vitában látszik, hogy gyakorlatilag a teljes lakosság ellenzi a tervezett átmenetet. A minisztérium az eredményeket a 9 éves oktatásról a 8 osztályos általános oktatásra tervezett áttérés támogatásaként mutatja be, amelyet Borut Roncsevics miniszter az átfogó oktatási reform részeként jelentett be.
1: Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács a Szlovén Közlekedésbiztonsági Ügynökséggel, valamint a Závod Vozim nevű közlekedésbiztonsági szervezettel közösen 2026. október 5-én Ljubljanában rendez magas szintű szakmai konferenciát a járművezetés közbeni figyelem eltereléséről.
2: Az idei ljubljanai állomás középpontjában a vezetés közbeni figyelemelterelés áll. Az a jelenség, amikor valamilyen a vezetéstől eltérő inger vagy tevékenység vonja el a sofőr figyelmét a forgalomtól. A program első fele a szlovéniai helyzetre összpontosít. A hazai adatokat a közlekedésbiztonsági ügynökség, a mindennapi tapasztalatokat pedig a rendőrség szakembere ismerteti. Szó lesz arról is, mit mutatnak a közút használók szokásait vizsgáló nemzetközi felmérések, és milyen módszerek váltak be máshol a figyelemeltérelés visszaszorítására. Külön előadás foglalkozik egy szlovén biztosító mobil alkalmazásával is.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Az Európai Bizottság pozitívan értékelte a magyar önértékelést, és azt javasolja az uniós tagállamoknak, hogy oldják fel a befagyasztott 4,2 milliárd eurós kohéziós forrást Magyarország számára. A javaslatot Ursula von der Leyen jelentette be, miután a testület pozitívan értékelte a magyar kormány jogállamisági önértékelését.
2: A pénz felszabadításához még az EU tanácsának jóváhagyása szükséges. Ursula von der Leyen szerint Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítéséért és az uniós pénzügyi érdekek védelméért. Örömét fejezte ki, hogy a magyar kutatók és diákok ismét teljes mértékben részesülhetnek az uniós tagság lehetőségeiből, köztük az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokból. A fejlemény szerint azt mutatja, hogy a reformok kézzelfogható eredményeket hozhatnak.
1: December 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték a tiszás képviselők. A Magyar Parlament honlapján elérhető javaslat már 2026-ban munkaszüneti nappá tenné a Szenteste napját. Míg a hatályos rendelkezés főszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egész napos üzletzárást állapítana meg december 24-ére.
2: A jelenleg érvényben lévő kivételek ugyanakkor megmaradnak. A vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág és édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve benzinkúton belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának. A közbiztonsági, egészségügyi, közlekedési, energetikai, közmű és más nélkülözhetetlen szolgáltatások folyamatosságát a munkaszüneti napi munkavégzésre vonatkozó hatályos kivételi szabályok továbbra is biztosítják, áll a javaslat indoklásában.
1: Az idei aszály súlyos nyomot hagyott a szlovákiai mezőgazdaságon is, különösen az ország déli területein. A gazdálkodók csak nem 1 millió eurót fordítottak öntözésre, azért, hogy legalább a termés egy részét megmentsék, miközben a kiesés értékét már 100 millió eurós nagyságrendben mérik.
2: Az öntözés ugyan mérsékelte a veszteséget, de megvoltak a maga költségei, miközben a következő gazdálkodási év kiadásai már jelentkeznek, írta az Új Szó. A szlovákiai agrárkamara adatai szerint délen a mezőgazdasági vállalkozások mintegy 980 ezer eurót fordítottak öntözésre a szárazság miatt, ami az egész régiót érintette. Az összeg jelentős részét az áram, az üzemanyag és a munkabér vitte el. A szlovák agrárkamara közlése szerint a vizsgált déli régiókban csak a kukoricatermés kiesésének értéke megközelíti a 40 millió eurót. Más mezőgazdasági termékeknél további 100 millió eurót meghaladó kieséssel számolnak.
3: Sport.
1: Az elődöntőbe jutásért mérkőzik most a szlovén férfi röplabda válogatott a Torinóban rendezendő Európa-bajnokságon. Fabio Soli védencei ma Belgium ellen léptek parketre. A mai meccs győztese a lengyel csapattal csap össze majd a folytatásban. Lengyelország 3-0-ra verte a német együttest. Felkészülési torna keretében most barátságos mérkőzést játszik a szlovén női kézilabda csapat. A csehországi Cseb városában Lengyelország az ellenfél. Holnap kezdődik a foci nemzetek ligája egy meghosszabbított mérkőzés ciklussal. Ez lesz a sorozat 5. kiadása, amelyet az UEFA Alexander Čeferin elnöksége alatt vezetett be. A szlovén válogatott ebben a kiadásban először Skóciával csap össze, a mérkőzésre pedig szombaton 15 órakor kerül sor a Stožice sportparkban. Skócia mellett Svájc és Észak-Macedónia vár a szlovén válogatottra a B1 csoportban.
3: Időjárás.
2: Este és éjszaka a középső ország részben nagyjából derült időre kell számítani. A tenger melléken megnövekedik a felhőzet. Holnap először napos időre van kilátás, napközben mindenütt megnövekedik a felhőzet. Délután északon helyi záporok, zivatarok alakulnak ki, majd éjszaka kiterjednek délen is. Átmenetileg megélénkül az északi szél, a tenger melléken enyhe lesz a bóra. Reggel 3 és 8 fok között alakul a hőmérséklet, napközben kellemes 18 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr pálya forgalma Zadobrova és Szent Jákob között mindkét irányban.
1: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és Lebár Teodor délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük a viszonthallásra!

0: Lemezmúzeum. Lemezmúzeum. Ahol a legendák életre kelnek. Lemezmúzeum.
1: A mikrofonnál Kovács Sándor.

A mai lemezmúzeum ezúttal egyben megemlékezés is. Szeptember 17-én 77 éves korában elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues egyik legjellegzetesebb és legnagyobb hatású énekese. Bill kapitány, ahogy sokan ismerték, összetéveszthetetlen, rekettes hangjával évtizedeken át meghatározó alakja volt a magyar könnyű zenének. Pályája és személyisége pedig elválaszthatatlan volt Kőbányától, nem véletlenül vált egyik védjegyévé a Kőbánya blues. A következő percekben legismertebb dalaival idézzük fel Deák Bill Gyula pályafutását.

Deák Gyula 1948. november 8-án született Budapesten. Gyermekkorában még focistának készült, ám 11 éves korában elveszítette egyik lábát. Élete más irányt vett, és végül a zene lett az útja. Kőbányai zenekarokban kezdett énekelni, később többek között a Siriusban is megfordult, majd a 70-es évek végén került a Hobo Blues Band közelébe. Először vendégként lépett fel velük, később pedig a zenekar állandó tagja lett. A Hobo Blues Banddel az egész ország megismerte különleges hangját. Földes László Hobo később úgy emlékezett vissza, hogy Bill már akkor megérdemelte volna a saját zenekart. 1983-ban pedig el is indult szóló karrierje. Első önálló albuma a Rossz vér címet kapta.

Deák Bill Gyulát gyakran nevezték a magyar blues királynak, és hangjára külföldön is felfigyeltek. Az egyik legismertebb történet 1984-ből származik, amikor a Budapest sportcsarnokban Chuck Berryvel lépett fel. A rock and roll legendának tulajdonítják azt a később sokat idézett mondatot, mely szerint Bill volt a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallott. Bill hangjának ereje azonban nem pusztán rekedtségben rejlett. A bluesban megénekelt hétköznapi történetek fájdalmat, csalódást és humort olyan hitelességgel tudta megszólaltatni, amelyhez hozzátartozott saját élettörténete és kőbányai kötődése is. Ez az őszintesség lett pályafutásának egyik legfontosabb védjegye.

Deák B. Gyula történetének van egy másik, a Blúzor messze túlmutató fejezete is. 1983-ban mutatták be Szörényi Levente és Bródi János rockoperáját, az István a királyt. Bill Torda általános szerepét kapta, és alakítása a produkció egyik emlékezetes pontjává vált. Az előadás révén olyanok is megismerték hangját, akik korábban talán soha nem jártak Hobo Blues Band koncerten. Torda szerepe évtizedekre összeford Deák B. Gyula nevével. Ezért a mai lemezmúzeumból sem hiányozhat az István a király egyik klasszikusa.

A Hobo Blues Bandből 1985-ben távozott, ezt követően Bencsik Sándor létrehozta a Bill and the Box Company-t, majd 1987-ben megalakult a Deák Bill Blues Band. A következő évtizedekben is rendszeresen koncertezett, és a magyar blues egyik állandó viszonyítási pontja maradt. Pályája során számos elismerést kapott. Kőbánya díszpolgárává választották, fonogram életműdíjjal tüntették ki, majd megkapta a magyar érdemrend lovak keresztjét és tiszti keresztjét is. De talán ennél is többet mond, hogy a többi generáció számára egyszerűen csak Bill volt.

Deákbél Gyula szeptember 17-én 77 éves korában hunyt el. Halála váratlanul következett be egy kórházi kezelés és pacemaker beültetés után. Távozásával a magyar rock és blues egyik legkarakteresebb hangja hallgatott el. Maradtak viszont a dalok, a Kőbánya blues, a Rossz vér és meg annyi felvétel, valamint Torda hangja az István a királyból. És maradt egy énekhang, amit néhány másodperc után fel lehetett ismerni. A mai lemezmúzeumban Deákbél Gyulára, Bill kapitányra emlékeztünk. Zárásként egy olyan dallal búcsúzunk tőle, amelynek címe most különös jelentést kap.

0: Lemezmúzeum. Lemezmúzeum. Ahol a legendák életre kelnek. Lemezmúzeum.
1: A mikrofonnál Kovács Sándor.
2: MMR.
3: A mi rádiónk.
4: Kedves hallgatóink, véget ért a mai Lemezmúzeum adása, és ezzel együtt véget ér a ma délutáni vezetett műsorunk is. Odakint már lehet nézni a lemenő nap utolsó sugarait, azért ezek is elég gyorsan el fognak tűnni, legalább olyan gyorsan, mint mi. De a Muravidéki Magyar Rádió az továbbra is szólni fog, úgyhogy tudjuk ajánlani figyelmükbe, hogy azért maradjanak továbbra is a készülékek mellett, és hallgassanak MMR-t. 7 órakor várja önöket az esti mese, 4-8-tól magyar nóták és csárdások válogatása, 8-tól a terápjárót ismételjük, 8:30-tól az aréna ismétlését hallhatják, és ugye, ahogy azt megszokhatták, az esti műsor folyamán még jobbnál jobb muzsikák fognak szólni itt a Muravidéki Magyar Rádióban, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz a folytatásban is a készülékek mellett maradni, ahogy említettük, és az MMR-t hallgatni. Mi pedig akkor köszönjük szépen a figyelmüket, a zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus kollégát a stúdióban Lebár Teodor, a délutáni híreket pedig Faris Doris szerkesztette. Holnap reggel 5:30-tól ismételten várják majd önöket a délelőtt is, illetve ugye a reggeli stáb, úgyhogy akkor is majd ajánlatos a készülékek mellé leülni, már kora reggel, vagy hogyha később csatlakoznak, az se baj. Mi pedig akkor búcsúzunk, mindenkinek további kellemes estét és további kellemes rádiózást kívánunk.

0: Magyar Rádióban.
1: Bence Utrosa Gabriella. A két színes ceruza esete. Két kis színes ceruza, a piros és a kék, folyton azon vitatkozott, melyikük a szebb, a hosszabb, a hegyesebb. Én vagyok a szebb, én vagyok a hegyesebb, csak rám kell nézni, állította a piros. Mármint, hogy te? Na ne nevettes, hát nézd csak meg engem. Senkinek sincs olyan pompás hegye, mint nekem. Senki sem tud rajzolni olyan gyönyörű felhőket, olyan csodálatos vizet és olyan mély tengert, mint én. Csak én tudok rajzolni, senki más. Punktum. Se vége, se hossza nem volt a nap-nap után folytatódó civakodásnak, veszekedésnek. Sehogy sem tudtak megegyezni, és semmilyen megoldásra nem jutottak. A sárga színes ceruzácska végül is megunta a folytonos hangoskodást. Tudjátok mit, pajtikáim? Ez nem mehet így tovább. Nekem már elegem van ebből, támadt egy ötletem. Kérdezzük meg azt, aki a legnagyobb szakértő ezen a téren. Mi az ő véleménye erről? Tegyen köztetek ő igazságot, és zárjuk le végre ezt az ügyet. No és kire gondoltál mégis? Faragó úrra, hiszen ő a legbölcsebb messzi földön. Majd ő igazságot tesz az ügyben. Mindenki egyetértett ezzel az ötlettel, így hát felkerekedtek, és Faragó úrhoz siettek. Faragó urat éppen egy kártyaparti kellős közepén találták, Radír asszonysággal, és eléggé rosszul állt a szénája. Ezért hát nem is igen bánta, hogy megzavarták a játszmát. A színes ceruzácskák udvariasan köszöntötték, majd elmondták, mi járatban vannak. Azonnal megyek is, gyermekeim, csak septében befejezem ezt a partit. Azzal dobott, és persze veszített. Hát igen, ilyen a szerencsejáték, egyszer én, másszor te. A viszontlátásra, asszonyom, hív a kötelesség. No, akkor talán menjünk. A piros és a kék színes ceruza már izgatottan várt a Faragó urat. Most kivételesen nagyon csendes volt mindkettő. Amint Faragó úr végignézett rajtuk, megállapította. Hát de szépek vagytok. Szépek, de tompák, olyan tompák, hogy rossz rátok nézni. No, utcu, ide te kis piros, majd faragok én belőled olyan valódi hegyes kis ceruzát. El is kezdett nyomban nagy hévvel hegyezni, még szuszogott is hozzá egy keveset. Szemlélgette, méricskélte a kis színest, és már alig maradt belőle valami. De Faragó úr csak nem volt megelégedve az eredménnyel, amikor már alig maradt belőle másfél centiméternyi, végre abba hagyta. No, most már valóban szép hegyes vagy, bárki megnézhet. Gyere csak, kis kékecske, majd téged is kihegyezünk, hiszen semmi színes ceruza formát sincsen már. Aztán újra megismétlődött a gondos hegyezés, méricskélés, szemlélgetés, majd újra a végtelen hegyezés. Faragó úr egyre csak végezte csonkító munkáját, és közben a kék ceruza is egyre kurtult. No, mondta végre valahára Faragó úr, most már igazán remekül néztek ki, nincs is nálatok hegyesebb ceruza, szerte környéken. De rövidebb, kurtább sincs nálunk, sírt a piros, zokogott a kék. Mi lesz most velünk, kinek kellünk még, hova meneküljünk szégyenünkben? Azonnal futásnak eredtek, hogy ne is lássa őket többé senki. Faragó úr pedig sértődötten nézett utánuk. No, hallják, hogy mit kell megérnem öregségemre. Ide fáradok, itt törekszem, szuszogok egész délután, a fél lelkemet beleadom, izzadok, majd, hogy nem elájulok a munkában, és aztán ez lesz a hála és köszönet. Jobb lett volna, ha otthon maradok a kártyaparti mellett Radír asszonysággal. Na, ide sem jövök többé. Faragatlan népség. Azzal mérgelődve és fejét csóválva, hazafelé vette útját.
0: Itt a vége, most jövünk le. Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Jó éjszakát!
3: Szép álmok!
0: pálmákat. Cseh pálmákat.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A hét magyar nótája.

nem hal többé sem.

bejártam a kerekföldet, találtam ott piros rózsát százon. Tüzes borral

sem, hogy én azt a barna asszony szeretem. Csak a prímás egyedül, aki nékem hegedül, csak azt tudja hegedül. Jajaj, jajaj, a szívem, meg ne tudja senki sem, hogy én azt a barna asszony szeretem. Csak a prímás egyedül, aki nékem hegedül, csak azt tudja hegedül.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: Köszöntöm a hallgatókat! Mandátuma első ülését tartotta meg tegnap délután a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézményének tanácsa, a május elejé alakuló ülést követően. A tanácstagok meghallgatták és véleményezték az első fél évre vonatkozó munka és pénzügyi terv megvalósításáról szóló beszámolót, majd körvonalazták az őszi programtervet a két szervezeti egységre vonatkozóan. A részletek Botka Ágnestől.
1: A könyvtár esetében az idei év első felében, azaz január 1-től június 30-áig több mint 2000 könyvtári egységet dolgoztak fel és tettek hozzáférhetővé az olvasók számára szlovén, magyar és idegen nyelven. Emellett újabb elektronikus és hanganyagok is használatba kerültek. Az olvasók 72 különböző folyóirat közül válogathatnak. Az említett időszakban 1240 aktív tagot jegyeztek, 68-an iratkoztak újra. 10.329 látogatást jegyzett a COBIS rendszer, közel 33.500 könyvtárnyi egység lett kikölcsönözve az első 6 hónapban a felnőtt, illetve gyermek tagozaton. A szlovén és magyar rendezvényeket 50-50%-os megosztásban községi és nemzetiségi eszközökből pénzelik. Az intézmény folyamatosan újítja fel a felszerelését, emellett árnyékolókat és légkondicionáló berendezést szereltek be a felújított épületrészlegbe, ahol most a gyermek és ifjúsági könyvállomány kapott helyet. Ennek átadását a koranyárról őszre helyezték át, de a megnyitó időpontja továbbra is kérdéses. Ettől függetlenül a látogatók számára nyitott. Jelenleg 10 személyt foglalkoztatnak, abból másfél foglalkoztatott bére a nemzetiségi programból pénzelt a minisztérium által. Több társalapító község továbbra sem törleszti anyagi kötelességét, amiről tájékoztatták a Művelődési Minisztériumot. Ebből kifolyólag alacsonyabb létszámmal foglalkoztatnak munkaerőt az erre vonatkozó szabályzat előírásával ellentétben. Ennek értelmében 10,77% alkalmazottal kellene számolniuk. Ebből kifolyólag az alkalmazottak párhuzamosan több feladatot végeznek. A jövőben szeretnének szorosabban együttműködni az oktatási intézményekkel, de sajnos a pedagógusok is csak ritkán látogatói a rendezvényeiknek, amelyekből közel 60 volt. A kulturális központban az év első felében 102 eseményt szerveztek, amit közel 18.500 érdeklődő kísért. Több balettversenyt szerveztek meg, és a Budapesti Táncművészeti Egyetem is megköszönte a táncosai nevében a fellépési lehetőséget az Államiság napja alkalmából. Kiemelkedő volt a Mura Kultúra Interreg projektum, amelyik a horvátországi és a szlovéniai műkedvelést állította a középpontba, a Mura két partján. Sok odafigyelést igényel a színház műszaki felszereltségének a karbantartása, elsősorban biztonsági okok miatt. Gondot jelent továbbra is a Makovecz Imre által tervezett, impozáns épület fenntartása, hiszen rossz idő esetén folyamatosan beázik a tető. Ennek szanálása tetemes összegbe kerülne. A költségvetési mérleg értelmében a könyvtár az első fél évet körülbelül 18.000 euró többlettel, a színház pedig körülbelül ekkora hiánnyal zárta.
0: A zsidó hagyományokról, a magyarországi zsidóság helyzetéről és Izraelről is szó esett Borgula András lendvai közönség találkozóján. Az egykori izraeli katona, színházalapító és rendező a Bánfi központban beszélgetett a résztvevőkkel.
2: A beszélgetésen Borgula András a saját családja történetéről is mesélt. Arról, hogyan vált számára egyre fontosabb az örökség, amelyről gyerekként még keveset tudott.
3: 14 évesen valóban ez egy izraeli rokon telefonált, és a nagyszülőknek el kellett mesélni, hogy akkor miért vannak nekünk rokonaink Izraelben, hát mert zsidók vagyunk, de aztán erről többet nem is meséltek. Tehát, hogy ez a kettős identitás, ez nagyon lassan indult el, 14 évesen nem is kezdtem ezzel semmit. Szépen lassan, ahogy múltak az évek, valami apró dolog Izraellel kapcsolatban kialakult, úgyhogy így 18-19 évesen elkezdtem Izraelről érdeklődni, és aztán 20 évesen kimentem Izraelbe, és annyira megtetszett, hogy ott éltem 8 évig, és így kettős állampolgár vagyok, magyar és izraeli, és ott alakult ki bennem igazából ez a kettős identitás.
2: Ma a Gólem Színházban is foglalkozik a zsidó kultúrával. A társulat magyar és izraeli szerzők műveit mutatja be. Borgula András szerint azonban a színészek kiválasztásánál a szakmai tudás számít.
3: És itt teszek egy zárójelet, ahol el kell mondjam, hogy viszont mi nem egy közösségi színház vagyunk, ami azt jelenti, hogy tagjaink között vannak zsidók és nem zsidók. A színészeink között nem az a fontos, hogy valaki jó zsidó legyen, hanem az, hogy jó színész legyen. Ez nagyon fontos, hogy mi egy művész színház vagyunk, és ezen a művészeten keresztül próbáljuk bemutatni a zsidóságot, mint nép, mint kultúra, mint vallás.
2: A személyes története és a színházi munkája mellett arról is beszélt, mely zsidó hagyományokat és melyik Izraelben megismert szemléletet tartja ma is fontosnak.
3: Szerintem az egyik, amit itt a beszélgetésen is mondtam, az a szombatnapja. Az, hogy 6 nap munka után kötelező pihenni, kötelező más csinálni, az nagyon fontos. Ugye mielőtt a zsidók megjelentek ezzel az ötlettel, hogy tartsunk egy szabad napot, azelőtt az emberek 7-ből 7 napot dolgoztak, ez a 7-es felosztás is igazából a zsidók egyik adománya a nyugati kultúrához, vagy a föld kultúrájához, és hát valóban az, hogy... Ugye Izraelben szokták mondani, hogy a 2/3 sivatag, és Ben Gurionnak, az első miniszterelnöknek volt az a mondása, hogy ha engem letesznek a sivatagba, akkor nem azt látom, hogy nincs itt semmi, hanem hogy mennyi mindent lehet itt csinálni. És ez a fajta gondolkodásmód, ami mindig a pozitívra koncentrál, ami mindig azt mondja, hogy mindenben a lehetőséget lássuk, az nagyon mélyen el van ültetve a zsidó hagyományban, és azt remélem, hogy ez is egyfajta ajándéka a zsidó népnek, a világ népéhez, hogy mi mindenben lássuk a lehetőséget és ne a nehézségeket.
0: Az Európai Mobilitási Hét apropóján átfogó biztonságtechnikai előadást tartott Dejan Kranjec, a lendvai rendőrállomás körzeti vezetője Csrensóci művelődési otthonában. A biztonságos közlekedés, az otthoni biztonság, valamint az online tér veszélyei kerültek itt terítékre. Szabó Márk kérdezi őt a témában.
4: Bár a Muravidék az ország egyik legbiztonságosabb régiója, a digitális tér és a megváltozott közlekedési szokások új kihívásokat hordoznak. Egyre többen sétálnak, kerékpároznak vidékünkön is, ami jó dolog. De a közlekedési szabályokat ekkor is be kell tartani. Vigyázzunk egymásra, tartsuk be a közúti szabályokat, legyünk figyelmesek. Mi rendőrök azt vesszük észre, hogy a kisvárosi és falusi vidéken türelmesebbek az emberek, mint a nagyobb városokban. Általában kivárják az úton áthaladó gyalogosokat, kerékpárosokat. Tehát nagyobb a tolerancia felénk, de rossz kivételek mindig így nálunk is akadnak. Most pedig jön az őszi ködés sötét, ezért legyünk jól láthatóak, használjuk a kivilágítást, a fény visszaverő mellényeket.
5: A világhálón is napról napra több a veszély, és ez főleg az idősebbeket, illetve a fiatalabbakat érinti. Azonban egyikünk sem immunis, és a csalók egyre kifinomultabban dolgoznak, hangoztatja Dejan Kranjec is.
6: Ja, največ je raznih klicov iz tujine glede nakupa kriptovalut.
4: A legtöbb gond a külföldről beérkező hívásokkal van. Kriptovalutát vagy egyéb szolgáltatást akarnak eladni nekünk, esetleg arra hívják fel figyelmünket, hogy van egy számlánk, ahol pénz vár ránk. A következő lépésben személyes adatainkat kérik el. Ezeket sose adjuk meg, hisz az ilyen jellegű hívások mindig csalások. Főleg, ha furcsa akcentussal vagy idegen nyelven beszélnek velünk. Nem csak idősek eshetnek áldozatul, hanem magasan képzett személyek is. Tudok sajnos hazai példákat is mondani, tehát még itt a Muravidéken sem érezhetjük magunkat biztonságban.
6: Ne pridi pravi, ne počivajo. Vedno poskušajo na novo nas prelisíčite.
5: Napi szinten találnak ki új trükköket az internetes csalók, hogy átverjenek minket, mondja Krányec körzeti vezető, és így tehát mindannyian bajba kerülhetünk. A lényeg, hogyha valami túl jó ahhoz, hogy igaz legyen, nem is az.
6: Naj nam bo jasno, da je nekaj, kar je prepoceni, to pomeni, če je stvar realno ocenjena na...
4: Ha valami gyanúsan olcsó, akkor átverés. Ami pedig a hamis internetoldalakat illeti, mindig legyünk figyelmesek a honlap címek végződéseire. Fontos, hogyha megtörténik a baj, ne szégyeljük azt jelenteni családtagjainknak és a rendőrségnek, hisz minél később derül ki a dolog, annál nehezebb segítenünk.
6: Je tudi težje odkriti storilca oziroma zaustaviti to transakcijo denarja.
5: A közlekedési és internetes biztonság mellett otthonunk biztonsága is fontos szempont kell, hogy legyen.
6: Pomurje, kot pravimo, je še vseeno ena najvarnejših regij v Sloveniji.
4: Országunk egyik legbiztonságosabb régiójában élünk, hisz ismerjük egymást és megbízunk egymásban. Jelentsük tehát a rendőrségnek, ha valami gyanúsat látunk. Ne jelentsük be nyilvánosan, például Facebookon, ha nyaralni megyünk, mert ez meghívó a rablóknak. Mindig zárjuk az ajtókat, csukjuk az ablakokat. Ha lehet, értesítsük a szomszédokat, hogy legyenek figyelmesebbek. Valaki ürítse postaládánkat, gondozza kertünket.
6: Najvecs polakko sami poskrbimo za svoju lasnu varnost, oziroma varnost svojega premoženja.
5: Ha pedig nyaralunk, főleg az értékeinkre figyeljünk. Pénztárcánkat, dokumentumainkat elől tartjuk táskában, nem a hátsó zsebünkben. És ne nyitogassuk a pénztárcánkat mások szeme láttára. Újra megállapíthatjuk, hogy rengeteget tehetünk mi magunk a saját biztonságunkért. Zárta gondolatait Deján Krányec rendőr, körzeti vezető.
0: A muraszombati Zaubermacher kommunála vállalat évente több mint 200 tonna használt ruhát gyűjt össze abból a 40 utcai ruhagyűjtőből, amelyek működtetése már a stabilizálódott. Nem mindegy azonban, hogy mit és hogyan dobunk a gyűjtőkbe. Jasmina Skaper, a vállalat szakmunkatársa nyilatkozott Szabó Szuzinak.
7: V ulični zbiralnik sodijo torej oblačila, ki so še primerna za nošenje.
8: Az utcai gyűjtőkonténerekben olyan ruhák tartoznak, amelyek még hordható állapotban vannak. Vagyis azokat a darabokat, amelyeket mi magunk is szívesen felvennénk, de már nem tetszenek, vagy esetleg kinőttük őket, az utcai gyűjtőbe kell bedobni. Fontos, hogy a ruhák kimosott állapotban, zsákokba vagy zacskókba kötve kerüljenek oda, nehogy tönkre menjenek. Azok a darabok viszont, amelyek használhatatlanok, például foltosak vagy elszakadtak, a hulladékgyűjtő központba valók, de ezek sem lehetnek sárosak vagy nedvesek.
9: Miért fontos, hogy a ruhák zacskóban legyenek, és úgy kerüljenek az utcai gyűjtőedényekbe?
7: To je pomembno, da so v vrečah, saj so na ta način zaščitena. Ker če jih nekdo lepo pripravi, po možnosti še...
8: Azért fontos, hogy a ruhák zacskókban legyenek, mert így védve vannak. Ha valaki szépen rendbe teszi, és lehetőség szerint még ki is vasalja a ruhákat, az a legjobb, ha zacskóban adja le őket, így ugyanis azonnal hordható állapotban maradnak. Ha enélkül dobják be a gyűjtőbe, megsérülhetnek vagy megázhatnak. A konténerek ürítése és a raktárunkban való szállítás során ugyanis szintén károsodhatnak a textiliák, és kár lenne értük.
7: Ker mi to praznimo, pač vozimo v naše skladišče in med potjo se potem lahko poškodujejo in je škoda.
9: Az utcai gyűjtőkonténerekbe a férfi és a női ruhák mellett divat kiegészítőket is le lehet adni, amelyek természetesen szintén használható állapotban vannak. A cipőknél pedig nagyon fontos, hogy párban legyenek. Hova kerülnek ezek az összegyűjtött használt ruhák, és hogyan zajlik a szelektálásuk?
7: Vse ta oblačila najprej prispejo v naše skladišče, potem pa grejo naprej v sortirnico.
8: Ezek a ruhák először a mi raktárunkba érkeznek. Ezután külföldre egy válogató üzembe kerülnek tovább. Ott az anyag típusa, a ruha fajtája és természetesen a minősége alapján válogatják szét őket. Ezt követően a besorolástól függ, hogy hova mennek tovább. Körülbelül 10%-uk a használt ruhaüzletekben köt ki, a nagyobb részük pedig a harmadik világ országaiba kerül.
9: Milyen gyorsan telnek meg az utcai gyűjtőedények, és milyen gyakran ürítik ki ezeket?
7: Tukaj opažamo trend naraščajoče, ampak v zadnjih letih mogoče
8: ezen a téren növekvő tendenciát tapasztalunk, de az elmúlt években 220-230 tonna közötti mennyiséget gyűjtöttünk össze a 40 utcai konténerből. Az idei évet a tavalyival összehasonlítva elmondható, hogy nagyjából azonos szinten állunk. Úgy látjuk, hogy a konténereket már sikerült megfelelően elosztani, és az emberek tudatosságát is sikerült növelni, így jelentős ugrás már nem várható. Ezért inkább arra törekszünk, hogy fenntartsuk ezeket a gyűjtőpontokat, gondoskodjunk róluk, és folyamatosan ürítsük őket, némelyiket akár naponta is. Szóval jelenleg ezen a szinten stabilizálódott a mennyiség.
9: Jasminás Kaper rádiónknak elmondta azt is, hogy jelenleg a vandalizmus, valamint a ruhagyűjtő konténerekből szétszórt ruhák okoznak problémát. A gyűjtőedényekben gyakran találnak ételt és használt gyerekpelenkákat is. Ezért valóban alaposan át kell gondolnunk, mi az, ami a konténerekbe való.
10: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Botka Ágnes, Fticser Inesz, Szabó Márk és Szabó Szuzi összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
11: A Muravidék hullámhossza MMR

0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Szeptember 23-án ünnepeljük a szlovén sportnapját. A dátum a 2000-es Sydney olimpiához kötődik, amikor első alkalommal csendült fel a szlovén himnusz olimpiai győzelem után. Aznap két szlovén aranyérem is született. Az evezős Istok Csop és Lukáš Pik, valamint a sportlövő Raymond de Bevec révén. A szlovén sportnapja egyben az Európai Sporthét felvezetése is. Szeptember végéig országszerte számos ingyenes sport és mozgásprogram várja az érdeklődőket. Az idei kezdeményezés üzenete, hogy minden mozgás számít, életkortól, erőléttől és versenyzési ambícióktól függetlenül. És ha már a sport különböző oldalairól beszélünk, a versenyző mellett legalább olyan fontos szerepe van a bírónak is. Mai vendégünk Ria Gábor, fiatal Lendvai Cselgáncs bíró, aki nemrég a Plotnicán sikeresen teljesítette a Szlovén Judo Szövetség bírói vizsgáját. Mellette a Lendvai Judo Klub másik tagja, Nick Elionjárc is sikeresen teljesítette a bírói gyakorlati vizsgát a nemzetközi torna keretében. Hogyan lett egy fiatal cselgáncsozóból bíró, és mit jelent számára az új szerep? Erről beszélgettünk a következőkben Ria Gáborral.
2: Hát tulajdonképpen ez sokat jelent, mivel más formán is ad lehetőséget a jövőre. Itten is tudok ugye előreléptetni, jobb bírő lenni és több versenyeken bíráskodni. Most ugye a C licencás bíró vagyok, az azt jelenti, hogy a fiatalabb korosztályokba tudok bíráskodni. Ugye van még nálunk Szlovéniában a B és a A, ez a licenca, amik tulajdonképpen csak annyiban különböznek, hogy utána országos versenyeken is tudsz bíráskodni, utána pedig lesz majd lehetőségem, és kedvem is valószínűleg ahhoz, hogy talán még a Európai Judo Szövetségnek a bírója legyek, vagy pedig a Világ Judo Szövetségnek a bírója.
1: Tehát akkor az azt jelenti, hogy nemzetközi versenyeken is tudnál bíráskodni.
2: Igen.
1: Viszont az A és a B licences, azt akkor ugye még lesznek vizsgák, vagy továbbképzés, vagy az?
2: Minden éven vannak képzések. Pár év tapasztalatnak is kell lenni, jónak is kell lenned a bíráskodásnak, és akkor tovább is tudnak léptetni. Szerintem van még egy vizsga, ahol még jobban nézik ezt a pontosságot, és utána határozzák el, hogy ha tovább léptetnek, vagy mégsem.
1: És milyen volt számodra akkor az első verseny a Plotnicán?
2: Hát az elején nagyon izgultam, bár szerintem mindenki. Hála Istennek nem volt ez az első alkalom, amikor bíráskodtam, mert volt lehetőségünk is a izolai edzőtáborba is bíráskodnunk, úgyhogy már ottan kipróbálhattuk, kaptunk még mindenféle útmutatókat, hogy mit kell javítani, mire kell még különlegesen odafigyelni. Szóval az elején izgultam, utána már olyan 10-15 perc után talán kicsit ellazultam. A U14-es korosztálynak bíráskodtunk először, utána délután még az U12-esnál is. Ottan külön oda kellett figyelni arra, hogy a U12-eseknál nem lehet térdről dobásokat csinálni, úgyhogy arra külön oda kellett figyelni. Ottan meg már szerintem nagyon el voltunk lazulva, kevésbé volt stresszes az egész.
1: Yeah.
2: És szerintem egy elég jó verseny volt.
1: Milyenek voltak a visszajelzések a többiektől? Ugye nem voltál magad, Envárul?
2: Nick volt még velem. Ő is körülbelül épp így érezte magát. Ugye a bíró, aki jegyzetelgetett, az mondta is, hogy lehetett látni rajtunk, hogy a másik részben sokkal jobban ellazultunk. Hát tulajdonképpen nem is volt sok hozzájelzése, de nagyon fontos az, hogy a bíró döntse, gondolom, hogy a bíró maga a meccset tudja irányítani, mert akkor nagyon nehéz meccsek vannak, és a bírónak el kell dönteni tulajdonképpen, hogy ki nyer és ki veszít. Mondta is nekem, ugye, aki osztályozott minket, hogy talán kicsit jobban magabiztosnak kell lennem, hogy hogyha nincs is olyan nagy gond, általában nem is szokják nézni. Tényleg, hogyha valami nagyobb dolgok történnének, vagy olyan nagyon nehéz szituáció keletkezik, ahol szabad szemmel nem lehet pontosan megcáfolni, hogy most pontosan mi történt, akkor igénybe veszik a videószisztemet is.
1: Volt ilyen eset, hogy vissza kellett valamit nézni a Plotnicán?
2: Szerintem volt egy-két olyan helyzet, ami olyan kicsit trükkösnek számított, mivel tényleg akkor egyes szituációk nagyon gyorsan történnek, és hogyha a bíró nincsen abban az időben jó pozíción, akkor lehet, hogy valamit nem veszel észre, amit talán jó lenne észrevenni.
1: Segít esetleg, hogy ugye még versenyző is vagy, tehát a bíráskodásban, hogy érzed, hogy hogyan zajlik egy verseny, mivel hogy még most is ugye aktív vagy?
2: Igen, ez talán szerintem egy plusz, hogyha egy versenyző bírónak áll, mert ugye mikor te versenyzöl, már úgy magadból tudod, hogy körülbelül milyen fogásból, milyen mozgásból mi keletkezhet, úgyhogy már jobban tudsz arra figyelmes lenni, hogy mi történhet az adott szituációban. Ami talán, hogyha valaki nem versenyzik, ezt talán nem tudja így észrevenni. És talán azért, nem tudom, másik irányba menne. Úgyhogy igen, ez szerintem egy nagy plusz. Általában úgy szoknak a bírók csinálni, hogy az elején kicsit megvárják, hogy meglássák pontosan, hogy mit, hova fog ugye ez az egész menni, és utána kezdnek mozogni, nem mozognak csak fölöslegesen. Nagyon is fontos, hogy elég messze vagy, de elég köze is ahhoz, hogy látod, hogy mi történik, de az is fontos, hogy nem vagy túl közel, mert hogyha túl közel vagy, lehet, hogy egyes szituációkból egyes dolgokat nem lehet látni, főleg, hogyha azok földön történnek. Úgyhogy igen, ez a távolság, ez úgy nagyon fontos.
1: Ria Gábor részletezte, hogyan zajlotta a bírói vizsga, valamint azt is, hogyan érezte magát más szerepben a tatamin. Beszélgetésünk második részét a pénteki arénában hallhatják.

Ahogy adásunk elején említettük, szeptember 30-ig zajlik az Európai Sporthét. Ennek alkalmából a Leinduvai Sportszövetséghez tartozó egyesületek is érdekes programokkal várják az érdeklődőket. Nézzük meg, mi várható ezen a héten. Ma, szeptember 23-án 18 órakor a Gipko Egyesület szervez túrát a Lármafára. A gyülekező a Leinduvai egyes számú kétnyelvű általános iskola atlétikai pályáján lesz. Csütörtökön az iskola tornatermében a gyerekeket mozgásprogramok várják délután 4 és 5 órakor. Este fél héttől ugyanitt funkcionális edzésre várják a felnőtteket. 17 órától a Leinduvai IASZ Klub tart nyílt napot a Petesházi Salakmota stadion melletti pályán. Az Európai Sporthét keretében csütörtökön, szeptember 24-én nyílt napot tartanak a Leinduvai röplabdázók is. Délután fél öttől a Leinduvai egyes számú kétnyelvű általános iskola tornatermében az idősebb lányok, a kadétok és a juniorok közös edzését lehet megtekinteni. Az érdeklődők így közelebbről is megismerhetik a klub munkáját, az edzéseket és a csapat életét. Pénteken 16 órától a Speedway Team Leinduva is nyílt napot tart. Vasárnap 15 órakor pedig országos salakmotor bajnoki futamot rendeznek Petesházán. Szintén pénteken 15 órától boccia tornát szervez a Rokkantak Leinduvai Községközi Egyesülete a Mohor utca 3-as szám alatt. Kedves hallgatók, ez volt a Szerdai Aréna. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztőt, Szabó Rudolfot hallották. A legközelebbi viszonthallásra.

Egy emberes trikkant, az utolsó oltja le a villan. Mindenki legyen rohadt gazdag, Slim Fit Luxi. Muravidéki Magyar Rádió.

Aztán elkutatok!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

a kocsma zár.

túl a jelen, és megnémul a jövő. Csak üldögélek tétlenül, lekapcsolom magam, bámulok a semmibe, így minden rendben van. Míg vesztegel a pillanat, ideben csak pörögök.